0: illetve működéséhez, a hazai termelőknek a nyersanyagainak a bemutatása. És azzal próbáltuk összekapcsolni, hogy a V4 Fesztiválon négy nemzetnek a konyháját mutatjuk be, a nagymarosi piac termelőinek a nyersanyagaiból állítottuk össze az ételeket. A lengyel fogás az egy vadászkáposzta, magyarra fordítva. A cseh az egy pácolt sajt lesz, illetve a szlovák fogás az pedig egy fokhagymaleves. A magyar fogás azon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, de nagyon sokan árulnak különféle házi süteményeket, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy desszert és a menüsorba. És az egész rendezvénynek az is a lényege, hogy bár nálunk kóstolnak, de a termelők megtalálhatók a piacon, a termékeiket pedig utána meg tudják vásárolni.
1: A Visit Hungary támogatásával megvalósuló program célja, hogy a fesztiválra és a térségbe érkező belföldi és nemzetközi vendégek a visegrádi országok ízeit is megismerhessék. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek vált

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Balázs Elemért köszöntöm nagy szeretettel, nagyon örülök a találkozásnak, ezt mondtam.
2: Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Régóta érett már ez a beszélgetés, és örülök neki, hogy ilyen apropónk van. Nem akárhol lesz, koncert. És nem is olyan sokára.
2: Igen, július 9-én a Várkert Bazár Öntő udvarán. Nagyon reménykedünk, és kérjük az Istent, hogy legyen jó idő, mert akkor tényleg minden körülmény megvan adva ahhoz, hogy egy fantasztikus koncert legyen, hiszen az egy nagyon csodálatos hely.
1: Hát meg egy impozáns
2: hely. Egy nagyon impozáns hely, így van, és tényleg nagyon nagy élvezet ott játszani. Nekem ott volt a 20 éves jubileumi koncertem.
1: Uh-huh. Igen, hallottam.
2: A lemezbemutatóval összekötve. És hát az is egy nagyon jó sikerült koncert volt.
1: Tehát bejött, mint koncerthelyszín.
2: Igen, abszolút, és én nagyon örültem a Várkert Bazár megkeresésének. Ez egy nyári koncertsorozatnak az egyik része. Nagyon örülök, hogy ránk gondoltak, és hogy a jazz ilyen nagyszerű körülményeket kap.
1: Én már megkérdeztem őket, mert járnak ide többen is a Várkert Bazárból, hogy lehet-e tutira menni, mondjuk egy Balázs Elemé gruppal, és azt a választották, hogy igen. Tehát nem véletlen meghívás sem.
2: Hát ennek nagyon örülök, és megtisztelő, hogy így gondolják. Igazság szerint tényleg egy picit nehéz mostanság a kulturális útvesztőben kiigazodni, hiszen azért valljuk be őszintén picit, most én úgy gondolom, és nem panaszkodni akarok, de azért most picit hanyatlás volt a kultúrában, legalábbis az biztos, hogy igen, az biztos, hogy a jazzben igen. Tehát jóval, de jóval többet érdemelne ez a műfaj, ez a stílus, hiszen rengeteg fantasztikus zenész van, akik képviselik a hazánkat világszerte. És nagyon remélem, hogy majd ez változni fog. Egyébként, tehát azért mondom, hogy minden ilyen lehetőség, minden ilyen koncert csak híresbíti a jazzt, a magyar jazzt, és ezek nagyon jók, tehát ez egy abszolút jó dolog, hogy ilyen környezetben.
1: Ez egy szeret történelem, ugye? Várkert Bazárot, hát az egész teljes magyar könnyű zene, vagy talán kevésbé könnyű is, azért ott volt minden.
2: Így van, ezek pontosan. Így van.
1: És milyen jó, hogy ez most megelevenedik, így de már új köntösben.
2: Új köntösben, így van. Hát ennek a környezetnek tényleg hát nagy hagyománya van.
1: Meg varázsa is.
2: És varázsa is van, igen. Szóval mi nagyon várjuk a koncertet.
1: Azt elhiszem, és mindjárt beszélünk a kulisszatitkokról, és a minden érdekel, hogy mennyit kell készülni, más-e egy ilyen Várkert Bazáros koncert, mint egy átlag Balázs Elemér Group koncert, de érdekelne, és hát ugye dobálja labdákat nekem, meg most az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam, hogy a jazz, a magyar jazz helyzete, az milyen? Most így 2026 nyarán.
2: Nagyon sok részben mondhatnék fejlődést, és nagyon sok részben pedig nem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon feles dolog. Uh-huh. Ugye, mint mondtam előbb, egyetlen egy probléma van, hogy a komoly zene azért valamilyen szinten támogatva van Magyarországon.
1: Csak jazz nincs.
2: És a popzene, rockzene is azért valamilyen szinten támogatva van. És a jazz támogatva van, de nem olyan szinten, uh-huh. mint ezek a műfajok. Tehát itt a szinttel van a probléma. Tehát amíg mondjuk egy komoly zenei, mondjuk nem egy olyan híres szimfonikus zenekarnak az igényei, az körülbelül ilyen havi 150 millióra jön ki körülbelül, uh-huh. de most csak egy összeget mondtam, világos. De egyébként nagyságrendben ennyi körülbelül. Addig a jazz jóval kevesebbet kapott éves szinten. Tehát itt beszélek a legrégebbi, mondjuk, szervezetről, a Jazz Szövetségről, akik mindig is azért valamilyen szinten képviselték a jazz. Most már van több ilyen szervezet, ugye van a Szakcsi Jazz Egyesület, aminek én is tagja vagyok, egyébként a Jazz Szövetségnek is tagja vagyok, de most nyílt, most lett egy új Jazz Forum nevű hát közösség, ami a jazz érdekei, a jazzzenészek érdekeit képviselik, ami egy nagyszerű ötlet. Úgyhogy ezek mind nagyon jót tesznek annak, hogy próbáljuk meg elérni azt az eredményt, hogy tényleg mi is olyan szintű támogatásokat kapjunk állami szinten, mint amit megérdemel ez a műfaj.
1: És meg is érdemelni egyébként. A sok beletett energia, meg a sok év.
2: És nem beszélve arról, hogy, tehát, hogy olyan produkciók vannak, tehát olyan formációk, ami világszintű.
1: Igen.
2: És ezt utaztatni, ezt fellépési lehetőségeket adni, a klubokat kicsit megtámogatni, hogy rendszeresen fellépjenek ezek a zenekarok, ezek mind nagyon fontosak.
1: Én kérdezgettem ezt a pályatársaktól, hogy te rendszeresen esténként, hogy egyáltalán vannak klubok, van elég klub, ahol lehet játszani?
2: Nézd, most van kettő fantasztikus klub, ami azért Európa szintű, van a Budapest Jazz Klub, és az Opus Jazz Klub, ugye a BMC által vezetett klub. Mind a kettő szenzációs, picit mind a kettő más stratégiában működik, de azért ez
1: jó,
2: elég jó
1: szint.
2: Persze, én mind a kettő helyen nagyon szeretek játszani. Egyébként a Budapest Jazz Klubban van egy havi rendszeresen működő klubunk, a Balázs Elemér Klubnak, ami azért egy nagyon jó dolog, tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy mindig ki tudunk próbálni. Ugye 100 notából merítkezünk körülbelül, mert hogy 11 stúdióalbumunk van.
1: Igen, pont nézegettem.
2: Igen, és akkor mindig tudunk best-of-olni.
1: Tehát, most hogy... például mi lesz majd a Várkert Bazárban?
2: Na most egyébként pont ilyen best-of lesz, mert hogy ugye a legutolsó lemezünknek, a Flying Game Musicnak már volt egy lemezbemutatója, egy nagy sikerű lemezbemutatója, és most úgy terveztük, hogy akkor legyen egy ilyen best-of, ahol nem árulok el semmit, csak annyit, hogy lesznek olyan, hát ezt már lehet így mondani egy 25 éves zenekarnál, hogy bag slágerek, vagyis Balázs Elemér Klub slágerek, amik ismertebbek, lesz olyan, amit már rég játszottunk. Tehát egy izgalmas programot állítottunk össze, úgyhogy ez lesz majd hallható július 9-én.
1: No, de akkor ide a július 9-ére kell külön készülni? Tehát vannak külön próbák?
2: Nézd, olyan szinten együtt van most ez a zenekar, és annyira jót tesz a Budapest Jazz Klubba való a rendszeres fellépés. És a rendszeres változás, hiszen mindig más számot játszunk, hogy gyakorlatilag a repertoár megvan. Itt az van, hogy én körülbelül 2 héttel, vagy 3 héttel a koncert előtt nagyjából kitalálom a sorrendet. Sokszor segít az öcsém benne, Balázs József, a fantasztikus zongorista, ugye most már ő az egyetlen egy alapító tag, aki az elejétől kezdve itt van ebben a zenekarban. És akkor mi ketten úgy nagyjából kitaláljuk a programot, és ezt én leírom a zenekarnak, és ők felkészülnek, és igazság szerint bőven elég az, hogyha mi a soundchecken átnézzük ezeket a számokat, mert annyira.
1: Világos.
2: Fel van készülve. Van. Igen, abszolút, tehát itt azért mindenki nagyon profi zenész, és igen. Például most a két énekes is, akik mondjuk a legújabb tagoknak nevezhetőek, azok is olyan szinten felkészültek, a Molnár Enikő és a Varga Dávid, hogy az valami elképesztő, tehát hogy de tényleg, tehát hogy ilyen, hát gyakorlatilag most már majdnem mindegyik dal megy neki, tehát hogy azért ez nagyon jó.
1: Változhat a sorrend? A közönség ez befolyásolhatja a hangulat?
2: Nagyon jó kérdéseket teszek föl. Volt már ilyenre precedens, hogy én egyet gondoltam, és azt mondtam, hogy na, ezt hagyjuk, és most ezt játsszuk helyette, és
1: na jó, de például...
2: működik.
1: Csak a hallgató...
2: Ilyen nagy koncertnél nem szoktam azért. Tehát, hogy...
1: Az másabb.
2: Igen.
1: Klubban.
2: A klub koncerteknél szoktam, de itt azért most már megvan a
1: program. Ez is szakmai kérdés, de őszintén érdekel, hogy van ez egy jazz, a jazz műfajnál? Be kell rúgni az ajtót az első dallal? Vagy nem feltétlenül?
2: Nem feltétlenül. Én elég... rutinos vagyok az ilyen program felállításban, és tudom nagyon jó, hogy ennek így hullámzania kell, tehát így el kell vinni a romantikusabb, a szép dalamú, vagy a kicsit durvább, vagy a kicsit ritmikusabb, vagy a kicsit ilyenebbel, tehát hogy ez ilyen nagyon változatosan. Egyébként is a Balázs Jeremy Groupnak a zenéje, aki ismer minket, aki meg nem, csak annak mondom, hogy azért egy nagyon változatos zene.
1: Igen.
2: Tehát, hogy rengeteg stílus.
1: Igen, gyakorlatilag.
2: És vannak olyan hagyományok, amiket mindig is követtünk, például majdnem mindegyik lemezünkön van egy magyar népdal.
1: Igen.
2: De csináltunk egy magyar népdalos.
1: De akkor se egyforma.
2: Nem egyforma, így van. Nagyon sok kompozíciót vettünk föl, szintén majdnem mindegyik lemezünkre a Gadó Gábortól, aki egy fantasztikus kortársam, egy nagyon jó zeneszerző és nagyon jó gitáros. Ezek a kompozíciók nagyon illenek a Balázs Jeremy Grouphoz, úgyhogy azért illesztettük bele a programokba. Illetve hát ez a rengeteg merítés a reneszánsz, a barokk zenéből, a magyar népzenéből, a brazil népzenéből, és még sorolhatnám, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon multikulti stílus a miénk, és épp ezért
1: szerethető.
2: Igen, és hogy úgy lehet összeállítani egy programot is, hogy az legyen egy ilyen nagyon izgalmas dolog, tehát hogy így egyfolytában van
1: oké, okay, van egy íve.
2: Aha.
1: Most nem tudtam eldönteni, magázodunk vagy tegeződünk.
2: Hát köszönöm
1: a kedvességedet,
2: meg
1: a bizalmat. Hát akkor tegezve kérdezem, hogy álmodsz a zenével?
2: Nagyon rég álmodtam zenével. Koncertekkel szoktam álmodni.
1: Tényleg? És hova álmodod
2: koncertekkel?
1: Magad általában?
2: Általában ilyen jó kis szabadtéri helyeken, pont ilyen, mint ami most lesz majd a Wacker Bazár. Ilyen szabadtéri, ilyen nagyon szép környezetben, ilyen szép szabad ég, és akkor jól megvilágítva a koncert, és olyan élményeket szoktam álmodni. Úgy maga a zenével nem, mert nagyon érdekes.
1: Tehát inkább a kölcsönhatással a közönséggel.
2: Igen. Meg a
1: zenészekkel is?
2: Hát, talán igen, ott vannak a zenészek is néha, de inkább így a külső hatások, ami így a koncerten van.
1: Nyilván a hatás miatt dolgozott.
2: Persze.
1: Azért teszed a dolgodat. Ez picit tényleg olyan, mint a, lehet, hogy nem jó a hasonlat, mint a drog, hogy az egyszer megérzi, vagy akkor valami mást keressünk, de hogy a közönség szeretetét, ha megérzi az ember utána, már mint a zenész ember, akkor mindig azt keresi?
2: Nézd, én szerintem biztos vagyok benne, hogy megvan ennek a titka, hogy miért nem álmodok zenével. Azért, mert gyerekkorom óta volt olyan időszak, hogy a nap 15-16 órájában zenével foglalkoztam.
1: Ugye azért, az elég volt.
2: Azért az, hogy te olyan szinten játszál, hogy a világon bárhol meg tudjál felelni, és itt beszélek azokról az amerikai nagy klubokról, amik hát nekem álmaim voltak, és játszottam ott. Igen. A Blue Note-ban, vagy a Smalls-ban, vagy a Jazz Standard-ben, vagy a Detroit-i Jazz Fesztiválon 10 000 ember előtt. Tehát, hogy azért ezek, vagy a Pat Metinivel, akivel ugye játszottam a Kongresszusi Központban egy fantasztikus koncertet, hát gyerekkoromban mentem a jazz tanszakra, mikor tanultam, és a fejhallgatón Pat Metini Group szólt, és nekem az álom volt.
1: Micsoda ajándékok az
2: élettől.
1: Igen,
2: tehát hogy álom volt, hogy én egyszer úristen, majd játszok a Pat Metinivel, hiszen azt a zenét hallgattam, és mosolyogtam azokon az embereken, akik ilyen nagyon fanyar képpel álltak a 33-as buszon hajnalban, és nézték.
1: Nem tudta körülni
2: és
1: az
2: néztük
1: életnek.
2: Maga elé, én meg mosolyogtam a Pat Metini Group zenéjén. Tehát, hogy nekem a zene nagyon sok, tehát, hogy mindig ott volt az életemben,
1: segített
2: ott volt mellettem.
1: Is?
2: Ó, persze, hát a zene az nagyon segít, hogy ne, hát az ki tud húzni nagyon.
1: Na de
2: ez
1: azért megvan ennek a felelőssége benned, hogy te is mennyi embernek segítesz? A sok-sok lemezzel, a sok-sok koncerttel? Vagy ez inkább nem feltétlenül
2: nekem
1: tudatos,
2: ez valahol egy picit természetessé vált, de viszont irtozatosan jól esik, amikor odaérnek hozzám, és megköszönik, hogy vagyok, vagy megköszönik azt, hogy van a zenekarom, vagy megköszönik azokat az élményeket, amiket adunk nekik. és azért ez nagy öröm, tehát hogy ez a legnagyobb öröm, gyakorlatilag ezért vagyok, ezért vagyunk.
1: Nem tudhatod, hogy mikor milyen emlékmorzsát.
2: Hát pontosan, fú, nekem rengeteg ilyen van egyébként, erről lehetne simán egy könyvet írni. Már van egy könyv a zenekarról, a 2015-ös jubileumunkra kijött egy könyv, de nagyon gondolkodom, hogy csinálok majd még egyet, mert hogy tehát tényleg annyi élmény van, annyi helyen jártunk a világban, hogy tényleg fantasztikus dolgok történtek. Úgyhogy csak így a kérdésedre, valószínűleg ezért van az, hogy az álmom nem ennyire zeneközpontú vagy. Tehát, mert így annyira velem volt mindig, meg annyira ott van, hogy már ilyen természetesé vált. És azért nagyon meg kell küzdeni ám, hogy ilyen színek. Háromszor volt inhüvelygyulladásom, azért nagyon komolyan kell gyakorolni ahhoz, hogy te olyan szintet...
1: Tehát ez nem csak jön magát.
2: Hát persze, azért nagyon sokat meg kell küzdeni. Főleg a jazz az egy nagyon nehéz műfaj, mert hogy azon kívül, hogy a hangszereden jól játszál, azon kívül van egy kamara iság, tehát ez a kamara improvizáció.
1: Igen.
2: Ugye, mivel az improvizáció a jazznek a fő lényege, és az a spontaneitás, és az, hogy te hárman vagy négyen olyat játszál, hogy az jó legyen együtt, az nagyon nehéz. Igen. Tehát, hogy azért ez egy nagyon emberpróbáló stílus, műfaj, és nagyon oda kell magad tenni, és hát rengeteget gyakoroltam, szóval
1: de nem veszed kárba, pont az a lényeg, hogy itt
2: igen, van. Nem veszed kárba, de azért voltak negatív hatásai is. Azért voltak negatív. Tehát mondom, például háromszor volt inhüvelygyulladásom, vagy a gyerekkoromban azért én nem tudtam lemenni, mikor kinéztem az ablakon focizni. És
1: meggyakorolni kellett.
2: Igen, és a barátaim lent fociztak, én meggyakoroltam is. Szóval azért egy pici szenvedéssel, meg negatívumokkal is jár, de nyilvánvalóan megvan a gyümölcse, persze, hogyha az ember eljut odáig, akkor.
1: És imádod.
2: Legát, persze, a mai napig.
1: Meg és a közönség is imád.
2: Igen, úgy veszem észre, hogy nagyon szeretnek, igen. És ez,
1: van egy stabil mag, aki követ koncertről koncertre?
2: Nagyon sok stabil rajongóra van a zenekarnak, igen. Azt úgy vettem észre.
1: És az milyen közegből kerülnek ki?
2: Hát...
1: vegyes?
2: Így mondjuk azt mondanám, hogy ilyen 35-től 60-ig, 70-ig.
1: Nem véletlenül kérdeztem, kell-e értőnek lenni a tizenétekhez?
2: Ez is egy nagyon jó és nagyon érdekes kérdés. Egy csomóan jöttek át a jazzbe, a jazz stílusába rajtunk keresztül. Úgyhogy meghallgatták a zenekart, ezt csak azért tudom, mert oda jöttek, és azt mondták, hogy na, akkor mostantól kezdve jazzt hallgattunk. És így is volt, és láttam őket.
1: Te szerettetted, vagy ti szerettetitek.
2: Igen, pontosan. Mert hogy azt mondták, hogyha ez is a jazznek a része, akkor igenis kíváncsiak vagyunk, hogy még miket rejteget a műfaj. És rengetegen jöttek így, akik most már sokkal keményebb, vagy nehezebb jazzt is hallgatnak. Úgyhogy a Balázs Elemér Group az egy nagyon jó kis út ahhoz, hogy pontosan az a sokszínűség és az a spontaneitás az egy kicsit elvezesse őket ahhoz, hogy hoppá, hát ez tényleg itt valami izgalmas. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része a mi zenénknek, és mondom, tehát tényleg nagyon sokan voltak így. Az, hogy én most azt gondoljam, hogy kell-e érteni hozzá, szerintem az energiák, azok és amit hallanak, beszélnek? Azok azért magukért beszélnek, igen. Tehát én szerintem nagyon sok olyan ember jött, aki nem ért hozzá. Pontosan emiatt, mert még nem hallgatott jazzt. Abszolút.
1: De jó.
2: Abszolút. Ezt le is írom egyébként a könyvbe, ebbe a 15.
1: Nem fogom olvasni.
2: Igen, az egy nagyon érdekes, jó kis könyv. Úgyhogy.
1: Lassan már a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, ugye, sajnos. De engem mindig az érdekel egy koncertnél, tudom, hogy már mondtad, hogy nem fogsz spoilerezni, de hát, ha mégis, hogy mivel indul a koncert. Van-e intro, és ha van intro, akkor mi az első dal? Nekem mindig ez a legfontosabb. Megvan már?
2: Megvan, az első dal abszolút megvan. Várjál, megnézem meg. Itt van a telefon.
1: Hát az érdekel, hogy másabb lesz.
2: Megvan, megvan, nekem már megvan. De nem, a másság, tehát mindig más, mert attól függ, hogy milyen hangulattal kezdesz. Okay. Úgyhogy meg tudom neked mondani.
1: Na,
2: itt van, kérlek szépen, a Back Shoreland. Igen, egy olyan számmal kezdünk, ami azért egy nagyon jó és jellegzetes szám, igen, és ez az utolsó lemezünkön hallható, csak annyit árulok el.
1: Na jó, oké.
2: Okay. azért nem akarok kerülni semmit, hogy legyen meglepetés.
1: Július 9.
2: Egy olyan szám így van, amit ismernek, és az utolsó lemezünkön hallható, úgyhogy legalább most meghallgatják a lemezt,
1: így van.
2: Akkor majd kiderül, hogy
1: minden
2: melyik.
1: Spotify, YouTube, mindenhol ott van?
2: Igen,
1: tehát
2: abszolút.
1: Az streaming.
2: Igen, az összes streaming felületen, de egyébként vásárolható is.
1: Egy
2: nagyon szép bakelit, igen, a koncerteken is
1: választott.
2: Igen, egy nagyon szép bakelit is kijött az utolsó Flying Musical-ról, és CD is, úgyhogy ezeket mind...
1: De megtalálunk az összes közösségi felületen?
2: Meg. Új honlapunk is van.
1: Na, hát ez a lényeg.
2: Balázs kötőjel, Eremér kötőjel,
1: group.com. Oké, na, szerintem ezt mindenki megjegyezte, de oda fogom írni a posztba is. Nagyon örültem neked.
2: Én is örültem.
1: Sok csillagó szempárcot.
2: Nagyon szépen
1: Július
2: köszönöm.
1: 9-én a Várkert Bazárban, kedves hallgatóink, Balázs Eremér Group, Best of koncert. Nem akárhol, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
2: Köszönöm szépen.
1: Várlak vissza ide a műsorba az újabb mérföldkövekkel.
2: Bármikor, nagyon szívesen.
1: Köszönöm szépen. Balázs Elemérrel beszélgettem, kedves hallgatóink, az ikonikus Balázs Elemérrel, és tőlem most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szarka Klárát köszöntöm nagy szeretettel, kurátort. Itt a műsorban én mindig nagyon örülök, amikor kurátorok jönnek, mert mindig kulisszatitkokat tudunk meg az aktuális kiállításokról, és mindig elmondom az elején, hogy mondjuk most is szeptember 20-a, amíg lehet látogatni, de ne hagyják az utolsó pillanatra, azt is mindig hozzáteszem. Műcsarnok. És hát van egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás, Újabb találkozásaink címmel 76 és 2026 között. Örülök önnek, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben. Milyen jó, hogy ez egyszerre megtörténik most. No, milyen a lelkiállapot így? Most már megnyílt a kiállítás.
2: Köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát ilyenkor nagy boldogság van.
1: Az?
2: Így van. Úgy kell viselkedni innentől kezdve, mert itt van közben a kezembe a katalógusa is a kiállításnak, mint amikor az ember vesz egy jó cipőt, onnantól kezdve nem szabad nézni a kirakatokat, meg már hát, ha valamit olcsóban talál.
1: Értem.
2: Tehát, hogy most így nem nézem nagyítóval sem a kiállítást, sem a kiadványt, hát ha apró hibákat találok, ne rontsa el semmi
1: világos,
2: a boldogságom.
1: De ez meddig tart, ez az állapot?
2: Hát, ez fokozódik.
1: Na, mert gondolom jönnek majd a kurátori
2: tárlatvezetések, ugye? Programok, így van, csütörtökön lesz pont egy kurátori vezetés. Volt már a múzeumok éjszakáján egy termes, ilyen bepillantó vezetés, ott is hősiesen a kánikulába nagy tömegek jöttek és hallgatták, úgyhogy, meg még tervezünk programokat, és persze majd lesz nagy finisszázs a végén. Ez most már jár a kiállításokhoz.
1: Mert régen nem volt egyébként?
2: Nem volt ekkora csinadrata. Egyébként jó, hogy már is a múltról beszélünk, mert hogy tudnám röviden összefoglalni, hogy milyen ez a kiállítás mondjuk egy laikus számára. Várok mindenkit, tehát hogy ne csak szakmabeliek jöjjenek. Ez egy időutazás. Aki imádja az időutazást, az jöjjön el.
1: Azt szeretni fogja. Hemző és hemződíjasok.
2: Így van, és 50 év. És az 50 év az nagyon pontosan annyi, mert 1976-ban ugyanúgy a Műcsarnok három termében, mint most ez a mi kiállításunk, volt Hemző Károlynak egy, hát most nem túlzok, egy szenzációs, revelációértékű tárlata. És egyáltalában a 70-es évtized a magyar fotográfia szempontjából sorsdöntő volt, nekem személy szerint pedig szerencsém lett.
1: Na, az mit jelent?
2: Hát mert 50 éve is a fotográfia érdekel.
1: Jó, mert hogy fotótörténész, ugye?
2: Így van. És akkor én még médiában dolgoztam, napilapnál.
1: Hú, hogy bírta?
2: Akkor
1: még bírtam. Nem volt ennyire nagy hajtás,
2: nem volt, tehát, hogy mint az online-ban.
1: Igen.
2: De leadtuk a lapot.
1: Elmondhatjuk, akkor, hogy melyik napilap?
2: A Magyar Hírlapnál dolgoztam. Mondjuk a 80-as évek elejétől. De hogy a 70-es években ezeknek a kiállításoknak is köszönhetően, amik a Műcsarnokban voltak, úgy változott meg a fotográfia megítélése, hogy amikor a 80-as években mint kis kezdő újságíró palánta, bementem a nagy tekintélyű kulturális rovatvezetőhöz, és azt mondtam, hogy tetszik tudni, világhíres magyar fotósok vannak ám, hogy én írnék egy sorozatot róluk, és úgy nézett rám, mint egy kétfejű bárányra, hogy milyen világ, fotós, a fotó egy komolytalan dolog, kattogtatnak, hogy az nem művészet, nem igazi önkifejezés.
1: Lenézte.
2: Abszolút. És tehát, hogy olyan nagy neveket mondtam én, amit ma már hát műveletlenség nem ismerné. Uh-huh. Szóval már bocsánat, Robert Kappa vagy igen, André Kertész. Igen. Szóval, hogy az alap. És akkor a nagy tekintélyű kulturális rovatvezető meg a munkatársak nem csináltak ügyetből, hogy nem is hallottak ezekről a figurákról. Uh-huh. És aztán teltek, múltak az évtizedek, és hogy engem továbbra is érdekelt a fotográfia, és hogy most már hát van múzeuma, van
1: igen,
2: központja, igen. Robert Kappa központ, van Mai Manóház, több egyetemen oktatják.
1: Igen.
2: Tehát a mindennapok része, úgyhogy ebbe óriási szerencsém volt. Én meg csak szerettem a fotográfiát 50 évig.
1: Az összes szeretete benne van ebben a kiállításban.
2: Hát most. Még több is, több. Mert hogy itt ez egy személyes ügy is nekem. Uh-huh. Tehát, hogy engem Hemző Károly megkért a 2000-es évek közepén, hogy akkor ő már egészségileg hadilábon állt. Megmondom teljesen őszintén, mire kért meg. Tehát óriási sikert, minden szempontból sikert értek el a feleségével, Lajos Marival, a gyönyörű szakácskönyveinkkel.
1: Uh-huh. Igen.
2: Idősebbeknek megvan otthon, vagy megvan
1: még
2: anyukának.
1: Még a mi családunkban vagy a nagy... is
2: így
1: van.
2: Tehát szerintem nincs olyan magyar
1: egy
2: család.
1: Legendás.
2: Így van, ahol nem lehet találni egy ilyet. És akkor azt mondta a Karcsi, ez mutatja az ő okosságát, hogy az egész életét irányította, hogy nem szeretném túlnyerni magam ételfotósként.
1: Aha.
2: Mert nagyon gyorsan elfeledkeznek róla, hogy nem csak az vagyok.
1: Uh-huh.
2: És hogy ő már nehezebben mozog, amúgy slágferdig volt, volt számítógépe, mindent megtanult, minden reggel ott vártak az e-mailjei, úgyhogy, de a mozgás, meg hogy úgy azért megérteni, meg átlátni a 21. századi viszonyokat, abban jól jött neki a támogatás.
1: Igen.
2: És hogy hát én ájultan tiszteltem őt, mint a szakmából mindenki. Tehát ez nekem egy óriási lehetőség volt, és akkor sokat dolgoztunk együtt, egészen a haláláig, 12-ig, és azóta is a család bizalmát élvezem, gondozom az életművet, és nekem már a Karcsi mutatott képeket arról a bizonyos 76-os műcsarnok kiállításról.
1: Értem.
2: És már nekem akkor szöget ütött a fejembe, hogy ez valami teljesen más, mint ahogy amihez hozzá voltunk szokva, nem csak a 70-es, a 80-as, 90-es években is.
1: Igen.
2: Tehát az volt a divat, hogy a jó fotósoknak vannak jó fotói, szenzációs, ügyes jó fotói, azokból csinálnak szépen 30x40 centiméteres kópiákat, bekereteztetik, és szépen egymás mellé fölakasztják a falra. Ez volt a kiállítás. Most ehhez képest a Karcsi találkozásaim kiállítása, menjenek el, nézzék meg, ott van sok verkép a megnyitóról, a régi kiállítási termek,
1: azok
2: interiőrjeiből, az ő terveiből, hogy készült erre a kiállításra.
1: De kik voltak ott a kurátorok, azt lehet tudni?
2: Ő.
1: Ő maga?
2: Akkor még kurátor.
1: Ja, nem is volt ilyen.
2: Nem is hallottak ilyenről. És hát kitettem egy asztalra, ki vannak téve a saját kezű rajzai, ahol ő méretezte be, hogy pontosan milyenek legyenek, mi mögött legyen fekete háttér, mi mögött legyen fehér. Embernagyságnál nagyobb figurák voltak ott. Tehát az egész, mint kiállítás volt kitalálva, ez teljes újdonság, óriási méret, és hogy a saját egyébként remek képeit újraértelmezte, triptihonokat csinált, képegyütteseket csinált. Ha nem lett volna akkor már annyira tisztelt fotográfus, akkor lehet, hogy fel is háborodott volna a szakma rajta, de minden esetre zavarba jöttek.
1: Aha.
2: És hogy az is nagyon érdekes, hogy számos tanulmány megjelent róla, viták voltak, szimpóziumok, hogy mit akar ez a Hemző ezzel az újfajta megközelítéssel, és azok jó részben nem a szakmabeliek voltak, művészettörténészek, esztéták, szóval akik fölkapták a fejüket erre, hogy itt a fotográfiának valami teljesen új értelmezése van.
1: Tehát gyakorlatilag az, amit kért, hogy ne felejtsék el az ő érdemeit, és ne csak a szakácskönyves férj, mondhatom?
2: Így van.
1: Aki a feleségnek segít, vagy ezt nem is merem mondani, hogy asszisztál, ott az összejött végül.
2: Abszolút összejött, hála jó Istennek. Még túl is nyertük ebben magunkat, de ezt nem bánom, és folyamatosan túlnyerésbe szeretnék lenni, mert hogy sikerült a Nemzeti Múzeumban neki több remek kiállítást csinálni, a sportképeiből a Sportmúzeum, ami ugye sportfotósnak indult.
1: Igen.
2: Tehát úgy jószerivel majdnem, szinte lehetetlen megmutatni az ő gazdag életművét, épp itt a megnyitón is mondtam Szalonta Jábelnek a MoMA oktatójának, aki tartotta megnyitót, és azt mondta, hogy az a kép, amit választottunk, a balatoni vitorlás a 60-as évekből, az az ő szívének külön

0: A közönség ezt nem annyira fogékony erre, hogy legyen egyértelmű, hogy itt mi történik. Így az első teremnek az lett a neve, hogy egy kiállítás anatómiája. És akkor próbáltam ezt a különlegességet megidézni, ami sikerült is. Mondjuk az is különlegesség.
1: De hány év után?
0: Hát pont 50 év után. De az is különlegesség egyébként, hogy a kiállítás megnyitó egy nagy társasági esemény volt, a Karcsit imádták, ott volt Szilágyi János, akkor már legendás rádió, Somogyvári Rudolfa, ünnepelt színész, Huszárik Zoltán,
1: hát a teljes filmre.
0: Igen,
1: művészvilág.
0: Igen, ilyen értelmiségi elit találkozó volt, és cigiztek a megnyitón az emberek bent a teremben.
1: Akkor még szabadott.
0: Igen, lehetett dohányozni, meg hogy nézett ki, milyen volt a divat, ez is nagyon jó pofa, de abszolút átjön ez, hogy micsoda különleges kiállítás volt. És akkor neki a saját vintás képeiből is egy válogatás, tehát minden, amit saját kezüleg nagyított. Tehát, hogy tényleg az első teremben ott van a keze nyoma. És amit én külön, amire büszke vagyok, hogy megmaradt néhány óriási nagyméretű nyomat az 50 évvel ezelőtti kiállításból. Egy-egy, mondjuk egy hármas képösszeállításból egy. És akkor azt kitettük, és mellé tettük, falmatricaként mellé ragasztottuk, hogy lehessen látni a teljességét, hogy ezek mekkorák voltak, meg hogy néztek ki. Három ilyen hatalmas képegyüttest tettünk ki, ami mind a három neki nagyon kedves volt. Tehát ez az első terem.
1: Igen.
0: Aztán van egy második, annak az a címe, hogy Tólig, és van egy harmadik, annak az a címe, hogy Most, mert ugye szóba került, hogy sikerült az ételfotósból áttenni őt az megérdemelt kategóriába, hogy ő az egyik legnagyobb 20. századi magyar fotográfusunk volt, aki szinte minden műfajba teljesen eredetit és elképesztően magas színvonalút alkotott, mert hogy sajnos amikor 12-ben meghalt, hát bár nem volt fiatal, nem volt már egészséget, számítottunk rá, de hát nem tudom ki, hogy van ezzel, akit szeretünk, annak mindig fölfoghatatlan az. Tehát az. És ez 12 őszén, késő őszén történt, és 13 elején fölhívott engem Lajos Maria, az ő társa és munkatársa, és azt mondta, hogy reggel fölébredt, és eszébe jutott valami, mit szólok hozzá, kéne egy díjat alapítani a Karcsi nevével. Hogy valahogy őt összekössük a jelennel, és főleg a fiatalokkal.
1: Hát meg közben a jövőt is építeni.
0: Így van. Na és akkor így aztán végképp nem lett ő elfeledett, megporosodott ételfotós, és a kiállítás második és harmadik terme, ez erről szól, és ez már nekem is egy újdonság volt. Tehát ami az első teremben volt, azt tudtam. De hogy átgondolni, hogy hogyan kötődik ez az 50 év, tehát hogy hogyan jut el a hatás a mai fiatalokhoz, akik pályáznak arra a díjra, ami Emző Károly nevével hirdettünk meg minden évben, és hogy kiderült, hogy sokkal mélyebben, sokszor rejtve, de mélyebben kötődnek ezek a fiatalok hozzá, mint gondoltuk volna.
1: Ő szerette a fiatalokat?
0: Nagyon szerette. Nem tanított hivatalosan iskolába, de én emlékszem, ugye átmondtam, hogy médiában dolgoztam, és még a mai New York palotában volt az első munkahelyem a médiában, még ott voltak a szerkesztőségek, és ott többször hallottam.
1: Lapkiadó vállalat,
0: így van. És hallottam ott a kollégáktól, hogy ó, a Hemző, hogy erre mit szólna a Hemző. Tehát, hogy ilyen elképesztő tekintély volt, és akkor egyszer valaki azt mondta, látod, ott a Hemző, bemutassalak? És teljesen elképedtem, mert hogy valami egy ilyen tekintélyes ősz bácsira számítottam, és egy jóképű, középkorú, kicsit, ma már középkorúnak számítana, fickó volt, aki nagyon barátságos volt, nagyon normális, és szóval azon ritka emberek közé tartozott, aki mindig őszinte volt, mindig őszintén megmondta a véleményét, akkor is, ha valami nem tetszett neki. És úgy tudta megmondani, hogy mégsem volt soha bántó. Ezt hát ez próbálom eltanulni tőle a mai napig.

0: Ez egy nagyon fontos adottság, vagy kell, nem is tudom. Igen. Melyik a kettő közül. Nézem, hogy Lajos Mari, ő még él.
1: Ő ugye? Még él ott.
0: 82
1: igen.
0: éves, ahogy látom itt az interneten. Ő például a férje emlékét
1: csodálatosan ápolja. Csodálat, az egész család előtt le a kalapot. Csodálatosan gondozzák. Az életmű egy jó része még a Karcsi életében is különböző helyekre, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozták, de azért nagyon sok minden megvan otthon, amit a család gyönyörűen tart, és amikor idejük engedi a feldolgozásban, is segítenek. A Veje például rengeteget dolgozott azzal, hogy negatívokat digitalizál meg, meg beleásta magát ő is ebbe a mennyiségileg is elképesztő archívumba, tehát hogy ennél megfelelőbbet nem is tudok elképzelni, és végül is a Hemző Károly Alapítvány, ami a díj miatt jött létre, az egy teljességgel magánalapítvány, tehát, hogy a család áll mögötte. Eleinte kicsit próbálkoztunk, de senkitől nem kaptunk hivatalos, kvázi pénzügyi támogatást. Aki támogatta, az Körösi Orsolya, aki a Robert Kappa központ igazgatója, akkor még a Mai Manót is ő vezette, és ő azt mondta, oda mentünk, még nem lehetett tudni, hogy milyen lesz ez a díj, azt mondta, hogy lehet, itt csinálhatjátok, adok helyszínt, és hogy még annyit, hogy aki idén nyer, annak jövőre csinálunk egy kiállítást. Aha. Tehát, hogy ugye pénzügyileg azért nem egy megrázó összeg, amit kapnak a fiatalok, a presztízs, az igen, a valami, igen. Meg a kiállítási lehetőség. Úgyhogy most a Kappa központban a tavalyi nyertesnek, Zoltai Andrásnak van egy nagyon izgalmas kiállítása.
0: Na. Köszönjük, és hogy felhívta rá a figyelmet.
1: Egyszerre, igen.
0: Azt is szépen meg fogjuk nézni. De hát előtte a Műcsarnokban megyünk. Na most a Műcsarnok kiállításának az alkotásai, azok honnan lettek összeszedve?
1: Az első terembe az döntően a családtól, okay. illetve a Nemzeti Múzeumtól, tehát a vitorláskép eredeti az például a Nemzeti Múzeumban van be, amit mi kitaláltunk, hogy az legyen az arculati kép, egyébként Vízvárdi András látványtervezővel dolgoztam együtt, akivel imádok együtt dolgozni, és nagyon jól értjük egymást. Nagy szerepe van abban, ahogy kinéz ez a kiállítás, meg amilyen lett. Egyébként a kulisszatitok, tessék, hogy miért is boldogan mondtam azt, hogy igen, ez lesz a plakátképünk, ez lesz a kiállítási kép. Mert amikor először garázdálkodni kezdtem a social médiában már, 10 évvel ezelőtt, akkor ezt a balatoni képet egy nyáron kiposztoltam, és azt hittem, leesek a székről, 40 ezernél több lájkot kapott, és majdnem 3000 megosztást.
0: Az szép.
1: Tehát, hogy ez valamiért egy annyira derűs, de ugyanakkor... Igen. Olyan zseniális az a kép, mintha egy filmjelenet lenne, holott 60-as évek technikája, ma el se tudják képzelni, hogy az ingadozó csónakról fényképezni egy balatoni vér, szinte lehetetlen.
0: És mégis megcsinálta
1: hibátlanul, és tessék elmenni megnézni, hogy hogy néz ki a két vitorlázó krapek, és hogy néz ki a két nő, tehát, hogy az valami
0: zseniális. Kedves hallgatóink, szeptember 20-áig a Műcsarnokban újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok 76 és 2026 között, tehát egy összefoglaló, az 50 év összefoglalója. Mit illik ilyenkor kívánni így a beszélgetés végén, hogy sok csillogó szempárt?
1: Igen.
0: A látogatók szempontjában, akkor az ön is csillogni fog.
1: Nagy baj,
0: nem lesz. Büszke lenne erre ő? Egyébként a fő.
1: Én azt hiszem, erről beszéltünk a családdal, és hogy azt gondoltuk, hogy ezzel elégedetlene, pedig nagyon igényes volt.
0: Ez egy fontos végszó, köszönöm szépen. Találkozunk a Műcsarnokban. Nagyon örültem a találkozásnak is, meg a beszélgetésnek is. Szarka Klárát köszönthettem, és várom majd vissza egy újabb beszélgetésre minden egyes mérföldkőnél. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Balázs Elemérnek és Szarka Klárának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter. Újbudán továbbra is lehetséges a készpénzes parkolás. Nyílt vízi úszóverseny lesz a Szentendrei Dunaágon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Százezer forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a kormány döntése alapján több százezer gyermek családja részesülhet a juttatásban. A részletes feltételeket csütörtökön ismertetik. A korábbi tervek szerint a támogatás elsősorban a nehéz helyzetben élő családokat segítené a tanévkezdés költségeinek fedezésében. Az összeg ruházatra, cipőre, tanszerekre és egyéb iskolai kiadásokra fordítható. A Tiszapárt programja alapján mintegy 700 000 család kaphat segítséget. A kormány célja, hogy a gyerekek biztonságosabb és méltóbb körülmények között kezdhessék meg az új tanévet. Újbudán továbbra is lehetséges a készpénzes parkolás. Még a főváros egyes kerületeiben már hozzákezdtek a parkolóautomaták leszereléséhez, Újbudán még használhatók a készülékek, közölte az önkormányzat. A 11. kerületben is kivezetik majd az automatákat, de nem egyik napról a másikra, hanem a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan. Hozzátették, hogy valóban egyre többen választják a telefonos fizetést, de továbbra is sokan vannak, akik inkább az automatákat igénylik. Különösen így van ez az egészségügyi intézmények és más nagyforgalmú helyszínek környékén. A Szent Imre kórház melletti automatáknál például havi több mint 1500 tranzakciót indítanak. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazás tervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsonypadlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megállókódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segítik a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. Több mint 15,5 millió forintos fővárosi támogatással új közösségi tér nyílik Józsefvárosban a szerhasználattal érintett nők és édesanyák számára. A szabad kikötő női tér létrehozására a Józan Babák Egyesület a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázatán nyerte el a támogatást. Az új szolgáltatás a Magdolna negyedben működik majd, és előzetes bejelentkezés nélkül fogadja a segítséget kérőket. A résztvevők pszichológiai támogatást, jogi tanácsadást, gyermekfelügyeletet és művészetterápiás foglalkozásokat vehetnek igénybe. Július 5-én teljes hajózárat rendelnek el a Szentendrei Dunaág egy szakaszán, a Postástrand és Budakalász között, az Open Water Tournament nyílt vízi úszóverseny miatt. A rendezvényen mintegy 600 amatőr és profi sportoló teljesíti az 5,29 kilométeres távot a Duna sodrásában. A verseny idejére reggel 9 és dél között szünetel a hajóforgalom, a biztonságról a vízirendészet és kutatómentő egysége gondoskodnak. A szervezők szerint a folyó erős sodrása jelentősen megkönnyíti az úszást, sok esetben minimális tempózás is elég a célba éréshez. A célban a résztvevőket hagyományosan zsíros kenyérrel várják az Ebihal büfénél. A nyári esemény a nyílt vízi úszósorozat egyik kiemelt állomása. Ma egész nap erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de azért napsütésre is számíthatunk. A szél egész nap élénk marad, és helyenként záporok, zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban kissé változékony szeles idő valószínű, mérsékelten meleg 26-28 fokos hőmérsékletekkel.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sláger FM.
1: A szerelem,

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hétágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetény Janikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri Volt társulati tagjainak előadásában. A fülbemászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány. Megnyílt az Árasztópart Szabastrand a 11. kerületben. Gasztronómiai pop-up esemény is lesz a V4 fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány, amely a jövőben nagyobb figyelmet fordítana az egyszülős családok támogatására. A Szociális és Családügyi Miniszter közlése szerint célzott segítséget, könnyebben elérhető szolgáltatásokat és rugalmasabb munkavállalási lehetőségeket biztosítanának az egyedülálló szülők számára. A tervek között szerepel egy úgynevezett egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása, amely egyszerűbbé tenni a támogatások igénylését. A kormányzat az egyszülős központ szakembereivel egyeztet a részletekről. Az elképzelések szerint nem csak az egyszülős, hanem az egygyermekes családok helyzete is nagyobb hangsúlyt kapna a jövőben. A Fidesz ugyanakkor bírálta a Tisza kormány családpolitikáját a 2027-es költségvetési tervek alapján. Szerintük baj lesz abból, ha megszűnik a családokat védő jelzálog hitel kamatstop, a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitel, illetve a vidéki otthon felújítási támogatás. Megnyílt a Dunafürdő Árasztópart Szabastrand a 11. kerületben, ahol egész nyáron 10 és 18 óra között lehet fürdeni. A kijelölt fürdősáv 100 méter hosszú, a víz 120 cm mély, és a vízminőség kiváló. A megnyitón Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, a Szabastrand a Vajó Egyesület szemléletformáló munkájának, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT szakmai hátterének és a 11. kerület együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. 97 éves korában elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze, adta hírul a Magyar Színház. Egyik leghíresebb és legfontosabb önálló estje a Vizsói Biblia volt. Ezt a saját maga által szerkesztett produkciót 4 évtizeden át több mint 350 alkalommal adta elő a közönségnek. 93 évesen is aktívan játszott Hályi János Házasságon innen, Házasságon túl című darabjában. Egynapos gasztronómiai pop-up eseménnyel készül a stílusos vidéki éttermiség a V4 fesztiválhoz kapcsolódva. A svéd csapat a szombaton a nagymarosi termelői piacon helyi termelők alapanyagaiból készít kóstoló ételeket, amelyek a V4 országok kulináris hagyományait mutatják be a Dunakanyar egyik kiemelt turisztikai helyszínén. A részleteket Rumpekt László, a svéd elnöke mondta el a Sláger FM-nek.
3: Az esemény az nagyon szorosan hozzátartozik a svédnek a filozófiájához és a működéséhez, a hazai termelőknek a nyersanyagainak a bemutatása. És azzal próbáltuk összekapcsolni, hogy a V4 fesztiválon 4 nemzetnek a konyháját mutatjuk be, a nagymarosi piac termelőinek a nyersanyagaiból állítottuk össze az ételeket. A lengyel fogás az egy vadászkáposzta, magyarra fordítva. A cseh az egy spácolt sajtlesz, illetve a szlovák fogás az pedig egy fokhagymaleves. A magyar fogás azon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, de nagyon sokan árulnak különféle házi süteményeket, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy desszert és a menüsorba. És az egész rendezvénynek az is a lényege, hogy bár nálunk kóstolnak, de a termelők megtalálhatók a piacon, a termékeiket pedig utána meg tudják vásárolni.
2: Ma a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés. Napközben záporok, zivatarok még előfordulhatnak, elsősorban a keleti ország részben. Az északnyugati szél megerősödik. A friss 22 fokos reggelt követően napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják fel a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showba mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter. Újbudán továbbra is lehetséges a kétpénzes parkolás. Nyílt vízi úszóverseny lesz a Szentendrei Dunaágon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Százezer forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a kormány döntése alapján több százezer gyermek családja részesülhet a juttatásban. A részletes feltételeket csütörtökön ismertetik. A korábbi tervek szerint a támogatás elsősorban a nehéz helyzetben élő családokat segítené a tanévkezdés költségeinek fedezésében. Az összeg ruházatra, cipőre, tanszerekre és egyéb iskolai kiadásokra fordítható. A Tiszapárt programja alapján mintegy 700 000 család kaphat segítséget. A kormány célja, hogy a gyerekek biztonságosabb és méltóbb körülmények között kezdhessék meg az új tanévet. Újbudán továbbra is lehetséges a készpénzes parkolás. Még a főváros egyes kerületeiben már hozzákezdtek a parkolóautomaták leszereléséhez, Újbudán még használhatók a készülékek, közölte az önkormányzat. A 11. kerületben is kivezetik majd az automatákat, de nem egyik napról a másikra, hanem a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan. Hozzátették, hogy valóban egyre többen választják a telefonos fizetést, de továbbra is sokan vannak, akik inkább az automatákat igénylik. Különösen így van ez az egészségügyi intézmények és más nagy forgalmú helyszínek környékén. A Szent Imre kórház melletti automatáknál például havi több mint 1500 tranzakciót indítanak. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazás tervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsonypadlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megállókódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segítik a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. Több mint 15,5 millió forintos fővárosi támogatással új közösségi tér nyílik Józsefvárosban a szerhasználattal érintett nők és édesanyák számára. A szabad kikötő női tér létrehozására a Józan Babák Egyesület a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázatán nyerte el a támogatást. Az új szolgáltatás a Magdolna negyedben működik majd, és előzetes bejelentkezés nélkül fogadja a segítséget kérőket. A résztvevők pszichológiai támogatást, jogi tanácsadást, gyermekfelügyeletet és művészetterápiás foglalkozásokat vehetnek igénybe. Július 5-én teljes hajózárat rendelnek el a Szentendrei Dunaág egy szakaszán, a Postástrand és Budakalász között. Az Open A biztonságról a vízirendészet és kutatómentő egysége gondoskodnak. A szervezők szerint a folyó erős sodrása jelentősen megkönnyíti az úszást, sok esetben minimális tempózás is elég a célba éréshez. A célban a résztvevőket hagyományosan zsíros kenyérrel várják az Edihalbifénél. A nyári esemény a nyílt vízi úszósorozat egyik kiemelt állomása. Ma egész nap erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de azért napsütésre is számíthatunk. A szél egész nap élénk marad, és helyenként záporok, zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban kissé változékony, szeles idő valószínű, mérsékelten meleg 26-28 fokos hőmérsékletekkel.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem

0: Randám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter. Újbudán továbbra is lehetséges a készpénzes parkolás. Nyílt vízi úszóverseny lesz a Szentendrei Dunaágon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Százezer forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a kormány döntése alapján több százezer gyermek családja részesülhet a juttatásban. A részletes feltételeket csütörtökön ismertetik. A korábbi tervek szerint a támogatás elsősorban a nehéz helyzetben élő családokat segítené a tanévkezdés költségeinek fedezésében. Az összeg ruházatra, cipőre, tanszerekre és egyéb iskolai kiadásokra fordítható. A Tiszapárt programja alapján mintegy 700 000 család kaphat segítséget. A kormány célja, hogy a gyerekek biztonságosabb és méltóbb körülmények között kezdhessék meg az új tanévet. Újbudán továbbra is lehetséges a készpénzes parkolás. Még a főváros egyes kerületeiben már hozzákezdtek a parkolóautomaták leszereléséhez, Újbudán még használhatók a készülékek, közölte az önkormányzat. A 11. kerületben is kivezetik majd az automatákat, de nem egyik napról a másikra, hanem a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan. Hozzátették, hogy valóban egyre többen választják a telefonos fizetést, de továbbra is sokan vannak, akik inkább az automatákat igénylik. Különösen így van ez az egészségügyi intézmények és más nagyforgalmú helyszínek környékén. A Szent Imre kórház melletti automatáknál például havi több mint 1500 tranzakciót indítanak. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazás tervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsonypadlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megállókódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segítik a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. Több mint 15,5 millió forintos fővárosi támogatással új közösségi tér nyílik Józsefvárosban a szerhasználattal érintett nők és édesanyák számára. A szabad kikötő női tér létrehozására a Józan Babák Egyesület a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázatán nyerte el a támogatást. Az új szolgáltatás a Magdolna negyedben működik majd, és előzetes bejelentkezés nélkül fogadja a segítséget kérőket. A résztvevők pszichológiai támogatást, jogi tanácsadást, gyermekfelügyeletet és művészetterápiás foglalkozásokat vehetnek igénybe. Július 5-én teljes hajózárat rendelnek el a Szentendrei Dunaág egy szakaszán, a Postástrand és Budakalász között, az Open Water Tournament nyílt vízi úszóverseny miatt. A rendezvényen mintegy 600 amatőr és profi sportoló teljesíti az 5,29 kilométeres távot a Duna sodrásában. A verseny idejére reggel 9 és dél között szünetel a hajóforgalom, a biztonságról a vízirendészet és kutatómentő egységek gondoskodnak. A szervezők szerint a folyó erős sodrása jelentősen megkönnyíti az úszást, sok esetben minimális tempózás is elég a célba éréshez. A célban a résztvevőket hagyományosan zsíros kenyérrel várják az Ebihal büfénél. A nyári esemény a nyílt vízi úszósorozat egyik kiemelt állomása. Ma egész nap erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de azért napsütésre is számíthatunk. A szél egész nap élénk marad, és helyenként záporok, zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban kissé változékony szeles idő valószínű, mérsékelten meleg 26-28 fokos hőmérsékletekkel.
2: Köszi szépen, Bori! Jó reggelt! Nézzük a közlekedési infókat. Az egyes számú főúton Komárom belterületén az Ácsi úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje rosszul lett, ezért kell a 89-es kilométernél jelenleg forgalomkorlátozásra számítani. A 7-es számú főúton vihar miatt az Alakomár és Nagykanizsa között legyenek nagyon óvatosak, ott is számítani lehet korlátozásra, például takarítás miatt, ha valakinek arrafelé van dolga. Közben pedig erősödik már a forgalom a főváros felé vezető 31-es főúton Mende térségében, és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon zárva a Szárligeti csomópont, sem fel, sem lehajtani nem lehetséges. A terelő utat sárga táblák jelzik. A 7. kerületben tart a felújítás a Madách Imre tér környékén, a Rumbassebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbassebestyén utca és a Madách Imre tér között, az Asbóth utca pedig kétirányú Zsák utcává vált.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: 6 óra 5 perc. Jó reggelt kívánunk a stúdióban, Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
2: Ott vannak önök, és már város olyan tök üres volt, hogy jöttem.
3: Igen, teljesen.
2: Mintha még mindenki aluszna. Jó reggelt, ébresztő, jön Taylor Swift és a Shake It Off.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz már egy percen belül. Mondok egy nagyon szép számot. 23.
2: Mi ez a 23?
1: Ennyi fokot mutatott az autóban a hőmérő, amikor reggel elindultam otthon. 23, nem 33, nem 32, 23.
2: Igen. Örüljünk neki.
1: És olyan jó volt nyitott ablaknál aludni, hogy napok óta nem mertem otthon kinyitni, mert ömlött be a forró levegő, hát is most végre. Jó, mondjuk csapkodta, fölkeltem hajnali egykor, vagy mikor volt egy kis dirdurcsicsat, ott felénk, nem tudom nálatok mi a helyzet, de inkább csak a szél miatt. Tehát, hát hogy az eső az valahogy este 8-9 körül volt, és valahogy tőlünk távolabb, csak láttam.
2: Én egész este hallottam a tűzoltókat, hogy mennek, jönnek, úgyhogy valami történhetett ott nálunk is, nem tudom. Hát múltkor, képzeld el, amikor nem voltál itthon, akkor volt egy hatalmas esőzés, akkor ugye az új kis lakásunk be is ázott, és nagyon jó volt, örültünk neki, de nem baj, legalább most derült ki, és akkor én a bádogos megoldja, és a Szobor utcában mind a két oldalról ott óriás fák vannak, gyönyörű szép egyébként.
1: Azok szeretnek kidőlni.
2: Kidőltek. Mind a két oldalról, tehát nem lehetett bemenni oda a házunk elé. Úgyhogy ez izgi volt. Jöttek a tűzoltók, pikpak feldarabolták.
1: Hát elég költözök, már az egész utcát átrendezik.
3: Minek van itt ez a fa? Zavarja a kilátást.
2: Igen. Ugye? Én imádtam volna, ott marad, mert imádom a fákat, de hát ez
1: de ezeket a fákat olyan fura, most pont számolgattam, hogy lassan 20 éve, Jézus, 20 éve lesz annak, hogy beköltöztem a lakásomba, és hogy kezembe kerültek régebbi fotók, hogy úgy megnőttek a fák, én nagyon szeretem a növényeket, meg a fákat, de hogy haragszom most egy kicsit, csak tényleg csak kicsit, mert elveszik a kilátást. Tehát, hogy olyan jó volt, hogy rá lehetett látni az egész környékre.
2: Hát, vágjatok vissza, azt tudod, ilyenkor úgy szoktak szépen.
1: Hát én a tetőtérben lakom a másikon, tehát ugye ahhoz el kéne mennem a két utcával arrébb, és a nem tudom, három emelet magasságú fát, nem lehet azt visszavágni. Ez most ilyen, ezt így kell szeretni egyébként, nagyon szép, mert zöld, árnyékot ad, és most nem győzik hangsúlyozni ugye a klíma hozzáértők. Jürge Forsász Diánának is láttam megint valamilyen posztját, hogy egyszerűen meg kéne értenünk, hogy fákat kell ültetni.
2: Ezt nem is értem, hogy miért nem értjük.
1: És mindenhol vágják.
2: Igen, ilyen posztot. Igen, meg hogy betont raknak le mindenhol.
1: Há, ne is
2: térkövet meg, nem tudom.
1: Van olyan ismerősöm, aki képzeld el, hogy társasházban mármint, hogy ilyen belvárosi, tehát hogy ez a sok emeletes, nagy, gangos házból kiköltözött a zöldövezetbe, és rögtön elkezdett fát kivágni, meg térkövezni, és akkor miért költözik a zöldbe? És akkor tudod, így próbáltam óvatosan, de hogy hát mert ő nem akar ezzel nyűglődni, füvet nyírni. És tudod, mondom, de hát figyelj, akkor miért költöztél kertesházba? Akkor lakjál a harmadik emeleten bent a városban, és akkor nem kell füvet nyírni. Szóval, hogy ez nekem annyira furcsa, és hogy ezt a gyerekkorban is többször átéltem, mert mellettünk a szomszéd, azok egyik oldalon ott mindig jöttek, mentek, és ott is többször volt ilyen, hogy valaki kiköltöztek a nem tudom, panelból, és rögtön ilyen ginger lett meg minden, mert hogy hát ő nem akar a kerttel foglalkozni, akkor még költözik kertes. Most is van ilyen lakunk mondjuk a társas házban is, hogy ő nem akar füvet nyírni, és ő nem akar a kertésznek se fizetni. Mondom, vagy, tehát vagy mi vágjuk a füvet, akik ott lakunk, hogy rend legyen, vagy valakit meg kell fizetni, hogy ezt megcsinál. Ő ezzel nem akar bajlódni, és mutkomottam a lakógyűlésen, hogy Kati drág, akkor tessék elköltözni a lakótelepre, és akkor ott nincs ilyen gond.
2: Igen.
1: Szóval,
2: igen.
1: Nem mindegy.
2: Nem mindegy.
1: Hát ehhez képest mondjuk egyébként a Bukarestbe látod, mi volt az mondjuk nem tegnapról már, hanem tegnap előttről tegnapra. Ugye elöntötte őket a víz, de hogy a metrót, ami itt is szokott néha lenni, az aluljárót, ami ugye nálunk az állatkert melletti aluljáróban szokott először talán összegyűlni a víz ott a Dózsa-György úton. Na, hasonló jelenetek játszottak le Bukarestben, eszméletlen vihar volt, de ott is most már egy kicsit visszahűlt a hőmérséklet.
2: Rengeteg minden lesz ma nálunk, kérem szépen. Hát tegnap itt volt nálunk Vastag Csaba dalpremiére, ma Gudics Máté érkezik, ám de Gudics Máté élőben fogja előadni az új dalát, Égetem a címe. Én már belehallgattam, Zoli nem szereti előre meghallgatni, nagyon jó kis rokkos dal, tehát én szeretem, hogy ő marad ezen a vonalon, és ettől nem tágít, teljesen mindegy szerintem, hogy neki mit mondanak, mert ehhez jó a hangja.
1: Mit éget?
2: Hát ez az.
1: Ja jó, nem mondod meg azt, hogy mit éget? Jó, hagyom magam meglepni, mert azért ezt, hogy a külföldi cimboráim szokták úgy mondani az ilyen slang feléjük, hogy égesd a kártyát, tehát hogy vásároljál, tudod, a plastik kártyát, húzogass, de még lángra nem kap. De. Jó, aztán nem gondolják komolyan, persze.
2: Bárcsak éreket csinálhatnék, ez mostanában nem lesz.
1: Ne, én nem vágyom. Én sose vágytam ilyenre.
2: Néha mennyit égettél el az utóbbi időben, amikor vásároltál?
1: És praktikus, és olyan dolgokat, amiket hát már régóta terveztem.
2: Égetés, hát az is égetés. Mert volt jó, rá, de most kedved, időd, energiát, pénzed.
1: Most
2: tudod, az
1: bepótoltam, amit az elmúlt években nem vettem meg. Igen, de aztán most viszont nagyon jól esik. Most már megint átváltottam, üzemmódot váltottam, és most megint az van, hogy tudod, bemész valahol, körülnézés, olyan jó érzés, úgy kijön, hogy nem vettem sem, megspóroltam, megint 10 000, megint 5 000, azt sem vettem meg, a francnak van arra szüksége. Tudod, valamit így néztem, hogy de nem. Ne, és nem azért, mert nem vagyok ilyen fogalmaz velem a garázs, de hogy tényleg előbb-utóbb eljutok mindig oda, hogy nem, nem kell már ez a... Hát most már inkább, anyukám szoktam, hogy most már inkább fogyjon a cucc. Nem gyűjtik, hát inkább már szabadulni akar tőle. Ja, aztán, ha már gyerekkor, a gyerekkor is szóba került, biztos önökkel is előfordult, hogy gyerekkorukban megállapítottak, ez a gyerek, ez biztos fogorvos lesz, mert állandóan ilyet játszik, meg ott furkál. Vagy ez a gyerek, ez ennek üzlete lesz, mert állandóan pénztárosat játszanak az unokatesójával. Ilyesmi. Szóval, hogyha gyerekkorukban megjósolták, hogy mi lesz önökből, és aztán valami marhára más dolog sült ki az egészből, kíváncsian várjuk, hogy mit mondtak, és mi a valóság.
2: Aztán ne feledjék, hogy a koncertélmények nyara természetesen folyamatosan tart itt a Sláger FM-en. Annyit előjáróban elárulnánk azért, hogy ma Pitbullt kell keresni. Pitbull, nem a kutyát, Pitbull. nem, az előadó művész, aki hasonlóan, mint Dr. Béres, szereti ezt, igen. Szóval, hogyha majd ezt meghallják, akkor tessék harmadikként telefonálni, és ott lehetnek a koncertjén.
1: Igen, és ha már nyár útra is kelünk, a szállodákkal foglalkozunk majd ilyen-olyan szempontból, mindenféle szállodai tapasztalatokat gyűjtenénk össze, például a szálloda takarítás tekintetében, és...
2: És nagyon szeretnénk azt tudni, hogy vannak-e olyan őrültek, akik mondjuk megérkeznek a szállodába, és mindent csekkolnak. Én a mosdót szoktam, a WC-t, hogy ez ki van a takarítva, tudod, meg a fürdőt, tehát a fürdőhelyiséget, mert nekem az a két ilyen parám.
1: Petra UV lámpával állítva.
2: Nem, azt tudod, hogy miért nem teszem? Mert biztos, hogy találnék valamit.
1: És akkor fordul el. Nem. Na jó.
2: Nem akarok testnedveket sehol sem látni.
1: Köszönöm szépen. Jó sláger reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, fél hét lesz, pontosan 3 perc múlva. Hát Petra, azt kell mondjam, hogy ahol én ott vagyok, ott baj nem történhetik.
2: Mi történik?
1: Mondom, ott nem történhet.
2: De mi történik?
1: Hát valójában ez csak jó a marketing dumám, mert fordítva van.
2: Igen.
1: Mert valójában ez úgy van, hogy ahonnan eljövök, ott viszont valami történik. Tehát én csak ezt kifacsartam.
2: Láttam,
1: ezt a mondatot.
2: David Beckham ott volt a Times Square-en, ott szurkolt.
1: Ja, most
2: arra
1: nem erre gondolsz?
2: Nem,
1: ja, arra
2: gondoltam.
1: Hát már, amikor elmentem New Yorkba, alig, hogy elhagytam Budapestet, utána volt az, hogy valami fickó ugye az egyik villamos tetején dorbézolt. Egy ilyen 4-6-os kombinónak
2: igen.
1: A tetején. Ott kiderült,
2: hát,
1: hogy mi
2: más
1: volt?
2: Állapotban volt. Hát, ő azt hitte, hogy repked.
1: Igen, ő nem csak az, hogy nem volt szomjas, hogy valami komolyabbat fogyasztott valószínűleg.
2: Igen, igen.
1: Próbálták leszedni, és igen. Ugye ellökte a létrát, meg stb.
2: Gergő! Így kiabált neki valami,
1: kiabáltak
2: valami
1: neki.
2: Más állapotban. Igen.
1: Gergő, gratulálom.
2: Gergő madárnak gondolta magát.
1: Büszke lehet rá majd anyukája, igen. Gergő fiamra. Oké. Okay. Aztán, amikor meg New Yorkból eljöttem, akkor most meg olvasom, hogy most elkaptak, letartóztattak egy fiatal párt, szó szerint fiatal párt, mert lánykérés volt, kérlek szépen, az Empire State Building nem tetején, hanem a csúcsán, ugyanis...
2: Egy pillanat.
1: Igen.
2: Pillanat.
1: No.
2: Tehát én láttam ezt a videót. Gyönyörű cicalánynak öltözött a csajsz. Nyilván azért ne lehessen őket felismerni, de valahogy mégis beazonosították, hogy elnézést, tehát, hogy ott nincs egy biztonsági őr, aki azt mondja Zoli,
1: nincs.
2: Hogy nem... Hogy mész ki a tetejére?
1: Petra. Miért a Lánchídon áll egy biztonsági őr, hogy vészmészszerűen ne tudja fölmászni? Nem. Ott van egy rács, mondjuk, hogy nem menj oda, meg abban bíznak, hogy talán nem vagy annyira hülye, hogy oda menjél, ahol veszélyes. Aha. Most ugyanez nem állíthatnak, érted? Tehát New Yorkban is most nem lehet minden felhőkarcoló, minden ilyen kapujához odállítani valakit fönt, okay, ahol
2: hogyha...
1: le van zárva, tehát ki van rakva a tábla, hogy innentől tilos belépni, mit tudod, egy üzemi terület.
2: De ha le van zárva,
1: van egy
2: hogy
1: rács, valahogy fölnyitották, tehát hogy volt egy ilyen kapu, és látogatók, akik ott voltak, elmondták, hogy ők végignézték, ahogy ők
2: Jézus
1: ketten
2: Mária.
1: Ott így kinyitották a kaput, a rácsot, bementek is, de azt hitték, hogy oda tartoznak, tehát hogy valami karbantartók, vagy szerelők, vagy hát vagy bármi.
2: Latex cuccban, karbantartók,
1: hát,
2: láttad a lányt, ilyen latex cica.
1: Vagy azt hitték, hogy filmforgatás, mit
2: igen,
1: tudom, mit tudom én.
2: Hát... Mondjuk én latex cuccban nem annyira szoktam otthon takarítani.
1: Ja. Búváruhának nézte, gondolta, hogy elrontotta
2: az, igen.
1: A tengeri karbantartó rossz helyre jött.
2: Mondjuk képzeld el, hogy hát volt olyan szobalány, aki a latex buslakodót azt búváruhának nézte.
1: Na, ugye.
2: A barátnő hát, még szállodájában.
1: Hát elrontott az aznapi szerelést.
2: Egyen meg a szívét, igen, annyira cuki
1: volt. Most milyen egy karbantartó ruhanyúrban? Elmúltak már azok az idők, amikor egy overallt vettek föl rajta, mint ez szerszámos övvel, vagy nem tudom.
2: Igen, latextusban megyünk, igen.
1: Nem biztos, hogy annyira akarták titkolni, mert hogy utána néztem ennek a fickónak, Ivan Berkus, egy orosz fiatalember, ő egy blogger, és fotós, és ez a mániája, hogy mindenben fölmászik. Képzeld el, hogy már megmászta az Eiffel-tornyot.
2: De oda is így ment fel?
1: Hát,
2: mennyi
1: hát
2: pénzük van, hogy, mert ezek...
1: Hát nem oh, gyalog.
2: Igen.
1: Vagy nem lifter, vagy
2: hát
1: nem tudom.
2: Súlyos csiliárdok lehetnek, mire
1: én nem tudom, miből élhet. Az semmi, de hogy képzeld el, hogy a Moszkvai Állami Egyetem főépületét is megmászta, azért már pedig Oroszországban tudjuk, hogy ott, ha nem vagy szimpi a
2: igen.
1: Rendszer szempontjából, akkor könnyen érhet baleset. Ehhez képest ő nem esett ki az ablakon, meg nem esett le a nem tudom,
2: hát
1: sehol.
2: Az.
1: Milyen érdekes lett volna, hogy kívülről fölmászik az egyetem épületén, majd
2: igen.
1: Kiesik az ablakon, miközben
2: igen.
1: Nem is volt bent.
2: Igen.
1: Tehát, de túlélte azt is, aztán Shenzhenben a Chongqing teret mászta meg, szintén Moszkvában a Mercury City Towert, a Shanghai Towert is Shanghaiban, meg egy csomóféle ilyen, tehát hogy ez a mániája, hogy fölmászik, és van neki egy szemre való kis
2: nagyon
1: barátnője.
2: Szép lány, igen, most megnéztem.
1: Angela Nicolaou, és akkor ez most egy ilyen lánykérés volt, tehát hogy konkrétan az Empire State Buildingnek a csúcsára mentek föl, tehát hogy ott, ami egy ilyen antennában végződik, uh-huh. Ugye, vagy egy ilyen nagy, oda a legtetejére, és akkor ott egy zászlót így kibontottak.
2: És amin a szöveg, na, ez a fontos, pont oroszoktól. Egyszerűen, már is mondom, ez egy ilyen, mindjárt mondom, mert közben megkerestem. Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ békére lel.
1: Tehát ó, azért, ki fognak ők még esni egy ablakból, ha így folytatják?
2: Igen, tehát oroszként ezt kitenni, egy Jimi Hendrix idézetet, hát gratulálok.
1: Szabadságról, meg...
2: Szabadságról, igen, szeretetről.
1: Szerintem az, hogy már annyi helyet megmásztak, hogy még nem dőlt el, hogy hol fognak kiesni az ablakból véletlenül.
2: Hát, szegények,
1: nem tudom.
2: Vigyázzanak magukra. Hmm.
1: Hát igen, meg sok boldogság.
2: Sok boldogságot, igen.
1: Nem tudom, hogy a bőribe lesz az esküvő. Tehát most ugye letartóztatták őket, mert hát azért ez így nem üzemszerű használata volt.
2: Nem,
1: hát nem tudom, hogy az amcsik ezt hogy veszik.
2: Hát figyelj, hogyha Shanghaiba, tehát azért az is egy kemény hely, ott sem ültették le őket, hanem csak pénzbírság volt. Mert oké, Párizsban az mindenki csinál mindent, tehát hogy oké, nem ültették le őket, csak pénzbírság.
1: Visz is, mert ültettük le, érted a Lánchídot.
2: Hát büszkék voltunk rá, hogy na.
1: Hát azt akarom pont mondani, hogy igen. Lehet, hogy ez is közben dörzselik a markunkat, az amcsik, hogy Mert ott most már ugye egyre több ilyen kilátó van, ez tehát hogy most már azért versenyezni kell egymással, mert most már nem csak a Rockefeller Center tetejére mehetsz föl, vagy az Empire State Building, de most már van ugye az Edge.
2: De melyik a legjobb néhány akkor? Éve. Honnan a legjobb a kilátás vajon most
1: hát
2: akkor?
1: Hát figyelj, én még mindig esküszöm a Rockefellernek a tetejére, a Top of the Rock. Mert onnan látod az Empire State Buildinget is, a város kellős közepén vagy, nagyon szépen ellátsz a Central Park felé, ellátsz a Downtown, a déli irányba. Az Edge-nél nekem az olyan, tehát nagyon jó, mert magasabban van az a 100. emelet, de ott kimész kilátni, akkor persze szép, de hogy onnan a városnak egy kicsit ilyen modernebb vetületét látod. A Top of the Rockról, a Rockefeller Center tetejéről, ott viszont az igazi klasszik New York hever a lábaid előtt.
2: És nézem is már is egy pillanat, persze.
1: Szóval, de hogy ugye egyre több ilyen híres kilátópont van, és nyilván jól jön a hírverés. Most majd mindenki az Empire State Buildingre akar fölmenni, mert hogy menj majd fel, fia, ott másztak fel az oroszok.
2: Hú, de szép ez, Zoli. Igen, megértem, hogy miért mondod, hogy ez a legszebb. És olyan drága felmenni egyébként.
1: Nem, de hogy tegnap ajánlottam City Pass.
2: Igen.
1: És azt hiszem a Rockefeller ilyen 11-2000 forint.
2: Igen, mert amúgy 13 000.
1: Igen, de hogyha City Pass-t veszel, akkor a töredékéből megúszol az egészet.
2: De szeretnék elmenni, és mindenkinek azt kívánom, hogy ide jusson.
1: Nagyon vajás, jó utat, Petra, és let's groove!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM, minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
3: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
7: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Intsünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.

0: A reklám után.
1: Igen, kellemes időre számíthatunk, ma 26 fokos hőmérséklettel. Szerintem már most a reggelünk is elég jól indult, 21 fokot mérünk egyelőre, tehát visszahűlt a levegő, és azt gondolnám, hogy ez a normális nyári menetrend. Délután például már 30 fok lesz, tehát mint a gyerekkoraink nyara, nagyjából úgy képzeljük el.
2: A vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Váci Viktor. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a hegyeshalmi határátmenetben. Az Eurocity, Euronet és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban a Győr-Bécs útvonalon közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszok közlekednek. Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között a szerdán megrongálódott felső vezeték helyreállítása még tart, ezért a Tópart Expresszek helyett ezen a szakaszon kétféle megállási rendel pótlóbusz közlekedik, várhatóan a déli órákig. És egy előrejelzés, a Veresegyházi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ezért július 20-áig pótlóbuszok járnak majd Újpest központ és Veresegyház között többféle megállási rend szerint. Jó utat!
2: Köszönjük! Az M1-es autópályán Budapest felé a terelésben Bicske és Biator bágya. 35-ös és 25-ös kilométerek között az erős forgalom miatt a külső sávban jelentősen lelassult a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult. Az egyes számú főúton pedig Komáromban az Ácsi úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje rosszul lett, ezért van korlátozás.
4: A közlekedési hírek támogatója az Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Akartam mondani lelkesen, hogy és folytatódik a koncertélmények nyara, csak közben rájöttem, hogy nem, ez nem a One Republic, hanem ez a One Direction.
2: Igen.
1: Van.
2: Mindegy is.
1: Van. Tudod, pam.
2: Teljesen mindegy.
1: Nem mindegy.
2: Ha már reggel felvetettem, ugye, hogy szeretnék olyan hallgatóval beszélgetni, aki ellátogat egy szállodába, és azonnal elkezdi csekkolni, hogy ott mi a legtisztább, vagy mondjuk mi az, ami a legkoszosabb. Tényleg, pont azért jutott eszembe, mert tegnap Zolival arról beszélgettünk, hogy ugye ezért még nagyon sokan nyaralás előtt állnak, és ilyenkor mondjuk aki Airbnb lakásba megy, vagy szállodába, azért sokan vannak, főként szerintem az édesanyák, akik elkezdik csekkolni, hogy mondjuk mi mennyire tiszta. Nekem is egyébként a legtöbb barátnőm, pont mióta gyerekük van, képzeld el, hogy azóta sokkal inkább figyelnek arra, hogy minden rendben legyen, amikor nem mindegy, hogy a gyereket ugye hogy rakod be oda, abba a kádba, meg nem tudom. És találtunk egy cikket azzal kapcsolatban, hogy mik a szállodák legkoszosabb pontjai.
1: A kád, ha már így mondod.
2: Én
1: mindig ezt olvasom, hogy a szállodai fürdőkádba nem ülünk bele.
2: Tehát, de ki az, aki beleül egy szállodába? Te beleülsz? Te belefekszel? Én csak volt egyszer. Megyek mindig.
1: De hogy, hát előtt azért így én áttörölgettem.
2: De mivel? Vettél Domestoszt, és úgy? Vagy hogy?
1: Mert ja, nem az tudom, egyik valami
2: barátom Domestosszal járt. Tehát ő maga kitakarítja, mielőtt ők belevált. Nem, ez tényleg így
1: tudod, hogy csináltam? Amikor Angliába mentem egyszer még a 90-es évek végén, a barátom kint volt, egy hónapig is meglátogattam, és akkor ott egy olyan helyen bérelt egy szobát, ahol volt egy kutyus is, és pont elutaztak a kutyussal, és megtudtam, hogy a kutyus a fürdőkádban szokott lubickolni, mondta, én addig ide még zuhanyoz is állok be.
2: Amíg nem takarított
1: na, ott,
2: ki,
1: ott viszont az volt, ez a gumikesztyű. Szerintem még ilyen, föl a hajamra, és sikamika, és utána, ja, még otthon volt, Brodynak hívták a kutyát, és mondtam, Brody, gyere, nézd, nem, ide nem, és a szobából is kitiltottam, ahol én aludtam, a földön egy matracon, tehát mondtam, hogy itt most nem.
2: Igen, addig nem, amíg te ott vagy. Szóval, hogy ő Domestosszal jár, képzeld el, tehát és a WC-t át szokta törölni, meg a kádat. Én egyébként viszem magammal mindig a nedves törlőkendőt, hogy azzal így szépen letörölgessek dolgokat. Nem mindegy.

0: tehát nem vagyok teljesen bolond, és azért ahogy a szállodákat szoktam foglalni, a Bookingon ugye mindig nézem az értékeléseket, szóval tényleg olyan helyre megyek, ahol a tisztaság az csillagos ötöst kap, úgyhogy ez nincsen gondom. De ha már itt tartunk, például érdemes állítom megnézni a távirányítót és a kapcsolókat, mert hogy az is koszos tud lenni. Én nem tudom, én még a távirányítókat sosem ellenőriztem, tehát hogy azért olyan helyre nem mentem olyan annyira. Azt a Tomi csinálja, tudod, így szétszedi, és akkor ilyen fültisztító pálcikával, mit tudom, mivel kell azt tisztítani, azzal szoktam.
1: De ez sem normális, ezt ugye azért az emberek többsége nem csinálja meg, tehát nem szokták fültisztító pálcikával.
0: De nem évente csinálja, hanem amikor úgy érzed, hogy már használtuk egy ideje. Te nem szoktad, hogy szétszeded, és akkor a kis műszerét ott belül ott azt is megcsinálod ezzel a alkohollal, nem. Vagy nem tudom, mivel
1: én
0: kell.
1: A távirányított, azt kérlek szépen a bútorszívó kefével, tehát a porszívónak azzal a kefével, azzal szoktam átszívni.
0: És annyi?
1: Minden alkalommal, amikor porszívózok, akkor pont a kezembe kerül. És akkor így nem rakódik rá a por, mert ugye az, ami utána az új begyede lévő zsírtól szépen rárakódik így az évek alatt, és olyan vastag, kellemes, szürke szutykot képez rajta. Ha elültad a port, akkor nem marad rajta semmi.
0: Igen, állítólag, ami még koszos, az ágytakaró, illetve a díszpárna, tehát azt jó minél gyorsabban eltávolítani, aztán a poharak, a jégvödör, a kávéfőző is lehet koszos. Hát én ilyeneket még nem tapasztaltam.
1: Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egész szobai berendezés a szállodában az lehet mocskos, mert indulj ki abból, hogy oké, kitakarítják, de hogy a vendégek, amikor megérkeznek, tehát így látom magam előtt, hogy fogod a kis bőröndödet, végigmész vele a New Yorki metrón, végighúzod a...
0: Az retkes.
1: Keresztül a macskapisina, majd beérsz a szállodába, és mit csinálsz? Az első dolgot, hogy fölrakod az ágyra, ugye? Hogy kicsomagoljál belőle. Tudom, van
0: soha.
1: Olyan... Én nem, de hogy Jézusom, nagyon sokan ezt...
0: Van olyan, aki fölrakja az biztos, ágyra? Nem.
1: Hát ne, hogy,
0: hát
1: hogy
0: miért rakod az
1: lenne?
0: Ágyra? Hát az a tiszta.
1: Mert az
0: retek.
1: Van kéznél.
0: A szőnyege bontott ki a bőröndöt.
1: De nem mindenki. Ha...
0: Van olyan,
1: hát
0: aki
1: persze,
0: felrakja.
1: Te meg ilyen legugolunk, kinyitod a szőnyeget. De van, aki bemegy, láttam én már karom várjuk. John, és láttál-e már fűben nyulat? Szóval, hogy tehát vannak ilyenek, meg hát ugye cipővel végig grasszál a nyilván szőnyeget, tehát igen, bemész a szállodai szobába, ami ugye le van szőnyegezve jellemzően az egész. Én ezért most ebben kezdek rászokni, hogy...
0: Leveszed a cipőt.
1: Ja, arra nem kell rászoknom, az eddig is így volt. Nem, hanem hogy amikor foglalok, akkor most már azt nézem, hogy régen nem szerettem, például Prágában volt olyan, tudod, egy régebbi szálloda, hogy parketta van, és csak aha, így igen. Volt rajta mutatóban szőnyeg. És ez olyan barátságtalan így, meg mennyivel jobb a süppedő szőnyeg, de ha belegondolsz, a süppedő szőnyegbe annyi minden bele süpped, és szintén ugye bemész a kutyapisis, macskapisis utcáról, végig trapolsz a szőnyegen, és utána, amikor kijössz a zuhanyzóból, akkor ugyanezen az úton mész végig mezít láb az ágyig. Úgyhogy én arra szoktam rá, hogy most, hogy már ugye évek óta sehol nem adnak szállodai pucsot, ezt a fehéret, néha szoktak le. Nekem van otthon ilyen, és én viszek magam. Viszem magammal a szállodai papucsot. Ah. Volt már, ahol ott hagytam.
0: No, hogyha esetleg van olyan, amit mindig csekkolnak, mikor megérkeznek egy szállodába, vagy mondjuk egy Airbnb lakásba, akkor tessék velünk ezt megosztani, és várom a domestosos törlőkendősöket is tényleg.
1: Én meg csak azért is, csak hogy igazam legyen, már egy One Republicot is bekészítettem, de akkor legyen One Republic, mert hogy akartam mondani, hogy folytatódik a koncert élmények. Nyara a One Republic koncert már megvolt, van viszont más, például ugye Pitbull koncert jegyekért lehet játszani. Ki tudja mikor? Tessék figyelni, majd kiderül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Johnson. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
5: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokoládeszín terápiás arcbarnító vár.
6: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
5: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ, még csoki barnaság.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
9: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Emelkedik a vízdíj a vállalatok részére. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését. Felforrósodott a Balaton, néhol már 33 fokos. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Rendeletet adott ki Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, miszerint módosítják a nem lakossági víziközmű szolgáltatási díjakat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik az ivóvízellátás fogyasztással arányos köbméterenkénti díja. Továbbá emelkedik a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A rendelet értelmében a szennyvíz elvezetés és tisztítás ára is emelkedik. A korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként. A miniszter rendelete június 30-án éjjel jelent meg, és már ma hatályba lépett. Köbel Anita kormány szóvivő a rendelettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a lakossági fogyasztókat nem érinti. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését, ahol a vezetés ismertette a lezárult évad eredményeit. Az intézmény tájékoztatása szerint június 29-éig több mint 100 000 néző vett részt az előadásokon. Összesen 323 produkciót mutattak be. A színház közölte, hogy a nyári programokkal együtt a végleges számok még tovább emelkedhetnek. Óber Frank Pál igazgató beszámolt arról is, hogy a bérlettulajdonosok száma közelíti a 17 ezret, ami a pandémia utáni időszakhoz képest folyamatos növekedést jelent. A társulat több nyári vendégelőadással és fesztiválfellépéssel is készül a Balaton környékén és szabadtéri helyszíneken. A közönség szavazás alapján a Petőfi díjat Hirsch Laura kapta, a Latinovics díjat Horváth Elemér Emi, a Megyaszai díjat pedig Nagy Pál Anita vehette át. A közönség az évad legjobb előadásának az István a király című rockoperát választotta. A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja lezárta a Tudatos Tehetség programot, amelyben 20 alsó tagozatos diák vehetett részt veszprémi általános iskolákból. A program célja a tehetségígéretek önismeretének, érzelmi tudatosságának és készségeinek fejlesztése volt. A gyerekek több alkalmas csoportos foglalkozáson vehettek részt, ahol játékos feladatokon keresztül dolgoztak a kommunikáció, a kreativitás és a tanulási módszerek fejlesztésén. A szervezők szerint kiemelt hangsúlyt kapott az érzelemszabályozás és a stresszkezelés is. Kirívó gyorshajtókat mértek be Veszprém vármegyében a rendőrök a közelmúlt ellenőrzései során. Az egyik autós lakott területen a megengedett 50 km/h sebesség helyett 118-al hajtott. Még egy másik sofőr egy 90-es szakaszon 139 km/h közlekedett. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok az utakon. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula ronthatja a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a szabályok betartása ilyenkor még fontosabb. A Balaton vízhőmérséklete tovább emelkedett. Több mérési ponton már 32-33 Celsius fok közeli értéket mértek a felszínen. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint Keszthelynél hétfőn 32,9 fok volt a legmagasabb felszíni hőmérséklet, de Szigligetnél és Balatonszemesnél is 31-32 fok körüli értéket regisztráltak. A szakemberek szerint a melegedés hatására a tó vízoszlopában erős hőmérsékleti rétegződés alakult ki, a meleg felső réteg alatt hűvösebb víz található. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem tapasztalható fokozott algásodás, de a rendkívül magas vízhőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tó ökológiai állapotát. A Siófoki Obszervatórium adatai szerint egy méteres mélységben is közel 30 fokos volt a víz, ami szokatlanul magas értéknek számít a Balaton esetében.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé a terelésben Bicske és Biatorbágy között az erős forgalom miatt a külső sávban jelentősen lelassult a haladás, illetve szakaszosan torlódás is kialakult. Közben a határ felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a Szárligeti csomópont le- és felhajtó ága is zárva, tehát sem lehajtani, sem felhajtani nem lehet ott a pályáról a pályára. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Az 1-es számú főúton Komárom belterületén az Ácsi úti körforgalomnál egy kisbusz sofőrje rosszul lett a reggeli órákban. A 89-es kilométernél ezért továbbra is forgalomkorlátozás van érvényben. Itt Budapesten telített már a Hungária körút az Árpád híd felé az Egressy úttól a Tököli útig, ahol a gázvezeték javítás miatt ráadásul sávzárást kell kerülgetni. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utca előtt szintén akadozik a haladás, valamint a 10-es számú főúton is befelé az Ürömi körforgalom előtt, de élénkül már a forgalom az M1-es M7-es közös bevezetőjén is, és tovább a Budaörsi úton, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól, illetve az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Kérdésünk továbbra is.
4: Hogy mit csekkolnak, amikor megérkeznek egy szállodai szobába?
2: Főleg a tisztaság dolgában. 0-30-30-30-95-8. Itt várjuk a tippeket. Közben Closer to Me, Mark Ember következik.

0: Ez a Sláger reggel 4-8 előtt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk. Egyébként nem is mondtam még, eszembe jutott arról, amit meséltél, hogy te megérkezel egy szállodai szobába, és ott rögtön körbenézel, hogy milyen a tisztaság, hogy például régen, amikor nagyon sokat jártam még kempingezni, mármint sátras kempingbe, szerte Európában, tehát körbe turnéztem tényleg Európát, és tudod, így kérdezték, hogy de hát, hogy kemping meg. Ott mindig az volt a menetrend, hogy megálltunk kint a parkolóban, kint még az utcán, szépen besétáltam, mintha vendég lennék, megnéztem a vizes blokkot, hogy mennyire tiszta, és akkor mondtam, na akkor megyünk tovább.
1: Igen.
0: Irány a következő. 300 méterrel alébb következő kempingbe bementünk, és akkor volt, hogy mit tudom én, Saint-Tropez környékén, itt találtam egy kifogástalan csili-vili kempinget, közvetlenül a vízparton, szerintem aznap legalább nagyjából hetedik kempinget néztük meg, mert azt mondtuk, hogy hát ott nem szeretnénk maradni. Tehát hogy a tisztaság az egy fontos szempont. Elvégre hát ugye ott töltöd majd a napjaidat. És akkor visszatérve a szállodákhoz, hogy ott mi minden történik, én ezt úgy képzelem egyébként, hogy mint a repülőgépeknél, ott leszállásnál, felszállásnál van a checklist, hogy
1: igen.
0: Futómű, rendben, fékszárnyak, bent, és nyilván így van, hogy valószínűleg amikor bemegy valaki, akkor nem is feltétlenül nézik meg szerintem, hogy használták-e, mert én mindig azon gondolkodom, például, hogyha franciágyban alszom, mondjuk egyedül, akkor a másik párnát aztán látványosan érintetlenül hagyom, és mindig izgatja a fantáziám, hogy vajon azon is lecserélik a húzatot?
1: Hát te kérdezzük meg!
0: És úgy képzelem, hogy igen, mert valószínűleg nem bajlódik vele a szobalány, amikor bemegy, most fölmérje, hogy ez kell, hanem ugyanazt a procedúrát valószínűleg mindig végigcsinálja. De végigcsinálja? Így van ez? Behán István, a Vital Hotel Nautis igazgatója csatlakozik hozzánk a vonalba.
1: Jó reggelt!
2: Szevasz! Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt!
1: Szóval igen, így csinálja? Mind a kettőt lecseréli olyankor, hogyha az egyik érintetlen?
2: Lecseréli, igen.
1: Figyelj, és ők, tényleg úgy képzeljük őket, hogy van náluk egy ilyen checklist, hogy oké, akkor mit tudom én, nem tudom, kávét kell betenni, mert hogy van kávéfőző a szobában, le kell szedni minden ágyneműt, portalanítani kell, ezt minden alkalommal meg kell tenni például?
2: Megvan, mindenre megvan a checklist, igen, úgy ahogy mondjátok, minden apró lépésen végigmegy, mindent elvégez, és akkor még a tetejébe utána, amikor ő készre jelentette, és úgy gondolta, hogy készen van a szoba, akkor jön a housekeeping vezető, és akkor ő még egyszer átnézi a szobát, ha talál valamit, akkor kijavítja, vagy visszaküldi a szobaasszonyt, és akkor onnantól kezdve van kész az a szoba, akkor adják át a recepciónak, és jelentik tisztára, hogy ebben most érkezhet a vendég, és minden happy.
0: Afelől nem kételkedem, hogy ez nálatok így van, de biztos te is hallasz ilyen rémsztorikat, mint egy külföldről. Például múltkor édesanyám mesélte, hogy nem is tudom, valahol Kínába járt, és hogy szólni kellett, mert hogy hajszálak voltak az ágyban, abban a szállodai szobában, ahol akkor érkeztek meg frissiben. Igen. Tehát, hogy ilyen előfordulhat azért itt-ott mondjuk külföldön?
2: Hát én Kínában kergettem ötcsillagos szállodai szobába, hát egy 3-4 centis csótányt a szobában.
1: Nem már, úristen! Oh.
2: És nem voltam addig hajlandó lefeküdni, amíg ezt el nem kaptam.
1: Hát ez mondjuk érthető. Pont ezt akartam kérdezni, neked azért a szakmai ártalom, nem? Hogyha megérkezel egy szállodába, akkor azonnal megnézed, hogy minden rendben van-e.
2: Igen, de egyébként a vendégek is alapvetően, ugye azt szoktuk mondani, hogy az első benyomás az a recepció érkezéskor főbejárat, milyen kedves a recepciós, hogy mosolyog, mennyire segít nekünk, hogy jól induljon a hétvégénk, nyaralásunk, bármi, de a következő talán következő első benyomásnak is mondhatjuk, az meg a szoba. Uh-huh. És azon belül is leginkább a fürdőszoba. Én azt gondolom, hogy erre mindannyian nagyon odafigyelünk. És belépünk egy szobába, és van egy jó illet, és van egy tisztaságérzet, és van egy ilyen rendezettségérzés, akkor azt mondom, hogy onnantól kezdve jól indul. Uh-huh. De ha bármit is észreveszünk a fürdőszobába, vízcseppeket, vízfoltokat, nehogy Isten hajszálat, akkor az már...
1: Rosszá íze van az embernek, igen.
2: Egy hajszál benne van tényleg, tehát emberek dolgoznak, emberek takarítják a szobákat.
1: Hát miért nem vesztek fel kopasz embereket?
0: Hát vagy az étteremben is ilyen kis fejfedőben főzik. Figyelj, az
2: nem csak... Nem fogadunk hosszú vagyokat is.
0: Az csak marketing, amikor mit tudom én, a WC ülőkére rá át van fűzve egy kis papírszalag, hogy fertőtlenítve.
1: Mert
0: az
1: olyan jó, megvesztek.
0: Illetve a fedelén, ugye azt, hogy... De ez mostában kiment a divatból, de...
1: Nem, van.
2: Nélkül is le van fertőtlenítve, az a papírka, amit ráhelyeznek, az már valójában tényleg csak marketing.
1: Jó,
2: de mégis van egy olyan érzés az embernek, hogy igen, itt erre is figyeltek, és rendben van.
0: Jó, ha már fertőtlenítünk, mi a helyzet a fürdőkádokkal a szállodákban erről? Tudod, mindig jelennek meg cikkek, hogy jó szívvel nem ajánlják, hogy az ember egy szállodában megtöltse a kádat vízzel, és abban lubickoljon, mert hogy az valójában nem arra való. De mégis a legtöbb szállodai szobában ugye nem zuhanyfülke van, hanem fürdőkád, és abba kell beállni még akkor is, hogyha zuhanyozni szeretne az ember.
2: Én inkább zuhanypárti vagyok, mint kárpárti. Tehát most egyre több szállodában van csak zuhanyzó. Még otthon sem használom a kádat, és szerintem a legtöbb vendég a szállodában sem nagyon használja. A kádak más extrát nem lehet vele csinálni, mint egy zuhanytálcával, ugye az is ki van takarítva, persze, és ki van fertőtlenítve. Ja, ja. Gyakudzikhoz, pezsgőfürdőköz vannak speciális tisztító szerek, amikkel ugye át lehet a fúvókákat meg mindent tisztítani. De egy normál kárdal nem lehet mást tenni, mint hogy kiöblíteni, kifertőtleníteni, kimosni. Én nem gondolom, hogy az sokkal veszélyesebb lenne, mint egy zuhanytálca.
0: Még egy utolsó kérdést engedj meg, az én heppem, azt már korábban itt emlegettem adásban, hogy az a szőnyeg, amit nyilván nem lehet minden vendég távozása után maximálisan átmosni, meg nem tudom mi, de hogy nagyjából mit mutat a rutin, milyen gyakorisággal szoktátok a szőnyeget nem egyszerűen csak átporszívozni, hanem mondjuk egy alaposabb szőnyegtisztításnak alávetni?
2: Nézd, évente egyszer-kétszer meg kell tenni, ahogy a foglaltság engedi, a tavaszi, őszi időszakban, inkább próbáljuk úgy jutani, amikor lement a nyár, és egy dübörgős, nagyon sok vendég van, meleg van, utána próbálunk egy olyat beiktatni, hogy az összes szobán egy szőnyegtisztítógéppel, meg folyosókon, konferenciatermeken is végigmenni, és aztán tavasszal a szezon előtt még egyszer igyekszünk ezt megtenni. Ez nem kis feladat, hogyha jól megy a szálloda, de muszáj megtenni, mert megint csak ugye, ami por összegyűlik a szőnyegnek a szöszei között, az egy normál porszívon nem tudja kiszedni, és ahogy az ott dörzsölődik, nagyon hamar tönkre is teszi a szőnyeget, és nagyon hamar elhasználódottá válik. Ha ezt évente egyszer-kétszer megtesszük egy alapos nagy takarítással, akkor egyrészt sokkal frissebb, kellemesebb a szőnyeg hatása, rálépni, használni, ránézni, másrészt az élettartama is sokkal hosszabb lesz.
0: Milyen jó érzés volt egy hozzáértővel beszélgetni. Köszönjük szépen Behár Istvánnak, a Vital Hotel Nautis igazgatójának.
1: Szia, napot,
0: jó
1: munkát!
2: Köszönöm, sziasztok, sziasztok! Hello, we're Coldplay. Sláger
3: FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a sláger reggel, jó reggelt kívánunk, 6:08. Most beszéltem Forrest Gumpunkkal, aki üdvözletét küldi, csak röviden tudtunk beszélni, mert Görögországban most nyaralnak éppen. Azt mondta, nagyon szép tiszta a szállásuk, de hogy a görög WC körüli szabály az megdöbbentette őket. Jelesül, hogy a WC papírt nem szabad a porcelánmalacba dobni, hanem ezt külön kell gyűjteni a használt
1: WC papírt. Nagyon sok helyen így van a világban. De Malin az... is, igen, ott is így. Miért jó? Nem tudom, de hogy nagyon sok.
0: Hát azt tudom, hogy az, igen, azért szokták mondani, hogy ne duguljon el. Igen. Igen. New Yorkban egyébként nekünk volt egy dugulásunk rögtön a második
1: mit
0: napon.
1: Mit dobáltatok a WC-be?
0: Semmi, WC papír volt. Jött a fickó és mondta, hogy a szállodában, mivel hogy régi épület, figyelj, egyébként nagyon pici volt a porcelán csésze alján aluk. Azt néztem, hogy döbbenetesen kicsi, és amitől én még kikészülök, amikor nincs WC-kefe. Ezt mostában több szállodában tapasztalom.
1: Hogy én sem értem.
0: Az olyan kellemetlen. Értem, hogy minden nap jön takarítani a szobarány, de hát én szeretném magam után rendben hagyni az olyan furi.
1: Van más is, aki nagyon szereti nem csak maga után rendben hagyni a dolgokat, hanem csekkolni is. Kata, szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, amikor te megérkezel egy szállodába, akkor mi az első dolgot?
2: Megnézem a fürdőszobát.
1: Aha, ugyanígy, mint én.
2: Előveszem a kis domestos
0: dacsimat. Viszel magaddal?
2: Persze, ezt a százas, tudod, ezt a jó vastagot.
1: Úgy.
2: És akkor nekiállok mindent átmosni. De még a zuhanyfürdőkép, mindent, a kilincseket, mármit.
1: Figyelj, ne aggódj, én a WC-deszkát is letörlöm.
2: A szőnyeget, tudjátok, ami van a ágy végébe, azonnal a sarokba dobom, és a diszpárnákat.
1: Nagyon jól csinálod. Képzeld el, még kiegészíteném Évi üzenetével, aki azt írja, hogy ő még az evőeszközöket is el szokta mosni, amikor apartmant vesznek ki. Tehát, hogy még mielőtt ők használják.
0: Figyelj,
1: egyébként
0: jogos.
1: Igen, teljesen jó, van benne ráció.
0: Kata, egy dolgot ígér meg, hogy a nedvesített törlőkendőt nem dobod a WC-be.
2: Nem.
1: Ezt mindig csak a szemébe. És eddig mindenhol rendben volt így, mindenhogy, tehát ez téged megnyugtat, nem, hogy viszed magaddal ezt a törlőkendőt?
2: Hát igen, mert elég kegyetlen állapotok szoktak lenni, a szőrszálak az a minimum.
1: Jaj, ne már! Fú, azt még hál' Istennek nem találtam, de nekem...
2: Tudjátok, hol bukik el minden szálloda? Tudjátok, hol van a WC ülőke, és amikor tudjátok, ott van a hajtója ott a végén.
1: Azaz,
2: ott,
1: igen. Igen.
2: És ott belül, ha benézze, ott 90%-ban elhúznak, ott senki nem takarítja ki ott a WC-t.
1: És ebben igazad van, az a baj. Igen. Nagyon köszi, Kata!
0: Szia!
2: Köszi,
1: szia!
2: Hello.
0: Én a csapok környékén szoktam még tapasztalni, ez is nagyon beszédes.
1: A liszteppeket?
0: Hát
1: vagy
0: meg
1: a
0: mindenféle. Igen, inkább a nevezük penésznek helyenként, vagy ízni, de hogy a legmenőbb szállodákban is előfordul, hogy ott a csap tövében, ott úgy, hát ott a nedvesség lecsapódik. Értem, hogy a használatból eredően vannak ilyen problémák, csak hogy helyenként lehetne ezt jobban kezelni.
1: No, ha valamit még nem említettünk, nyugodtan írjanak nekünk, de a 06303030958-on már jelentkezhetnek a Hablatyra, ha szeretnének menni a Csíkzenekar koncertjére a Budapest Parkba, vagy Karamell koncertjére a Margit-szigeti színházba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Laci, mi történt?
7: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
6: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuper áron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
8: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
10: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kovalszky meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kovalszky meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Elérhetővé vált a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Nem épül fel a Somlói útra tervezett új MCC székház. Egy esküvőn tűnt fel a várban Arnold Schwarzenegger. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elérhetővé vált a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a kormány várhatóan októberben terjeszti az országgyűlés elé a jövő évi büdzsé tervezetét. A miniszter szerint az elmúlt években túl korán fogadták el a költségvetéseket, ami bizonytalansághoz és többszöri módosításhoz vezetett. Hangsúlyozta, hogy az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, és már a hatályba lépése előtt 8-szor módosították. A Tisza kormány ezért az államháztartási törvény módosítását kezdeményezi, hogy a költségvetés tervezése átláthatóbb és kiszámíthatóbb legyen. Eredménytelennek nyilvánította a budapesti központi épületre kiírt közbeszerzési eljárást a Matthias Corvinus kollégium, így nem valósul meg a Somlói útra tervezett új székház. Az MCC közlése szerint a beérkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a kuratórium által jóváhagyott költségkeretet, ezért nem biztosítottak további forrást a beruházáshoz. A döntést az alapítvány vagyonával való felelős gazdálkodással indokolták. Az MCC hangsúlyozta, továbbra is kiemelt célja a tehetséggondozás és a történelmi értékű épületek megújítása. Az intézmény eddig 8 városban újított fel képzési központokat, több további fejlesztés pedig jelenleg is folyamatban van országszerte. A Magyar Vöröskereszt öngyéntesei mostantól újra jelen lesznek a Balaton déli partján, összesen 10 strandon. A fiatal elsősegélynyújtók augusztus 20-áig 7 balatoni település strandján állnak készen arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtsanak a pihenőknek és fürdőzőknek. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain. Különleges szerepben tűnt fel Budapesten Arnold Schwarzenegger. A világhírű színész jelenleg a The Kellys című akcióvígjátékot forgatja a fővárosban, azonban a munka mellett egy esküvőn is fontos feladatot vállalt. A film rendezője, Brad Payton ugyanis múlt pénteken a budai várnegyedben a halászbástyán mondta ki a boldogító igent. A szertartást pedig maga Schwarzenegger vezette le. Az eseményen a készülő film több szereplője is részt vett. A különleges alkalomból videófelvétel is készült, amelyet a rendező osztott meg a közösségi oldalán. A 78 éves Schwarzeneggert az elmúlt hetekben többször is láthattuk Budapesten, rendszeresen tűnik fel elektromos bicikliével, és természetesen edzőterembe is jár.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük. Igen, kellemes lesz a mai időjárás, már hogyha szeretik a kicsit hűvös késebb időt, mert az elmúlt napok 41 és 42 foka után szerintem tök jól esik majd a 26-28 fok, ez vár ma ránk, de azért lesz majd napsütés is, ne aggódjanak.
15: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Az M1-esen Budapest felé a 48-as Szárligeti csomópont és a Biatorbágyi szakasz között jelentősen lelassult a haladás, főleg a külső sávban. Közben az 1-es számú főúton Komáromban, az Ácsi úti körforgalomnál még mindig korlátozás van a 89-es kilométernél, ahol korán reggel egy kis busz sofőrje lett rosszul. Váci Viktor a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese, a vasúthálózaton most mi a helyzet? Jó reggelt!
17: Sziasztok, jó reggelt! Hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a hegyes halmi határátmenetben. Az Eurocity, Euronet és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban a Győr-Bécs útvonalon közlekedő EU-régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszok közlekednek. Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között a szerdán megrongálódott felső vezeték helyreállítása még tart, ezért a Tópart Expresszek helyett ezen a szakaszon kétféle megállási rendel pótlóbusz közlekedik, várhatóan a déli órákig. És egy előrejelzés, a Veresegyházi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ezért július 20-áig pótlóbuszok járnak majd Újpest központ és Veresegyház között többféle megállási rend szerint. Jó utat!
18: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: 7.40-kor.
1: Emészkedj most már! Komolytalan népség, fúj! Ide beülsz röhögni! És ha megijedtem volna, mi? De haver, figyelj, képzeld el, itt lakom bennél meg. Az egy ilyen elmegyógy és intézet. A Dili ház, az. Itt lakom benn, Dili ház, ne képzeld. Zárt osztályon, gondold el. Komolyan, na, zárt osztály, én zártam be. Azért, hogy kintről az a sok hülye nehogy bejöjjön. Ez egy normális Dili ház, tudod? Itt, ha valaki el akar valamit rontani, az pecsétes Dili flepni kell. Ugyanehhez kint az életben elég egy vezető beosztás íróasztallal. Tisztelődjük, de kárnak!

0: Lagy, avagy Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Vikivel játsszuk már is, csak előtte még egy gyors kérdés. Neked szállodai szobákkal kapcsolatos tapasztalataid vannak így tisztaság dolgában?
2: Hello. Szia.
3: Jó reggelt. Igen, vannak. Szállodai takarító voltam.
1: És
3: ráadásul Németországban.
2: És figyelj, akkor te magad, aki takarítottál, milyen szemmel nézed, amikor belépsz mondjuk egy szobába? Mert akkor te biztosan tudod, hogy ha ezt nem csinálták meg, akkor ott koszt lehet máshol is.
3: Hát elsősorban a fürdőszobában a tükröt csekkolom, mert azt a legnehezebb tisztán tartani. Aha. Ha az tiszta és rendben van, akkor a poharak is rendben vannak, és minden más.
2: Köszi. Aha. A tippet!
1: Jó, mondjuk én kicsit szkeptikus vagyok, mert pont azért, mert az nagyon látványos, el tudom hinni, hogy jó, megpucoljuk a tükröt, a többi meg le van, mondja a szobalány, és fölmarkolja a fizetést a hónap végén. Nem akarok megbántani egyetlen szobalányt sem. Én elhiszem neked, ha azt mondod, hogy te mindig nagyon lelkiismeretesen mindent tökéletesen megcsináltál.
3: Én mindent. Evőeszközök átmosásától kezdve mindent, mindig.
2: Jaj, köszönjük szépen.
1: Jó, hogy vannak lelkiismeretes
2: emberek. Egyébként igen.
1: Na, jöhet a feladvány.
2: Ez fontos. Ez
1: sosem fontos. Figyelj, kérlek, jön a feladványunk.
3: Ugye nem az van a Republika.
1: Mert ha? Akkor melyik szám, hogyha ők?
3: Nem teszem be a címe. Star.
1: Azt mondtad, hogy Counting Stars?
3: Igen.
1: Jó.
2: Counting Stars. Okay. Gratulálunk. Tiéd a páros belépő a július 5-i Csík zenekar koncertre a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő július 14-ére Karamell Mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatásra és visszahallgatás funkcióval.
1: Gratulál.
3: Jó, de jó. Köszönöm.
1: Jó szórakozást.
2: Jó. Jó pihenést.
1: Jó pihenést akkor.
2: Szia.
3: Sziasztok.
1: Hát tudta. Na.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány. A Semmelweis nap alkalmából díjakat adtak át a Csolnoki Ferenc kórházban. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei vigyáznak a balatoni strandolókra. Üdvözlöm Önöket, Szentzsi Fibori vagyok. Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány, amely a jövőben nagyobb figyelmet fordítana az egyszülős családok támogatására. A szociális és családügyi miniszter közlése szerint célzott segítséget, könnyebben elérhető szolgáltatásokat és rugalmasabb munkavállalási lehetőségeket biztosítanának az egyedülálló szülők számára. A tervek között szerepel egy úgynevezett egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása, amely egyszerűbbé tenni a támogatások igénylését. A kormányzat az egyszülős központ szakembereivel egyeztet a részletekről. Az elképzelések szerint nem csak az egyszülős, hanem az egygyermekes családok helyzete is nagyobb hangsúlyt kapna a jövőben. A Fidesz ugyanakkor bírálta a Tisza kormány családpolitikáját a 2027-es költségvetési tervek alapján. Szerintük baj lesz abból, ha megszűnik a családokat védő jelzálog hitel kamatstop, a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitel, illetve a vidéki otthonfelújítási támogatás. A Semmelweis nap alkalmából ünnepi rendezvények köszöntötték az egészségügyi dolgozókat a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az eseményen dr. Cinkotai Frigyes főigazgató Semmelweis Ignác örökségét és a betegségbiztonság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a gyógyítás sikeréhez a szakmai tudás mellett emberségre, figyelemre és elhivatottságra is szükség van. Az ünnepségen felolvasták Újvári Szilvia országgyűlési képviselő köszöntő levelét is. Több szakember munkáját elismerésekkel jutalmazták, valamint átadták a főorvosi és adjunktusi kinevezéseket. A rendezvényen a sikeres szakvizsgát tett orvosokat is köszöntötték. Az ünnepség méltó módon ismerte el a kórház dolgozóinak mindennapi helytállását. Kiderült, hogy mi épül Veszprémben a Pápai út 43-as szám alatt. A helyszínen egy új Lidl áruház nyitja meg kapuit, írta meg a Veol. Az elmúlt hónapokban sok találgatás övezte a látványos beruházást, hivatalos információ azonban eddig nem volt elérhető. A diszkontlánc azonban már meghirdette az új üzlethez kapcsolódó állásajánlatait, így megkezdődött a munkatársak toborzása. Ez arra utal, hogy a nyitás előkészületei már javában zajlanak. Az új áruház várhatóan bővíti Veszprém kereskedelmi kínálatát, valamint új munkahelyeket is teremt a városban. A nyitás időpontját egyelőre nem közölték. Lebontják a Bakony egyik ismert kilátóját, a Kaphegy közelében található Molnár Gábor kilátót. A 2014-ben épült 20 méter magas faszerkezetű építményt tavaly zárták le, miután a műszaki állapota jelentősen leromlott. A Veszprémi Erdőgazdaság közlése szerint a rovar és gombakárok olyan súlyosan meggyengítették a tartószerkezetet, hogy a kilátó felújítása már nem lehetséges. A bontási munkálatok júliusban kezdődnek, ezért a környéken több turistautat is lezárnak. Az erdészet arra kéri a kirándulókat, hogy kerüljék el a munkaterületet. A térség panorámáját továbbra is meg lehet csodálni a Kinizsipál kilátóból és a Nagyvázsonyi figyelőtoronyból. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei mostantól újra jelen lesznek a Balaton déli partján, összesen 10 strandon. A fiatal elsősegélynyújtók augusztus 20-áig 7 balatoni település strandján állnak készen arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtsanak a pihenőknek és fürdőzőknek. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Telített a Hungária körút az Árpád híd felé az Egressy úttól a Tököli útig, ahol a gázvezeték javítás miatt sávzárást is kerülgetni kell. Lassabb a haladás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé, a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utca előtt, a Pesti alsórakparton a Szabadság hídtól a Lánc hídig, a Budai alsórakparton a Petőfitől északra, valamint a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Az M1-es M7-es közös bevezető szakasza is zsúfolt, meg a folytatásban a Budörsi út, illetve az M3-as bevezető szakasza az M0-ástól, a Haraszti út a Grassalkovics út előtt, a Soroksári út a Váci út és az Üllői út pedig a nagyobb csomópontoknál a városközpont irányában. A Madách Imre tér környékén tart a felújítás, a Rumbassebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbassebestyén utca és a Madách Imre tér között, az Asbót utca pedig kétirányú zsákutcává vált. Közben az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak Szeged felé, tehát ha valaki elhagyja a főváros, számítson rá, hogy az M0-ás és a 30-as Ócsa csomópont között és Kecskemét térségében is a kiépített terelésnél a sávzárások hatására kicsit lelassult a haladás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra 6 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán!
2: Gyerekkorunkban, amikor sokat játszottunk ezzel vagy azzal, mindig mondták, hogy jó, ebből a gyerekből biztos majd, nem tudom, ez lesz vagy az lesz. Focista lesz, fogorvos lesz, tanár, stb. Önökről mit mondtak?
4: És rólad aztán... mit mondtak?
2: Majd kitalálom. Jó. Mi a valóság?
3: Sláger! Sláger! Sláger FM!

0: Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 2 perccel. Jó reggelt, és kitaláltam, mármint, hogy nem most ötlöttem ki, hanem kitaláltam, azaz megfejtettem a választ a kérdésedre, hogy mit mondtak gyerekkoromban.
2: Na.
1: Azt mondták, hogy olyan vagyok, mint egy kis reklámbaba, mert már 6-7 évesen ismételgettem a tévéreklámoknak a szövegét.
2: Hát akkor és már hogy, minden tehát, érted, hogy miért
1: mondták,
2: életét a rádiós.
1: Hát nem azt mondta otthon, mit tudom én, anyám, hogy ilyen, rádiós lesz, de hogy valami ilyesmi lesz. És aztán Aranka néni, aki meg a biológia tanárom volt általános iskolában, ő mondta azt, hogy annyira megvan a ballagás napján, hogy így jött szembe a folyosón, és mondta, hogy Zolikám, ha téged pár éven belül nem látunk viszont a tévében, akkor senkit. Utána annyiszor eszemültött, mert egy 3 év telt el konkrétan, és hogy így lett. Igen. Úgyhogy Aranka nénit innen is puszilom.
2: Aranka nének van valami kis gömbje, és akkor abban látja így a dolgokat, nem, akkor de... elmennék hozzá.
1: Képzeld, hogy Aranka nének a fia a televízióban dolgozott már, akkor azt hiszem vágóként talán. Tehát, hogy volt valami kötődés. Igen, igen.
2: Ehhez a ugye a kérdésünk így szólt, a Sláger FM Facebook oldalán is ott van, hogy gyerekkorodban, tehát mit mondtak, mi lesz belőled. Szomorúan konstatáltam, hogy az első SMS-ünk az volt, hogy utcaseprő. Tehát azzal szerintem inkább a szülők riogatták a gyereket, hogyha nem tanulsz, fiam, akkor utcaseprő leszel. Holott az miért olyan riasztó? Hát azt a munkát is meg kell csinálni.
1: De nem, hát lehet, hogy a gyerek otthon söprögetett állna az udvarba, és akkor ezért mondták neki, hogy fiam, belőled utcaseprő lesz.
2: Ja, értem.
1: Tehát, hogy ez nem feltétlenül ilyen pejoratív dolog. Vagy
2: de
1: negatív,
2: sajnos
1: hogy...
2: nagyon sok szülő az én generációmból szerintem sokan hallották azt. Anyukám hál' Istennek hülyeségkel nem ért, de az osztálytársaimnak a szülei igen, hogyha nem tanulsz, akkor kukás autós leszel, vagy nem tudom, maximum utcaseprő lehetsz. Tehát ez nálunk az volt konkrétan ez a mondat.
1: Megvan, hogy a Cilának még lógunk az, hogy elintézzük, hogy kukás autózni mehessen igen. Egyik reggel?
2: Igen, igen, igen, igen.
1: És én levajazom, de hogy tesz majd neki már csak akkor mondjuk, amikor már kész tények elé állítjuk, hogy itt már lent a kukás autó, és lesz. Akkor nem mondhatna, mert... Ja.
2: Azért jutott eszünk be ez a sztori, mert hogy Zoli olvasta, hogy Utasi Árpi, ugye aki a Csillag születik versenyzője volt, és egyébként meg is nyerte, hát róla mindenki azt gondolta, hogy utána majd egy nagy mesemondó karriert fog befutni, és ez sajnos nem így lett. És kíváncsiak lettünk volna arra egyébként, hogy vajon neki gyerekkorában mit mondtak, hogy mi lesz belőle. Hát őt nem értük utol. Szerettük volna. Őt nem, viszont van itt velünk egy úriember, egy nagyon vidám fickó, méghozzá Bebe, jó reggel.
3: Szavasz! Jó reggel, sziasztok!
2: Akinél azért szintén nem teljesen úgy alakultak a dolgok, mint amit neked jósoltak. De mit jósoltak a szülők, hogy mi lesz belőled?
3: Ez két dolog, de jó, mint a szülők jósoltak, és ami lett belőle, ugyanaz eléggé elvált a héjától a bizonyos gyümölcs. Mert ugye orvosszülők gyermekeként nőttem föl, és ugye általában ez tradicionálisan ugye a gyermek örökli a szülők foglalkozását. Ám bátor azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek az észülőim nem erőltették, és hát már idejekorán látták azt, hogy hát valószínűleg nem erre a pályára fogok lépni, és ez meg is mutatkozott, hiszen 7 éves voltam, amikor az első zenekarom már megalakult, és akkor már vakarták a fejüket, hogy úristen, ebből a gyerekből mi lesz?
1: Na és de... hát, látod, ez fontos, hogy válaszuk ezt is ketté, hogy mi igen. Az, ami a szülőnek a vágya, hogy mondjuk nyilván azt szeretné az orvos, gyerek, majd a gyerekem is legyen orvos, tehát ez egy dolog, és a másik, hogy amit pont az előbb mondtunk, hogy és amit most te is pedzegetsz már, hogy mivel már 7 éves korodban elkezdtél előadni, hogy mondogatták akkor, hogy a végén még ebből a gyerekből valami előadó művész lesz.
3: Nem.
1: Akkor sem akarták ezt elfogadni.
3: Ezt a legvégsőgi próbálták ezt valahogy normális mederbe terelni, amikor is a középiskolánál ugye vége felé szóba került az, hogy na, akkor most mi lesz. És hát ott is nagy fejvakarás volt, hogy mi legyen, és kötöttem a szülőkkel egy hallgatólagos megállapodást, hogy ha és amennyiben lesz egy diplomám, utána elengedik a kezem, és csináltok, amit
2: hallgatok.
3: Az jó! És gyakorlatilag így lett belőlem közgazdást, amivel nem nagyon szoktam.
2: Azért nem egy könnyű diplomát választottál, tehát miért nem lettél művelődés szervező, érted? Azt egyszerűbb elvégezni, mint egy közgázt.
3: Megmondom őszintén, hogy minden fiúgyermek azért én szerettem volna a katonaság és a rendőrség közelébe kerülni. Azt javasolták nekem, hogy annyi szép szakma van a világon, ne válasszam ezt. Úgyhogy, mert mondták, hogy igazából az volt az indok, hogy én ugye van egy többszörös teszt mondjuk a rendőrségnél, igen. Amit ugye meg kell csinálni, én eljutottam addig a szakaszig, hogy egyetem bekerüljék oda, és aztán mondták, hogy hát ha lehet, akkor ezt ne nagyon hiszen parancs, a tesztből az jött ki, hogy én parancs megtagadásra hajlamos vagyok.
1: Hoppá,
3: és hát sírva könyörögtek, hogy hagyjam ezt a szakmát.
1: Ugye az öntörvényű srác.
2: Bajban lennél, igen.
1: De bocsáss meg, azt mondta, hogy, mert, hogy mint ahogy minden fiúgyerek katona meg rendőr akar lenni. Hát nem, én buszvezető akartam lenni egy időben.
2: Jó, a katona rendőr buszvezető.
3: Nem, hogy akartam katona. Én is azért kukát szerettem volna lenni, akkor nagyon na, kicsi volt.
2: Tessék.
3: Ha már is szóba került egyébként, úgyhogy gyakorlatilag meglett a diplomám, és akkor megnyugodtak, aztán természetesen későbbiek során némi nemi büszkeségre adtam okot, ha mondhatom ezt ilyen nagyképűen, és megnyugodtak, hogy akkor jól van a gyerek sírem.
2: Igen. Aha, jó. Boldog vagy egyébként, hogy így döntöttél? Vagy valamit visszacsinálnál?
3: Semmit.
2: Na,
3: semmit,
2: ez a lényeg.
1: Mi is boldogok vagyunk, azért ezt hozzáteszem.
2: Igen.
1: Hogy...
2: igen.
3: Nagyon csukik vagyunk egy korára, igen, ez bearanyozom nekem. Egy hosszú kutyasétát tetszettem, hogy nagyon jó tud lenni ebben a melegben.
2: Na. De akkor minden úgy alakult, ahogy akartad.
3: Igen, igen, igen. Hála Istennek. Egyébként többször szerettem volna, de többször volt úgy, hogy na most ezt abba hagyom, ezt a pályát, hiszen vannak ennek is, hogy mondjam, árnyoldalai, de mindig visszaterelt az élet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott vagyok, ahol lennem kell.
1: Jó helyen vagy, és örülünk, hogy nem adtad fel. Köszi, Bebe!
2: Nagyon köszi!
3: Nagyon szépen köszönöm! Szia!
1: De látod, hogy azért nála is, tehát, hogy ott már 7 éves korában kilógott a lóláb, hogy ezzel fog foglalkozni. Szóval ki az, akinél tök jól mondjuk eltalálták a kedves szülők, vagy a család barátai, hogy ebből a gyerekből majd ez vagy az lesz, mert voltak már árulkodó jelek egészen pici korában, és ki az, akinek jósoltak valamit, és aztán tök mással foglalkozik napjainkban. 0630-30-30-95-8 az SMS és telefonszámunk, vagy szóljanak hozzá a posztunkhoz a Sláger FM Facebook oldalán.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:09, és igazad volt, a Facebookunk hozzászólásai nyomán sokakat fenyegettek azzal, hogy majd utcaseprő leszel. Tehát, hogy, de ugye a kérdésünk az valójában arra vonatkozott, hogy ki az, akinél már mondjuk látszott gyermekkorban, hogy mi az, ami őt igazán érdekli, ki az, akinél bejött a jóslat, ki az, akinél kevésbé. Vikinek például azt mondogattak, hogy ő rendőr vagy nyomozó lesz, mert hogy állandóan krimiket olvasgatott, és Rabló Pandurt játszott, meg a Polisz 07, tehát tényleg volt egy ilyen társas játék, egyébként gyógypedagógiai asszisztens szakmát szerzett legutóbb. Hát gratulálunk hozzá.
2: Katalinnak pedig bejött, tehát a kérdésedre a válasz. Azt mondták, hogy Liba pásztor, mert hogy tanyán nőtt fel, és az is lettem, mert pedagógus vagyok. De cuki, és terelgetik a gyerekeket.
1: Igen. Közben Zsolt hozzászólását osztanám még meg önökkel, aki azt írta a Facebookon, hogy az utcaseprő például ott Ausztriában, ezek szerint ott él, csókos állás, mert az önkormányzat alá tartozik, és nagy esélye soha nem rúgnak ki. Tette hozzá kacsintós smiley-val. Na, várjuk a további hozzászólásokat, akár a Facebookon, akár SMS-ben vagy telefonon. Tehát, hogy mit jósoltak egészen pici gyermekkorukban, hogy majd mivel foglalkoznak, hogy mi válik önökből, és aztán ehhez képest mi a valóság.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
2: A Praktikerben.
1: Júliustól.
2: Júliustól.
1: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
4: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Valami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
13: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílus Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Magyar Péter felmentette az NMHH elnökét. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot Tatán és környékén. Ismét nélkülöznünk kell majd a kettes metrót. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter felmentette az NMHH elnökét, dr. Koltai Andrást, közölte a Facebookon a miniszterelnök. Mindez része a közmédia függetlenné válásának, tette hozzá a kormányfő. Korábban költségvetési biztos neveztek ki a közmédia vagyonát és munkavállalói tömörítő MTVA-hoz és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz. Az új médiatörvény elfogadásával pedig megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása. Az ideiglenes vezetés Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával kezdi meg munkáját. Szintén felmentették Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját. A döntést a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére hozták meg. Hatala Anna 2024 áprilisa óta vezette a titkosszolgálatok csúcsszervét, korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. A Nemzeti Információs Központ feladata a titkosszolgálati információk összegzése, a kormányzati döntéshozatal támogatása, valamint nemzetbiztonsági és kockázatelemzések készítése. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot Tatán és környékén a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök. Az összehangolt akció során őrizetbe vettek egy 55 éves helyi férfit és két társát, akik a gyanú szerint Kristály nevű drogot terjesztettek. A rendőrség szerint a férfi fiatalkorúakat is rászoktatott a szerre, amelyet veszélyes anyaggal higítottak. A bűnbanda a kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadott. A nyomozók a dílerek mellett a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is feltárták. A fő gyanúsított ellen kábítószerkereskedelem és pénzmosás miatt indult eljárás. Ismét nélkülöznünk kell majd a kettes metrót. Karbantartás miatt a mostani és jövő hét vasárnap délelőtt rövidített útvonalon közlekedik. Az Ös vezértere és a Deák tér között pótlóbuszokkal szállítják az utasokat. Az érintett időszakban üzemkezdettől 12 óráig a szerelvények csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Megnyílt a Dunafürdő árasztópart Szabastrand a 11. kerületben, ahol egész nyáron 10 és 18 óra között lehet fürdeni. A kijelölt fürdősáv 100 méter hosszú, a víz 120 cm mély, a vízminőség pedig kiváló. A megnyitón Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, a Szabastrand a Vajó Egyesület szemléletformáló munkájának, a Budapest Gyógyfürdői és Hívvizei Zrt. Szakmai hátterének és a 11. kerület együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Bori, nagyon szépen köszönjük, igen kellemesen alakul a mai időjárásunk, ugyanis 26 fokot mérünk most, délutára 30 fokot ígérhetek, lesz egy kis felhősödés, egy kis zápor, zivatar, és egy kis széllökés is, úgyhogy így készüljenek, fázni nem fogunk, ahogy holnap sem, mert hogy holnap is már 31 fok vár ránk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Biatorbágyi szakasz között jelentősen lelassult a haladás, főleg a külső sávban. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak Szeged felé, az M0-as és a 30-as csomópont között, illetve Kecskemét térségében a sávzárás miatt itt jelentősen lelassult a haladás. A 3-as számú főúton Füzesabony és Mezőkövest között, egészen pontosan Szihalom nyugati határában baleset történt, olyannyira, hogy le is zárták a főutat, úgyhogy terelnek elvileg mindenkit, vagy lehet, hogy egyelőre várakozni kell. Számoljanak hosszabb menetidővel. Az egyes számú főúton, Komárom belterületén, az Ácsi úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje még korán reggel lett rosszul, a 89-es kilométernél elvileg még mindig forgalomkorlátozás van emiatt, ha mégsem, üzenjenek. Budapesten az Alkotás utcában, kifelé a déli pályaudvarnál balesetben sérült járművek vesztegelnek a külső sávban, a Dózsa-György úton a Vágány utcánál pedig tart a távhővezeték felújítás, a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Váci út irányában már a Hősök terétől araszolásra kell számítani.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 8:47-kor, hát azért elég sokan félreértették, és arról írnak ugye a Facebookunkon, hogy kit mivel fenyegettek meg igen. Gyerekkorában, hogy majd utcaseprő lesz, meg szemetes, meg nem tudom micsoda.
2: De tetszik, a naplán leszel fűtő. Azt tetszik, hogy ott legalább volt óvárérzéke apának, anyának, az jó.
1: Igen, meg valaki, azt pláne nem értem, azt írja, hogy nem merőt hagyták gyereknek lenni, nem állítottuk, hogy nem, csak azt kérdeztük, ugye arról szólt a kérdésünk, hogy kinél voltak esetleg árulkodó jelei annak, hogy mihez van tehetsége, mi az, ami érdekli, mert ugye kisgyerekeknél ez simán előfordul, hogy például unokatesomnak is a kislánya, már most fogorvososat játszik, mert az anyja az, és akkor így mondják, hogy belőle még lehet, hogy tényleg fogorvos lesz. Én is múltkor kérdeztem, és mondta, hogy ő tényleg az akar lenni, mert hogy nagyon szereti anyát nézni a rendelőben. Na, Zsoltinak azt mondták például, hogy fodrász lesz, mert kezded azt írja, az unokatesója babáinak pirizgálta a haját. Hozzáteszi, hogy amúgy nem babázott, félre ne értsük, csak a hajukat bingizte, ehhez képest egy hamburgerezőt üzemeltet. Na hát azért az más
2: éles váltás, igen.
1: Aztán Sanyinak autószerelő karriert mondtak, prognosztizáltak, annyit matchboxozott, meg legózott, és igen, járműipari mérnöknek tanul, kérlek szépen. Tehát nála azért úgy közel volt.
2: Igen.
1: Gábor pedig állandóan buszvezetőset játszott. A kerti talicskában tologatta a ház körül a többi gyereket. Nem lettem személyszállító, és szemétszállító sem, ha már ezt pedzegettétek reggel, de egy utazási irodában dolgoztam sokáig, igaz, ma már marketinggel foglalkozom, üdv.
2: Tök jó.
1: Neked mit mondtak például, hogy te mi leszel?
2: Nekem, amikor szavalóversenyre jártam, akkor azt mondták, hogy színésznő lesz ebből a gyerekből, mert akkor ez, hogy most műsorvezető legyen, lett. Az nem.
1: Nagy színésznő vagy azért, ezt
2: sajnos hozzá. Nem, bár azt a pályát választottam volna.
1: Hát nem színpadon, de...
2: Nem, én tökön azonos vagyok. Tudod, mi a jó ebben, hogy a hallgatóinkkal, amikor találkozunk, mindig azt mondjuk, hogy olyan vagyok, mint a rádióban. Tehát akkor ez jó, és azért ennyit játszani nem lehetne.
1: Ez a legnagyobb dicséret volt nekem, és már akkor gimiskoromban rádióztam, mondják, akkor mindig mondták az ötletesek, hogy Soma, de hát te pont ugyanolyan vagy adásban, és hát
2: igen,
1: mondom, milyen lennék.
2: Persze. Tehát, hogy, igen, és aztán, én ezt szeretem.
1: És aztán az érettségi találkozókon is ez így mindig előkerült, de jó, hogy még mindig ugyanolyan vagy, mint volt. Tehát, hál' az égnek, az lenne fura, ha más lennék, mint aki vagyok.
2: Tehát, de amúgy a színészi pálya az nagyon érdekelt volna, tehát hogy nem lőttek mellé. Csak valamiért mégsem úgy alakult.
1: Meg kell furcsulni azért a színészi pályához.
2: Nem, annyira gyönyörűnek látom azt, amikor valaki színpadon, meg filmen is tud játszani, tehát az, aki mind a kettőre alkalmas, az nekem maga csoda, tényleg. Mert azért a kettő között van különbség.
1: Nagyon tehát, kedves hogy... színésznő ismerős mondtam, akkor kérdeztem, hogy normális, vagy mondtam valamire vicces, mondja, hogy hát nem, szerinted akkor kiállnék a színpadon?
2: Ja, persze, hát hogyne, az egy más mentalitás, de én nagyon-nagyon tisztelem őket, elképesztő a munkásságuk, meg az a teherbírás, amit ők csinálnak. Most, amikor itt volt a Járai Máté kéz, de 288 előadást csinált meg ebben az évadban. Tehát, hogy volt olyan este, amikor több darabban is játszott.
1: Szeptembertől
2: június végéig mostanáig 288. Azért az...
1: Hát amikor itt Balázs Andi számolgatta nekem, hogy hány darabban játszik párhuzamosan.
2: Igen, szóval hogy csodák ők tényleg az észrevonatban.
1: Ahhoz már skizofrénnek is kicsit lenni, hogy egyik pillanatban ez... És
2: hát ezt amikor... kérdeztem most a Mátétól, amikor nem voltál hétfő, hogy mondom, figyelj, hogy csinálod azt, hogy mondjuk amikor egy nap két vagy három darabban játszol, hogy az egyikben más, vagy a másikban, hogy tudsz átszellemülni? Vagy mondom, mi segít a díszletbe, hogy meglátod a kollégákat, hogy ja, most tényleg ebben vagyok. Azt mondja, hát tényleg néha azért kemény a sztori.
1: Igen, de hogyha valamit igazából belső elhatározásból meg szívvel lélekkel csinálsz, akkor neked ez föl se tűnik, és tök természetes. Miért? Hát amikor mi most itt ülünk reggel, beszélgetünk erről, arról, amarról, majd délután megyek, és nyakkendőben egy, nem tudom, konferenciát kell végig celebrálni, hát az tök más, de hogy nyilván ez magától értetődőnek.
2: Igen, de a műsorvezetés azért az ilyen szempontból szerintem egyszerűbb, hogy ott tehát önmagad vagy, meg fel kell készülni, meg minden, de a színészet az nekem egy ilyen csoda. Tényleg, ez egy
1: varázslat. Munkánkat
2: jó,
1: és
2: hát a
1: szakmánkat.
2: Képest, nem,
1: most próbálom egy kicsit fölhájpolni, hogy milyen rendkívüli dolgot viszünk
2: véghez. Ez annyira átmér az embereknek, hogy mindig azt kérdezik, és ti mit csináltok reggel, hogy csak ott beszéltek, az milyen jó lehet, igen? Imádom ezt.
1: Na ilyen is voltak, amiben ilyen osztáltás, hogy mondtad, hogy csak oda össz bekapcsolod a mikrofont, és hát mondtam, good luck. Itt a Sláger reggel, 9 óra lesz, 8 perc múlva.
0: A legnagyobb slágerek vál

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a Kuckucbank gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour, kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour, péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Emelkedik a vízdíj a vállalatok részére. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését. Felforrósodott a Balaton, néhol már 33 fokos. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Rendeletet adott ki Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, miszerint módosítják a nem lakossági víziközműszolgáltatási díjakat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik az ivóvízellátás fogyasztással arányos köbméterenkénti díja. Továbbá emelkedik a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A rendelet értelmében a szennyvíz elvezetés és tisztítás ára is emelkedik. A korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként. A miniszter rendelete június 30-án éjjel jelent meg, és már ma hatályba lépett. Köbel Anita kormány szóvivő a rendelettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a lakossági fogyasztókat nem érinti. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését, ahol a vezetés ismertette a lezárult évad eredményeit. Az intézmény tájékoztatása szerint június 29-éig több mint 100 000 néző vett részt az előadásokon. Összesen 323 produkciót mutattak be. A színház közölte, hogy a nyári programokkal együtt a végleges számok még tovább emelkedhetnek. Óber Frank Pál igazgató beszámolt arról is, hogy a bérlettulajdonosok száma közelíti a 17 ezret, ami a pandémia utáni időszakhoz képest folyamatos növekedést jelent. A társulat több nyári vendégelőadással és fesztiválfellépéssel is készül a Balaton környékén és szabadtéri helyszíneken. A közönség szavazás alapján a Petőfi díjat Hirsch Laura kapta, a Latinovics díjat Horváth Elemér Emi, a Megyaszai díjat pedig Nagy Pál Anita vehette át. A közönség az évad legjobb előadásának az István a király című rockoperát választotta. A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja lezárta a Tudatos Tehetség programot, amelyben 20 alsó tagozatos diák vehetett részt veszprémi általános iskolákból. A program célja a tehetségígéretek önismeretének, érzelmi tudatosságának és készségeinek fejlesztése volt. A gyerekek több alkalmas csoportos foglalkozáson vehettek részt, ahol játékos feladatokon keresztül dolgoztak a kommunikáció, a kreativitás és a tanulási módszerek fejlesztésén. A szervezők szerint kiemelt hangsúlyt kapott az érzelemszabályozás és a stresszkezelés is. Kirívó gyorshajtókat mértek be Veszprém vármegyében a rendőrök a közelmúlt ellenőrzései során. Az egyik autós lakott területen a megengedett 50 km/h sebesség helyett 118-al hajtott. Még egy másik sofőr egy 90-es szakaszon 139 km/h közlekedett. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok az utakon. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula ronthatja a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a szabályok betartása ilyenkor még fontosabb. A Balaton vízhőmérséklete tovább emelkedett. Több mérési ponton már 32-33 Celsius fok közeli értéket mértek a felszínen. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint Keszthelynél hétfőn 32,9 fok volt a legmagasabb felszíni hőmérséklet, de Szigligetnél és Balatonszemesnél is 31-32 fok körüli értéket regisztráltak. A szakemberek szerint a melegedés hatására a tó vízoszlopában erős hőmérsékleti rétegződés alakult ki, a meleg felső réteg alatt hűvösebb víz található. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem tapasztalható fokozott algásodás, de a rendkívül magas vízhőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tó ökológiai állapotát. A Siófoki Obszervatórium adatai szerint egy méteres mélységben is közel 30 fokos volt a víz, ami szokatlanul magas értéknek számít a Balaton esetében.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágyi szakasz között erősen lelassult a haladás, pontosabban igencsak lelassult a haladás az erős forgalom hatására. Az M5-ösön több helyen is dolgoznak Szeged irányában, az M0-ás és az Ócsai csomópont között, illetve Kecskemét térségében. Az ott képített terelésnél a sávzárás miatt jelentősen nőhet a menetidő. Aztán az egyes főúton Komárom belterületén az Ácsi úti körforgalomnál elvileg még mindig korlátozás van a 89-es kilométernél, ahol reggel egy kis busz sofőrje lett rosszul. Budapesten, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál balesetben sérült járműveket kell kerülgetni a külső sávban, a Dózsa-György úton a Vágány utcánál pedig a Váci út felé csak a külső sáv járható, míg a Kerepesi út irányában a belső sáv van zárva távfővezeték felújítás miatt. A Váci út felé már a Hősök terétől csak arra szolgatni lehet. Ha van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 7 perckor köszönti önöket Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: De mit éget a Gudics Máté?
4: Már reggel óta ezt kérdezgeted, mindjárt megkérdezheted tőle.
2: Hát vagy majd a dalpremiérből már kiderül, hiszen élőben énekel nekünk mindjárt itt a stúdióban. Jó reggelt!

Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: 4:10 előtt 2 perccel jó reggelt kívánunk. Hát a csökkenő hőségben ismét barkácsolhatunk szabadon. Itt az ideje az előszoba felújításnak, vagy a garázs átalakításnak, akár üzlet helyiségé. A témában hamarosan Gudics Mátét kérdezzük, aki azonban valójában dalpremiére érkezett hozzánk.
2: Jó reggelt! Szia.
1: De már itt közben itt annyi mindenről dumáltunk, hogy ez felcsillant a szemem.
2: De az, hogy valaki ilyen jól énekel, és közben még ezermester is, hát ez őrület.
1: Nagyot nőttél a szememben, erre majd mindjárt visszatérünk. Igen, de most tényleg, mint énekest köszöntünk elsősorban itt a stúdióban. Jó reggel.
2: Zolinak reggel mondtam, hogy égettem az új dalot címe, és azóta kérdezget, hogy mi a bánat, mit éget ez a fiú?
1: Tartom azt a jó szokásom, hogyha valaki érkezik dalpremiérre, akkor hagyom magam meglepni az élőadásban, hogy tényleg az őszinte ösztönös első reakcióm jöjjön ki. Általában ez jól szokott működni, reméljük, hogy most rendben lesz. Tehát, és nem hallgatta meg éppen ezért előre a dalt, de hogy mit égetsz? Tehát, hogy erről konkrétan nem jut eszembe semmi kézzelfogható.
3: Hát két végén égetjük.
1: A gyertyát.
3: Igen. Így van.
1: Hát de te nem az a típus vagy, nem?
2: De, ő az a típus szerintem.
3: Hát pont most beszéltünk, hogy az átalakításról egész életem olyan munkákat végeztem, olyan helyeken dolgoztam, ahol nem kötelező, de hogy azért ajánlott égetni. Tehát az nyilván ilyen az előadó művészet, zenélés, építőipar, és igen. Hát ugye a vendéglátóiparban sikeresen tevékenykedtem.
2: Elég sok
3: helyen. Hát, igen, ezek általában szoktuk így, szoktunk arra gondolni, hogy itt azért szoktak folyni a dolgok, úgyhogy hát igen.
1: Ezt értem, oké, de te számomra akkor is egy megfontolt karakáncsávó benyomását kelted.
3: Én az vagyok egyébként, csak én
2: a feleségének köszönhetően.
1: Ja, hogy csak megregulázott az
2: Nem, na. Szerintem nem megregulázott, csak mióta szerintem családja van azóta, nem?
3: Én nem szeretek ilyen. Nem szeretek ilyen lenni. Ilyen vagyok. Úgyhogy nekem egy héten egyszer azért illik így alá menni mindennek.
2: De ez nem baj, hát ez tök jó.
3: És akkor így nem kell szednem szanaxot, meg semmi.
2: Látod, igen, kitombolod magad, tök jó.
3: Sokkal olcsóbb, meg nem tudom, így tényleg így nem vagyok stresszes.
2: A tombolásban mi segít egyébként? A színpad, az éneklés, a dalszövegírás?
3: Inkább a színpad.
2: Aha, tehát ott érzed a legjobban magad.
3: Igen, ott mindenképpen.
2: Mondjuk az látszik is, a Bókai Kertben pont felléptél, amikor műsorvezető voltam, és engem lenyűgözött az őrület, ami belőled előjön a színpadon. Tehát most azért egy ilyen nagyon nyugodt csávónak tűnsz, és aztán ott tényleg teljesen megőrült.
1: És figyelj, és ez inkább kívülről jött, tehát hogy a közönség varázsolja elő belőled, vagy inkább a zenésztársak, tehát hogy belülről a színpad felől.
3: Hát nyilván sajnos nagyon sokszor megyek egyedül fellépni, hogy a közönség mindig. Tehát, hogy amikor zenekarra vagyok, vagy egyedül, akkor is a közönség az egy óriási energiát tud az ember felé irányítani. Teljesen mindegy, mennyien vannak egyébként. Sokan mondják, hogy nem tudják elengedni magukat, hogyha kevesen vannak a koncerten. Én nekem teljesen mindegy, ha egy ember van, akkor is.
2: Igen, neki
3: is. Valahogy így el...
1: Hát ezt mindjárt kipróbáljuk majd.
3: Igen.
1: Nagyon kettel lesz.
3: Nagyon, és ez nagyon tud hiányozni, hogyha nincsen egy-két hét kimarad, ne adj Isten, vagy éppen téli vagy nyári szünet van. Fellépéseknél, akkor ez nagyon hiányzik az én életemből, és hát megmondom őszintén, elég hamar depressziós tudok lenni ez miatt egyébként.
1: Ha szóval függő vagy, aha.
3: Igen, de ez miatt, de ezen nagyon sokat dolgozom, hogy ez minél kevesebbszer forduljon elő. De nagyon érdekes dolog ez. Jó.
2: Ilyenkor jön a barkácsolás, mint terápia,
3: igen,
2: látod?
3: Igen. Egyébként igen, tehát ez is nagyon segít. Én azt gondolom, hogy ez is ugyanolyan alkotás, mint a zenélés.
2: Igen, ez
3: tehát
2: így van.
3: Tehát egyáltalán nem szabad ne nézni semmilyen szakágat ilyen szempontból. Engem örömmel telt el az, hogyha valamilyen folyamatnak éppen vége van, és ezt én meg tudtam magamnak csinálni, akkor ez engem így boldoggá tesz, nagyon érdekes.
1: Majd mondom, visszatérünk még erre a barkácsolásra, úgyse úszod meg, de most még maradva az Égetem című dalnál. Miért pont most jött el annak az ideje, hogy akkor erről egy ilyen vallomás is megfogalmazódjék?
3: Ez nagyon érdekes, ez a dal, ez volt legelőször kész egyébként a műsor után, és valamiért így skippelgettük mindig a megjelenését.
2: Figyelj, azért nem olyan nagy baj, mert a mellékhatással azért elég nagyon robbantál, igen, nem baj, hogy azzal kezdtétek.
3: Igen, próbáltuk megkeresni azt, hogy mi az első dal, amivel elindulhatnék, illetve hát még mindig azt érzem, hogy kicsit ilyen útkeresés van nálam, tehát nem tudtuk még teljesen 100%-ig megmondani azt, hogy már pedig én most egy rock előadó vagyok, meg szerintem igen.
1: Erről nem kell beszélni.
2: Hát abszolút az
1: nem kell tudni a hallgatókat.
2: Hát abszolút az van. Tehát szerintem a te hangod, a kvalitásaid, minden arra.
3: Igen, úgyhogy most jött az ideje ennek el, azt gondoltam, hogy tehát muszáj lesz egy nyári slágerrel kijönni, ami olyan, amilyen én vagyok, és nem tudom, ez szerintem jó, nagyon jól sikerült, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kedves közönség hogy fog reagálni erre a dalra.
1: Hát mi is kíváncsiak vagyunk, itt van a két fős közönséged, az már megvan, úgyhogy légy szíves, akkor indulj el a stúdió felé, más. És akkor ez egy fontos infó, tehát hogy ez egy nyári sláger, nyárinak szent sláger.
2: Tehát nem lesz melankolikus szerintem akkor ebből dübörgős lesz.
1: Tökéletes, mert nyári sláger is lehet egyébként visszafogottabb.
2: Igen, a vízbe, nekem a nyári slágerek nem azok.
1: Igen?
2: Nekem azok olyan tempósak, igen, mint egy Ocean Drive, tudod, meg ezek, igen.
1: Hát már is kiderül, szóval Égetem címmel, élőben, teljesen a Sláger reggel 2-es stúdiójából fogadják szeretettel Gudics Mátét.

0: Sláger reggel.
1: Gyere vissza, te jó hangupasi, te jó ég!
2: Gudics Mátét hallottuk élőben. Igen, arra figyeltem, hogy olyan tényleg letarolós, meg ilyen erezdel a hajamos dal volt, de hogy közben meg, hát figyelj, nem egy ilyen rossz fiús sztori volt azért ez. Tehát, hogy megvan a rocker, de hogy érted, nálad nem tartok attól, hogy leharapod egy denevér fejét, mint Ozzy Osbourne.
1: Édes Ozzy Osbourne, igen.
3: Hát nem, igen.
1: Ez tudod, baj. Melyik rocker vagy? Te a John Bon Jovi vagy.
3: Jaj,
1: aki rocker.
2: Szalon rock?
1: Aki rocker, de hogy azért ez ízléses rocker. Hát együtt vannak a feleségével csodálatos házasságban, imádja a családját, de attól még rocker, érted?
3: Mindig hát a feleségemmel jössz, Petra, ne csináld
1: már. Hát de tényleg, hát mert te is egy családapa vagy, szereted persze a családod, és a kedves feleségednek építesz most mit is.
3: Van. Hát egy sószobát költözhetek át A-ból B-be, és egy kozmetikai szalont még mellé.
1: Tehát ha
2: mi most nem romboltuk le a vadrocker nimbuszát, akkor te most ezt megteszed. Sószobát épít a feleséged, és kozmetikát?
3: Így van, igen.
2: Tehát a garázsotokból most hivatalosan üzlethelyiség lesz így majd. Van.
1: És mindent te csinálsz?
3: Mindent, képzeljétek
1: el. De ügyes
3: vagy,
1: tök jó.
3: Volt időszak.
2: Gipszkartonozás, ilyesmi, minden. Vízszerelés.
3: Minden. A vízszerelés és villanyszerelést is tudok.
1: Aha, azt menő.
3: Nem vállalok, gyerekek. Nem kapját a telefonszámot. De hogy tök jó volt. Nyilván volt egy időszak az életemben, amikor sokat dolgoztam ebben az iparágban. Mm-hmm. És
1: megtanultál mindent.
3: Én figyelek. Én szerintem nagyon, nagyon fontos az, hogy az ember figyeljen arra, amit a kedves munkatársat csinál, uh-huh, és akkor ebből tök gyorsan lehet tanulni.
2: Jó, de azért a mécseseket már, meg az ilyesmit, azt már az asszony fogja, ugye, összevállalkozni. Tehát azért a belső építés, az,
3: igen.
2: Nem te dekorálsz vagy.
3: Nem.
1: De figyelj, és te annak idején, amikor mondjuk építkezésen dolgoztál, akkor is énekeltél közben?
3: Persze.
1: Imádták a kollégák, nem?
3: Muszáj zenélnem a munka közben. Most már nem azt mondtam, hogy innom.
1: Jobb a zenélés,
3: ne viccelj. Egyébként az se rossz,
1: egyébként igen. Maradjunk a zenélésnél sokkal.
3: Maradjunk a zenélésnél, igen.
1: Ez kevésbé kárték.
2: Próbáld ki fordítva, hogy muszáj építkezned zenélés közben, és lehet, hogy ez egy új piacérés betölten, hogy a színpadon miközben énekelsz, elkezdesz barkácsolni. Ilyet még senki nem csinált a világon.
3: Felépítünk egy 3 négyzetméter falat, közben Gábor.
2: Ja, malteros kalál és a többi.
1: Fény, nagyon jó lett ez a dal.
3: Köszönöm.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy én
3: is
1: nem tudok különbséget tenni, hogy a mellékhatás, vagy ez-e a jobb.
2: Nem is kell.
1: Nem is kell, de hogy tényleg jó kis nyári sláger.
2: A mellékhatást játsszuk folyamatosan, és szeretik, igen, a hallgatók itt a Sláger FM-en, úgyhogy hát reméljük, hogy akkor ez is beválik.
1: És szeptember 12-én pedig lemezbemutató koncerted lesz.
3: Így van.
1: Már kész az album, vagy még
2: ahhoz nem elég kettő dal.
1: Mellett még csinálni ahhoz kell két dalt, igen.
3: Dolgozunk rajta.
1: Jó, helyes.
3: Igen, dolgozunk még rajta, de mindenképpen lesz lemezbemutató koncert, csak lehet, hogy lemez nem lesz.
2: Lemezbemutató koncert a kozmetikában.
1: És szószobát építkezve teljesen.
3: Nem, el lehet mondani, hol lesz egyébként?
1: Hát mondd.
3: Az A38-as hajó teraszán lesz, szerintem 12-én.
2: Azt hittem, hogy azt akarom, hogy a szószoba hol lesz, meg a kozmetika.
1: Nem, a koncert, maradjunk koncert, a koncertnél.
3: Igen, a koncert.
1: Jó, okay. Akkor készüljenek, igen, még a dalok, és akkor így várunk van, vissza majd szeretettel, ha lesz következő dal.
2: Mi köszönjük Gudics Máténak, hogy elhozta hozzánk a vadi új dalát. Ez a Sláger reggel, 9:50 lesz 5 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Laci, mi történt?
10: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
9: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
11: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
13: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
14: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
13: De hát honnan tudtad?
14: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
13: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
0: A reklám után.
15: Igen, kellemes időre számíthatunk a mai napon, záporokkal, zivatarokkal azért készülnünk kell, vagyis ezekre fel kell készülnünk, úgyhogy esernyőt mindenképpen vigyenek magukkal. Egyébként hideg nem lesz, már most 25 fokos a reggelünk, délutára pedig 28-29 fokot ígérhetek, és a hétvége is nagyon kellemesen alakul, 31 fokkal, tehát ez az igazi gyerekkorunkban, vagy gyerekkorunkat idéző nyári időjárás lesz. Nyár, de nem dögmeleg.
16: A 6-os számú főút kivezető szakaszán az M0-es csomópontjánál baleset miatt van sávzárás. Zajlik még mindig a helyszínelés itt az Alkotás utcában, kifelé a déli pályaudvarnál. A külső sáv nem használható. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé pedig pont csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső, ugyancsak zárva távhővezeték felújítás miatt. Tart a felújítás a Madách Imre tér környékén. A Rumbach-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbach-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között, míg az Asbóth utca kétirányú zsák utcává vált. Mától hétköznapokon reggel 10 és déli 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik. A 28-as A pedig az új közszemető és a Kada utca Maglódi út között nem jár karbantartás miatt. A 95-ös, illetve 195-ös buszokkal lehet ilyenkor utazni. Nézzük, mi a helyzet a városon kívül. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és a Biatorvágyi szakasz között még mindig jelentősen lassabb a haladás. Az M5-ös autópályán pedig Szeged irányában több helyen is dolgoznak. Az M0-ás és az Ócsai csomópont között, valamint Kecske térségében kell sávzárásra számítani emiatt.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Folytatódik a

0: hagyjuk menni. Nehogy hagyják. Most ne hagyják elveszni a lehetőséget.
1: Mert hogy
0: mondtuk már többször, hogy folytatódik a koncertélmények nyara, itt a Sláger reggelben is, és Petra azt is megírt, hogy a Pitbull koncertre lehet jegyeket nyerni, ami egyúttal azt jelenti, hogy Pitbullból tessék fölkészültnek lenni, mert hogyha valaki igazán nagy rajongó, szeretné kiérdemelni, hogy ott lehessen a koncerten, akkor azért tudnia kell majd válaszolni. Egy kérdésre
1: vele kapcsolatban, egy kérdésre pedig slágeres kérdésünk.
0: Mindehhez pedig most hívjanak, hiszen jön Pitbull 0 30 30 30 95 8.

0: Ári nevét meg tudod-e mondani? Ha csak egy keresztnevet mondasz, hogy mi az igazi neve, már akkor boldog leszek.
1: Armando Cristian Pérez.
2: Igen! Egy felkészült játékos.
0: Már most kubánó, ugye, származású.
2: Na figyelj, még egy egyszerű kérdésem is. Sláger FM-es, kinek volt ma dalpremierje itt a Sláger reggelben?
1: Gudis
2: Máté. Ennyi. Igen. Gratulálunk! Tiéd a páros belépő Pitbull I'm Back július 21-i koncertjére a Puskás Arénába. Kit viszel magaddal, Kriszti?
1: Valamelyik barátom.
2: Nagyon boldogok lesztek. Jó kis csajos program.
0: Egyébként mivel telnek a mindennapjaid most így a nyár közepén, kedves Kriszti?
1: Hát dolgozom sajnos, de legalább van bent is légkondi.
0: Mit csinálsz?
2: Na, jó.
1: Ilyen irodai munka adminisztráció.
2: Hát figyelj, a táncos cipődet azért vedd elő, jó? Mert hogy azt kelleni fog, az biztos a Pitbull koncertben.
0: És örülünk, hogy hozzá tehettünk ehhez a melóhoz, hogy a légkondi mellett mi is kellemes élmény lehetünk számodra. Maradj a Sláger FM-mel!
1: Nagyon örülök!
0: Szia!
1: Köszönöm, sziasztok!
2: Hello, szia!
0: Hát így megy ez, kérem szépen, tessék figyelni, mert a koncertélmények nyara folytatódik.
2: És felkészülni abból az előadóból, akinek szeretjük a zenét, tessék.
0: Hát igen, ez az, amit ugye mindig mondok, hogy azért ez nagyon komoly nyeremény, és hogy akárkinek nem adhatjuk oda. De igen, aki így bizonyítja, hogy ő megérdemli, hogy rászolgált, az megérdemli. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a lelkesedést, és köszönjük a mai figyelmet. Itt az ideje, hogy búcsúzzunk, hiszen 10 óra lesz már 10 perc múlva. Úgyhogy holnap reggel ismét jövünk, de már...
2: Cilával és Mautner Zsófival kiegészülve.
0: Már a búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
0: Legyenek jók, szép napot, jó munkát.
2: Csók.
0: És élvezzék az enyhülő időjárást. Viszont!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Köszönjük.
10: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány. A Semmelweis nap alkalmából díjakat adtak át a Csolnoki Ferenc kórházban. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei vigyáznak a balatoni strandolókra. Üdvözlöm Önöket, Szendrő Fibori vagyok. Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány, amely a jövőben nagyobb figyelmet fordítana az egyszülős családok támogatására. A szociális és családügyi miniszter közlése szerint célzott segítséget, könnyebben elérhető szolgáltatásokat és rugalmasabb munkavállalási lehetőségeket biztosítanának az egyedülálló szülők számára. A tervek között szerepel egy úgynevezett egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása, amely egyszerűbbé tenni a támogatások igénylését. A kormányzat az egyszülős központ szakembereivel egyeztet a részletekről. Az elképzelések szerint nem csak az egyszülős, hanem az egygyermekes családok helyzete is nagyobb hangsúlyt kapna a jövőben. A Fidesz ugyanakkor bírálta a Tisza kormány családpolitikáját a 2027-es költségvetési tervek alapján. Szerintük baj lesz abból, ha megszűnik a családokat védő jelzálog hitel kamatstop, a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitel, illetve a vidéki otthonfelújítási támogatás. A Semmelweis nap alkalmából ünnepi rendezvények köszöntötték az egészségügyi dolgozókat a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az eseményen dr. Cinkotai Frigyes főigazgató Semmelweis Ignác örökségét és a betegségbiztonság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a gyógyítás sikeréhez a szakmai tudás mellett emberségre, figyelemre és elhivatottságra is szükség van. Az ünnepségen felolvasták Újvári Szilvia országgyűlési képviselő köszöntő levelét is. Több szakember munkáját elismerésekkel jutalmazták, valamint átadták a főorvosi és adjunktusi kinevezéseket. A rendezvényen a sikeres szakvizsgát tett orvosokat is köszöntötték. Az ünnepség méltó módon ismerte el a kórház dolgozóinak mindennapi helytállását. Kiderült, hogy mi épül Veszprémben a Pápai út 43-as szám alatt. A helyszínen egy új Lidl áruház nyitja meg kapuit, írta meg a Veol. Az elmúlt hónapokban sok találgatás övezte a látványos beruházást, hivatalos információ azonban eddig nem volt elérhető. A diszkontlánc azonban már meghirdette az új üzlethez kapcsolódó állás ajánlatait, így megkezdődött a munkatársak toborzása. Ez arra utal, hogy a nyitás előkészületei már javában zajlanak. Az új áruház várhatóan bővíti Veszprém kereskedelmi kínálatát, valamint új munkahelyeket is teremt a városban. A nyitás időpontját egyelőre nem közölték. Lebontják a Bakony egyik ismert kilátóját, a Kaphegy közelében található Molnár Gábor kilátót. A 2014-ben épült 20 méter magas faszerkezetű építményt tavaly zárták le, miután a műszaki állapota jelentősen leromlott. A Veszprémi Erdőgazdaság közlése szerint a rovar és gombakárok olyan súlyosan meggyengítették a tartószerkezetet, hogy a kilátó felújítása már nem lehetséges. A bontási munkálatok júliusban kezdődnek, ezért a környéken több turistautat is lezárnak. Az erdészet arra kéri a kirándulókat, hogy kerüljék el a munkaterületet. A térség panorámáját továbbra is meg lehet csodálni a Kinizsipál kilátóból és a Nagyvázsonyi figyelőtoronyból. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei mostantól újra jelen lesznek a Balaton déli partján, összesen 10 strandon. A fiatal elsősegélynyújtók augusztus 20-áig 7 balatoni település strandján állnak készen arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtsanak a pihenőknek és fürdőzőknek. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Baleset történt az M1-es autópályán, Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben, a Budapest felé vezető oldalon az átterelt belső sávban megállt a forgalom, mert összeütközött két autó a 33-as kilométernél, több mint 3 kilométeres a torlódásot. A baleseti helyszín mellett a Győr felé vezető oldalon is jelentős torlódás alakult ki, már legalább 4 kilométer hosszan kell ott araszolgatni. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak Szeged felé, az M0-as és a 30-as Ócsa csomópont között és a Kecskemét Kecskemét térségében kiépített terelésnél is a sávzárások és az erős forgalom miatt torlódásra kell készülni. A 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihallom nyugati határában is történt egy baleset, ott is lezárták a főutat, óvatosan közlekedjünk ott is. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópontjánál. Történt viszont egy baleset az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, ott a külső sáv nem járható. Budapesten 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-nál.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Ugyanez a telefonszám 0-30-30-30-95-8 a hívandó harmadikként, hogyha felcsendül, az óra erős slágerre érdemes nagyon figyelni, ugyanis a mai napon is lesz játék páros belépőért. A mikrofonnál Jekkel Dániel, indulunk Rihannával és Calvin

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Nicky Jor és a Sunroof után hoztam egy jó hírt, ugyanis a tegnapi napon elrajtolt az árasztó parti szabad strand szezon Budapesten. Egészen augusztus végéig várja a fürdőzőket Újbudán az árasztó parti szabad strand. A tavalyi tesztüzem után idén már egy 5-ször hosszabb 100 méteres Dunaszakaszon lehet ott strandolni. A szervezők az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy a terület biztonságos, kényelmes és akadálymentes legyen, miközben megőrzi a hely vadregényes jellegét. Mivel a Duna vízminősége évről évre javul, a tervek szerint a programot a jövőben úszástrandokkal folytatnák a belvárosi szakaszon. A projekt Újbuda önkormányzata, a Vajó, valamint a fővárosi fürdőket üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT együttműködésével valósult meg. Ha picit lehűtenénk magunkat, tehát érdemes Újbudán az árasztó parti szabad strandot megnézni, megtekinteni, meghűsölgetni. Laid back, sunshine reggae, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a slágerekfem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sabrina Carpenter és a Tears után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Ravin Linnével folytatjuk. Szeles napos idő várható a mai napon, hőség nélkül, aztán holnap egy újabb hidegfront miatt az északnyugati szél a Dunántúlon viharossá fokozódhat, a napos időszakok mellett elszórtan zápor északkeleten zivatar is kialakulhat, 27 és 32 fok közötti maximum hőmérséklettel tudunk számolni, aztán szombaton csapadék már nem várható a szeles napos időben, 24-29 fokos nagyon kellemes időre lehet számítani, vasárnap a sok napsütés mellett délután helyenként záporok frissíthetik fel a levegőt, a csúcshőmérséklet ott 25 és 30 fok között alakul. Baleset történt az M1-es autópályán, Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben, a Budapest felé vezető oldalon az átterelt belső sávban megállt a forgalom, mert összeütközött két autó a 33-as kilométernél, több mint 3 kilométeres a torlódás ott. A baleseti helyszín mellett a Győr felé vezető oldalon is jelentős torlódás alakult ki, már legalább 4 kilométer hosszan kell ott araszolgatni. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak Szeged felé, az M0-as és a 30-as Ócsa csomópont között és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is a sávzárások és az erős forgalom miatt torlódásra kell készülni. A 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihallom nyugati határában is történt egy baleset, ott is lezárták a főutat, óvatosan közlekedjünk ott is. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a 6-os főút kivezető szakaszán, az M0-as csomópontjánál történt viszont egy baleset az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, ott a külső sáv nem járható. Budapesten 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Mekkora zene volt ez? Annak idején egy nagy sportszergyártó márka reklámjában fociztak együtt Roberto Carlos, Luis Figo, Ronaldinho, ilyen nevek, Elvis Presley és a Little Less Conversation szólt az előzőekben. Aztán megyünk tovább egy nagy visszatérővel. 30 éves jubileumi aréna show-jukat már igaz, hogy megtartották március 29-én, de a TNT továbbra is újra aktív és folyamatosan turnéznak a közeljövőben, július 9-én a Tiszató Festen, aztán 17-én a Tokai Fesztiválkatlanban, augusztus 21-én Székesfehérváron a Királyi Napokon, illetve augusztus 22-én a Strandfesztiválon lehet élőben meghallgatni őket. Jöjjön most 2001-ből TNT, és a Nem jön álom a szememre itt a Sláger FM-en.

0: ajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
5: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Bestfél Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter, már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A Vöröskereszt segít a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest Bánya náluk a Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot, derül ki az államtitkár által közzétett adatokból. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várokozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információk érhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat, a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Ma a sok napsütés mellett időnként még megnövekszik a felhőzet, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül időnként meg is erősödik. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
13: A 4-es és a 6-os villamos újra a teljes útvonalán közlekedik, ez mindenképpen jó hír, meg az is, hogy megszűnt a forgalmi akadály a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomóponnál. Történt viszont egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út után a belső sávban torlódásra kell készülni. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik, a 28A jelzésű villamos pedig az Új Köztemető és a Kada utca Maglódi út között nem közlekedik karbantartás miatt. A Kada utca, Maglódi út és az Új Köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Továbbra is balesetnél helyszínelnek, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál a külső sáv nem járható, és távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, a Váci út irányában a Hősök terétől kell araszolgatásra számítani. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk, de várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Érdemes ma is velem tartani, ugyanis továbbra is pörögnek a nyár legnagyobb koncertjeire. Páros belépőt érő játékok, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni, és amikor felcsendül az óra nyerő slágere, akkor telefonáljon lehetőleg harmadikként. Indulunk Teddy Swims-el.

0: A Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Arnold Schwarzenegger pedig felcsapott szertartásvezetőnek, vagy ceremóniamesternek, nem is tudjuk, hogy pontosan minek nevezzük őt, de a lényeg az, hogy egy különleges eseménynek adott otthont a halászbástya. Arnold Schwarzenegger vezette le Brad Payton rendező esküvőjét, aki épp Budapesten forgatja a The Kelly című új filmjét. A sztárokkal teli ceremónián többek között Gina Davis és Liam Hemsworth is részt vett. A produkció stábja hetek óta a fővárosban dolgozik, ami miatt korábban a kettes metró forgalmát is korlátozni kellett. Arnold Schwarzenegger egyébként rendszeres vendég itt a rádiónk aljában lévő edzőteremben is. Kerékpárutakon is megmutatta már magát, úgyhogy mondhatni, otthonosan mozog a fővárosban a forgatási munkálatok alatt a színész legenda, aki tehát most már nem csak színész, hanem szertartásvezető is, és ilyen feladatokat is vállal. Menjünk tovább Lisa Stansfield-el, jön tőle az All Around the World.
1: But I'll find it somewhere, somehow.

0: Shifters, aztán most érkeznek a friss időjárás és közlekedési infók, majd a K-pop Demon Hunters főcímdala a Huntrix és a Golden Beat a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. A sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet a mai napon. Elsősorban a Dunától keletre, vételkörzetünk keleti részén alakulhat ki zápor, néhoz zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül, időnként megerősödik. A legmelegebb órákban 30 fok körüli értékeket mérhetünk, komolyabb hőség nélkül, és ez milyen jó érzés. A 4-es és a 6-os villamos újra a teljes útvonalán közlekedik, ez mindenképpen jó hír, meg az is, hogy megszűnt a forgalmi akadály a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópontnál. Történt viszont egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út után a belső sávban torlódásra kell készülni. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik, a 28A jelzésű villamos pedig az Új Köztemető és a Kada utca Maglódi út között nem közlekedik karbantartás miatt. A Kada utca, Maglódi út és az Új Köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Továbbra is balesetnél helyszínelnek, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál a külső sáv nem járható, és távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, a Váci út irányában a Hősök terétől kell araszolgatásra számítani. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, de várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Junior Senior, Move Your Feet, aztán már is megyünk tovább egy olyan énekes legendával, aki megrázó őszintességgel vallott megromlott egészségi állapotáról. A 75 éves Phil Collins, a Genesis egykori frontembere, évtizedekig tartó dobolás miatt tönkrement térdét többször operálták. Koronavírus fertőzése során pedig a vesélyi is leálltak. A zenész már csak mankóval képes közlekedni, és 24 órás ápolásra szorul. Színpadra többé nem áll, és a rock and roll hírességek csarnokának ünnepségét is ki kellett hagynia, az életkedvét viszont nem veszítette el. Otthoni stúdiójában továbbra is dalszövegeken dolgozik, így a jövőben még azért hallhatunk tőle új szerzeményeket, de nagy koncertekre nem érdemes tőle számítanunk, úgyhogy érkezem most tőle az egyik legnagyobb slágere, You Can't Hurry Love, itt a slágere.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókuskerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Több mint 4%-kal drágult a bankolás júliustól. Útra kell nyáron a Veszprémi Petőfi Színház. Restart néven tartanak természetvédelmi fesztivált a Szentgyörgyhegyen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Július 1-től ismét emelkedtek a lakossági bankszámlák díjai, miután lejárt a bankok által vállalt díjstopp. Az ügyfelek többsége 4,4%-os drágulással számolhat, néhány pénzintézetnél azonban akár 8%-kal is emelkedhettek a költségek. A bankok az inflációra hivatkozva módosították díjaikat, amelyeket a számlatulajdonosok először az augusztusi kivonatokban láthatnak majd. A Granit Bank és a Magnet Bank új számlacsomagjainál ugyanakkor most nem változnak a díjak. A veszprémi rendőrök elfogtak egy 27 éves budapesti férfit, aki a gyanú szerint csalással megszerzett bankkártya adatokkal vásárolt az interneten. A nyomozás egy veszprémi sértett feljelentése alapján indult, akinek közel 100 000 forintos kárt okoztak illetéktelen tranzakciókkal. A rendőrség szerint a férfi országszerte több mint 50 embert károsított meg, a teljes kár meghaladja a 14 millió forintot. A csaló elektronikai cikkeket, ruházatokat rendelt, valamint ételkiszolgálási szolgáltatásokat is igénybe vett. Gyanúsított ellen jelenleg 26 rendbeli csalás miatt folyik eljárás, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A nyári hónapokban is gazdag programkínálattal várja a közönséget a Veszprémi Petőfi Színház több helyszínen. A teátrum idén először az alsóőrsi Amfi szabadtéri színpadán is fellép, ahol a Mágnás Miska, az Ankónai szerelmesek és a Csoportterápia kerül műsorra. Július közepén Balatonfüreden rendezik meg a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál kihelyezett programjait zenés felvonulással és operettgálával. Nyáron három szabadtéri előadást is tartanak az István a király című rockoperából. A produkció Salgótarjánban, a Veszprémi Várban augusztus 20-án, valamint Siófokon is látható lesz. A színház ezzel a nyári időszakban is változatos kulturális élményeket kínál a közönségnek. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szentgyörgyhegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: A Vulkánkertben gyűlünk össze három nap erejéig.

0: környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, lesznek kerekasztal beszélgetések, illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen. Velünk lesz Ürge Forsec Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
1: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből. Fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Az Eötvös Károly Könyvtár meseket programmal várja a családokat július 7-én kedden délután 5:30-tól. A foglalkozáson Bajzát Mária meseválogatásából a Farkas és a Kaszás című litván népmesét ismerhetik meg a gyerekek. A mese után közös kézműveskedés következik, ahol nyári dekorációk készülnek, és akár egy farkast is megalkothatnak a résztvevők.
2: Baleset történt a 18. kerületben az Üllői úton a befelé a Vasvári Pál utcai villamos átjáróban. Az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Határút között pótlóbusz jár. Balesetben sérült gépjármű vesztegel a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után. Szintén baleset okoz fennakadást a Soroksári úton befelé, az Illatos út közelében, és baleset miatt a belső sáv nem járható, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út után kell torlódásra készülni, számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé szokás szerint nagyon sokan autózgatnak, és Tatabánya és Piatorbágy között az áterelt belső sávban megszűnt viszont a sávzárás, úgyhogy meg tudott indulni a forgalom a 33-as kilométernél, ettől függetlenül a szokás szerint torlódáson. Az ellenkező oldalon, a Győr felé vezető oldalon újabb baleset történt, két személy autó ütközött össze a 30-as kilométernél, ahol lezárták a belső sávot. Győr irányában is jelentős a torlódás, az egy sávra szűkült szakaszon is több kilométeren keresztül kell arra szolgatni, kitartást mindenkinek.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, aki már egyébként megebédelt, hogyha esetleg valaki ezért nem kezdte még el az ebédjét, mert adott esetben én még nem kezdtem el, nyugodtan kezdje el, jó? Meg is kezdjük az órát, és a délután Kelly Clarksonnal.

Itt a Sláger FM-en Whitney Houston mondta nekünk, hogy valakivel ő szeretne táncolni. Ez volt tőle az I Wanna Dance With Somebody. Hát, hogyha nem táncolni, hanem bringázni szeretnének, akkor van egy jó hírem, ugyanis mától szélesebb körben tesztelhető a megújult budapesti közbringa rendszer. A Budapest Go bérlettel rendelkezők, valamint a korábbi éves vagy fél éves MOL Bubi bérletesek díjmentesen kipróbálhatják az új kerékpárokat. A rendszer az elektromos rásegítésű biciklik sikerére épít, amelyek a felhasználók szerint kényelmesek és könnyen kezelhetőek. A BKK célja a visszajelzések alapján történő finom hangolás, a flotta folyamatosan bővül, végül 3300 kerékpár, köztük 800 elektromos áll majd a budapestiek rendelkezésére, hogy vonzó alternatívát nyújtsanak a mindennapi közlekedésben. Érdemes lehet kipróbálni és élni ezzel a lehetőséggel, visszajelezni, aztán akkor így lesz csuda, szuper, jó a Bubi rendszer Budapesten. Jön a jetlag, illetve Marge, és tőlük az égen áll.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a London Beat és az I've Been Thinking About You. Egy volt ezek közül, érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán a tavalyi év egyik legnagyobb felfedezettje, napjaink egyik legnagyobb globális szupersztár énekesnője, Chappell Roan. Tőle a Pink Pony Club nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: A mai napon alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de napközben felhőtömbök zavarhatják meg az eget. A keleti tájakon elszórtan előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A csúcshőmérséklet ma délután 30 fok körül várható mindösszesen. Baleset történt a 18. kerületben az Üllői úton a befelé a Vasvári Pál utcai villamos átjáróban. Az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Határút között pótlóbusz jár. Balesetben sérült gépjármű veszteg el a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. Szintén baleset okoz fennakadást a Soroksári úton befelé, az Illatos út közelében, és baleset miatt a belső sáv nem járható, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út után kell torlódásra készülni, számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé szokás szerint nagyon sokan autózgatnak, és Tatabánya és Biatorbágy között az áterelt belső sávban megszűnt viszont a sávzárás, úgyhogy meg tudott indulni a forgalom a 33-as kilométernél. Ettől függetlenül a szokás szerint torlódáson. Az ellenkező oldalon, a Győr felé vezető oldalon újabb baleset történt. Két személy autó ütközött össze a 30-as kilométernél, ahol lezárták a belső sávot. Győr irányában is jelentős a torlódás, az egy sávra szűkült szakaszon is több kilométeren keresztül kell arra szolgatni. Kitartást mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez volt a Hurts és a Wonderful Life. Itt a Sláger FM-en, aztán már is megyünk tovább, de előtte még beszéljünk arról, hogy 2028. januárjától a Sony megszünteti a PlayStation játékok fizikai lemezes kiadását, így a cég az első nagy konzolgyártóként áll át teljesen a digitális forgalmazásra. A döntést a vásárlói szokások változása indokolja, a játékok több mint 80%-a már most is digitális formában fogy, bár a lépés üzletileg jövedelmezőbb, a közösség körében azért komoly felháborodást váltott ki, hogy így már nem fogjuk tudni tapicskolgatni a játékokat, ahogy kinyitjuk, megszagolni ezt a finom illatot, ahogy tesszük be a gépbe, és már remekünk, hogy játszom már! Mert ez az érzés nem lesz. Letöltjük, aztán játszunk. What? Ez van One Republic, I Ain't Worried, ezzel folytatjuk.
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Rádióba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stevie szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
6: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kárter. Ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
9: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
10: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
9: De hát honnan tudtad?
10: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
11: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek,
13: a kicsik pedig elmondják.
14: Benneteket a szüleitekkel tenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
15: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
14: Tényleg?
15: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyomba.
12: Végre álló!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Újra közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Éjjel-nappal dőlnek a fővárosi meleg rekordok. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tarr Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintossával szemben. A várakozások szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. Lezárják a Bartók Béla utat a Tétényi útnál pénteken 20 órakor hétfőn hajnali 4-ig, ezért a 19-es és 49-es villamosok rövidített útvonalon közlekednek, Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pedig pótlóbusz jár majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a 19-es villamos rövidített útvonalon a Bécsi út, Vörösvári út és a Móricz Zsigmond tér között, a 49-es villamos a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Ma a sok napsütés mellett időnként még megdövekszik a felhőzet, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül időnként meg is erősödik. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
17: Korlátozásra kell számítani a Mester utcában, a Tinódi utca közelében veszélyelhárítás zajlik ott. Pótlóbusz jár az 51A jelzésű villamos helyett a teljes vonalon, illetve nem közlekedik a 2B villamos sem a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Boráros tér között, a 23A jelzésű villamos a Nagyvárad tér és a Boráros tér között, a 24-es villamos pedig a Közvágóhíd és a Nagyvárad tér között. Nem közlekedik a Nagyvárad tér és a Közvágóhíd között, pótlóbusszal lehet utazni, erre készül az arra közlekedők, illetőleg arra is, hogy történt egy baleset a Garai utcában, a 79-es trollibusz emiatt terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót a keleti pályaudvar felé, és egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni a Tököli úton befelé, a Baross térnél, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjenek. Hogyha tapasztalnak valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, indítjuk már is az újabb órát, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan, illetve továbbra is van nálam 2 darab belépő, amit bármikor kijátszhatunk, úgyhogy figyeljenek, Katy Perryvel indulunk.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, az egykori One Direction tag Harry Styles től az Departure szólt, aztán már is megyünk tovább egy hasonlóan friss, fiatalos, jóhangú fiatalemberrel, akinek neve Shawn Mendes, és tőle fogjuk hallgatni az időjárási és közlekedési infók után When You're Gone itt a Sláger FM-en. A mai napon alapvetően a napsütési lesz a főszerep, de napközben felhőtömbök zavarhatják meg az eget. A keleti tájakon elszórtan előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A csúcshőmérséklet ma délután 30 fok körül várható mindösszesen. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen Tata, Tatabánya és Óbarok térségében torlódnak fel a járművek, mindenképpen hosszabb menetidőre számoljanak, készüljenek az arra közlekedők. A 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában történt egy baleset, ott a főutat lezárták. Az M1-esen a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont fel és lehajtó ágait. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a Győr felé vezető oldalon egy csomóponttal hamarabb kell lehajtani a megyei matrica érvényessége miatt. A terelő utat sárga táblák jelölik az autósoknak. Budapesten baleset történt a Garai utcában, a 79-es trolibusz emiatt terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót a keleti pályaudvar felé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb sláger.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Autósok, figyelem, péntektől, azaz holnaptól drágulnak az üzemanyagok Magyarországon. A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 3-3 forinttal emelkedik. A változás a következő napokban fokozatosan jelenik meg a töltőállomások áraiban. Július 2-án, tehát mai napon a 95-ös benzin átlagára 588 forint, míg a gázolai 593, úgyhogy érdemes lehet erre az áremelkedésre készülni, ha tudják, mire gondolok. Dr. Béres, Király Viktor és a tűzvarázsló érkezik itt a Sláger FM-en.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can...

Ez a minden, amit szeretünk.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
9: Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: A reklám után.

0: Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány. A Semmelweis nap alkalmából díjakat adtak át a Csolnoki Ferenc kórházban. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei vigyáznak a balatoni strandolókra. Üdvözlöm Önöket, Szentzsi Fibori vagyok. Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány, amely a jövőben nagyobb figyelmet fordítana az egyszülős családok támogatására. A szociális és családügyi miniszter közlése szerint célzott segítséget, könnyebben elérhető szolgáltatásokat és rugalmasabb munkavállalási lehetőségeket biztosítanának az egyedülálló szülők számára. A tervek között szerepel egy úgynevezett egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása, amely egyszerűbbé tenni a támogatások igénylését. A kormányzat az egyszülős központ szakembereivel egyeztet a részletekről. Az elképzelések szerint nem csak az egyszülős, hanem az egygyermekes családok helyzete is nagyobb hangsúlyt kapna a jövőben. A Fidesz ugyanakkor bírálta a Tisza kormány családpolitikáját a 2027-es költségvetési tervek alapján. Szerintük baj lesz abból, ha megszűnik a családokat védő jelzálog hitel kamatstop, a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitel, illetve a vidéki otthonfelújítási támogatás. A Semmelweis nap alkalmából ünnepi rendezvények köszöntötték az egészségügyi dolgozókat a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az eseményen dr. Cinkotai Frigyes főigazgató Semmelweis Ignác örökségét és a betegségbiztonság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a gyógyítás sikeréhez a szakmai tudás mellett emberségre, figyelemre és elhivatottságra is szükség van. Az ünnepségen felolvasták Újvári Szilvia országgyűlési képviselő köszöntő levelét is. Több szakember munkáját elismerésekkel jutalmazták, valamint átadták a főorvosi és adjunktusi kinevezéseket. A rendezvényen a sikeres szakvizsgát tett orvosokat is köszöntötték. Az ünnepség méltó módon ismerte el a kórház dolgozóinak mindennapi helytállását. Kiderült, hogy mi épül Veszprémben a Pápai út 43-as szám alatt. A helyszínen egy új Lidl áruház nyitja meg kapuit, írta meg a Veol. Az elmúlt hónapokban sok találgatás övezte a látványos beruházást, hivatalos információ azonban eddig nem volt elérhető. A diszkontlánc azonban már meghirdette az új üzlethez kapcsolódó állásajánlatait, így megkezdődött a munkatársak toborzása. Ez arra utal, hogy a nyitás előkészületei már javában zajlanak. Az új áruház várhatóan bővíti Veszprém kereskedelmi kínálatát, valamint új munkahelyeket is teremt a városban. A nyitás időpontját egyelőre nem közölték. Lebontják a Bakony egyik ismert kilátóját, a Kaphegy közelében található Molnár Gábor kilátót. A 2014-ben épült 20 méter magas faszerkezetű építményt tavaly zárták le, miután a műszaki állapota jelentősen leromlott. A Veszprémi Erdőgazdaság közlése szerint a rovar és gombakárok olyan súlyosan meggyengítették a tartószerkezetet, hogy a kilátó felújítása már nem lehetséges. A bontási munkálatok júliusban kezdődnek, ezért a környéken több turistautat is lezárnak. Az erdészet arra kéri a kirándulókat, hogy kerüljék el a munkaterületet. A térség panorámáját továbbra is meg lehet csodálni a Kinizsipál kilátóból és a Nagyvázsonyi figyelőtoronyból. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei mostantól újra jelen lesznek a Balaton déli partján, összesen 10 strandon. A fiatal elsősegélynyújtók augusztus 20-áig 7 balatoni település strandján állnak készen arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtsanak a pihenőknek és fürdőzőknek. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Bécsi úton befelé a Nagyszombat utca előtt. A 17-es villamos újra a karbantartás idején érvényes forgalmi rend szerint közlekedik. A 19-es és a 41-es villamos ismét a teljes vonalon jár. Távfővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható továbbra is. A Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Váci út irányában a Szondi utcától arra szólásra kell számítani. Telített a Hungária körút az Árpád híd felé az Egresi úttól a Tököli útig, ahol vízvezeték javítás miatt sávlezárásra kell készülni. Lezárták az M51-es autóutat az M0-ás felé karbantartás miatt, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Köszönjük őket előre is!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: köszönjük szépen a híreket a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ebben az órában itt lesz velünk Tom Grennan, Miles Smith is. Ő az első a Stargazing-gel.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Július 5-én, most vasárnap Székesfehérváron, a King City Skate Parkban rendezik meg a Telekomosok Fesztiválját, amelynek fénypontjaként Szoboszlai Dominik személyesen avatja fel a róla készült monumentális falfestményt. A Liverpool magyar válogatott labdarúgóját itt test közelből is láthatják a rajongók. Az esemény a kultúra és a digitális világ fúziójára épül, délután táncbemutatók és repcsaták várják a látogatókat, míg az estét Bongor koncertje zárja. A Bregyó közben erre lehet tehát számítani Székesfehérváron most vasárnap, ahol Szoboszlai Dominik is ott lesz, úgyhogy lehet utána vele rajongani, hogyha valaki szereti ilyet csinálni. Opus, Life is Life, ezzel folytatjuk.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak, változatosan már is érkezik a Ketsa és a Gabriela. De előtte még hozom a friss időjárási és közlekedési infókat. Ma napközben sok napsütésre van kilátás, de időszakos felhősödésre is készülni kell. Csapadékra nagyobb esély a régió keleti felén van, ahol néhol zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik a felfrissült levegőt. A délutáni csúcshőmérséklet 30 fok környékén alakul a mai napon. Történt egy baleset az Andrássy úton, az Oktogonnál sávlezárásra kell készülni. Az Andrássy úton kifelé, valamint a Terézkör úton, a nyugati tér felé nem egyszerű a helyzet. Szintén baleset nehezíti a közlekedést az Ajtósi Dürer sorban befelé a Dózsa-György útnál, a középső sávban, de cserébe véget ért a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé. Az Üllői út előtt volt korábban, de most már nincsen helyszínen és lezárták az M51-es autóutat az M0-as felé karbantartás miatt, úgyhogy ott se megszokásból közlekedjünk, és történt egy baleset az M5-ös autópályán Kecskemét és Kuncálás között a Szeged felé vezető oldalon a 97-es kilométernél. A belső sávba terelik a járműveket, az arra autózók 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek. Sok türelmet és nyugatot kívánunk mindenkinek. Az M1-esen is egyébként hasonlókra szükség lesz, ugyanis erős a forgalom Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulásra időszak torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jennifer Lopez és a Love Don't Cost a Thing után beszélünk egy kicsit róla, mármint Jennifer Lopezről, aki nem csak énekesnőként és színésznőként világhírű, de az első olyan sztár is, akinek ugyanazon a héten volt első helyezett a filmje, a szervezet NASZ és a zenei albuma a J-Lo a listákon. Karrierje kezdetén táncosnőként dolgozott egyébként többek közt Janet Jackson turnéin, a híres védjegyévé vált formás idomait pedig állítólag, bár ezt ő maga sem erősítette meg hivatalosan, régebben hatalmas összegre biztosította. Na hát ezt mindenki eldönti magának, hogy mennyire lehet valós ez az info. Több forrásból hallottuk egyébként, hogy tényleg bebiztosította a bebiztosítani valóját Jennifer Lopez, úgyhogy most már mehetünk tovább Spandau Ballet-val. Ez tőle Gold.

0: utazúrnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
2: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
7: A Praktikerben.
6: Júliustól.
7: Júliustól.
6: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
12: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A Vörös Kereszt segít a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Nyaluk a Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot, derül ki az államtitkár által közzétett adatokból. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információk érhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével. 500 forinttal támogatható a program. Ma a sok napsütés mellett időnként még megdövekszik a felhőzet, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül időnként meg is erősödik. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
7: Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszálás között a Szeged felé vezető oldalon a 91-es kilométernél. A belső sávba terelik a járműveket, az arra utazók 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen Tata, Tatabánya és Óbarok térségében torlódnak fel a járművek, mindenképpen hosszabb menetidővel számoljon minden arra közlekedő. Baleset történt az Andrássy úton, az Oktogonnál. Az Andrássy utat megnyitották irányonként, egy sáv járható a Terész körúton, a nyugati tér felé a villamos sínen lehet haladni. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az Ajtósi Dürer sorban, befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban, és lezárták az M51-es autóutat az M0-as felé karbantartás miatt, és továbbra is zárva tartják. Várjuk az örök közlekedési infóit is, hogyha látnak, kelnek és éreznek, tapasztalnak bármit, akkor írják meg nekünk 06 30 30 30 98, ez a hívható SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Indítjuk az újabb órát, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy továbbra is velem tartanak, és együtt töltjük még ezt az órát is, aztán érkezik hamarosan majd Kiskata, de előtte még Mark Ambor és a Belong Together megnyitja ezt az órát is.

0: Na, Miren Kara és a Flashdance után beszéljünk egy picit Veszprém közlekedésének változásáról, mert hogy a tegnapi naptól 2027 végéig jelentősen módosult Veszprém belvárosának közlekedési rendje a Petőfi Színház felújítása miatt. A színházkert környékén egyirányú óramutató járásával ellentétes körforgalmi rend lépett életbe, az Óvári Ferenc út, az Iskola utca és a Megyeház tér forgalma is megváltozott. A változások érintik a buszközlekedést is, mivel az Iskola utcai és színházkerti megállók megszűntek, helyettük a Megyeház téren alakítottak ki ideiglenes megállót, a rekonstrukció új színházi terek és közösségi helyiségek kialakítását célozza, ezért legyünk türelmesek tehát Veszprém belvárosában 2027 végéig. Bray, Where's My Husband? Ez érkezik, aztán Orbán Rudi is ránk nyitja a kereszthozatot.
1: Schlager! Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Chris Rea és a The Blue Café, ez szólt itt a Sláger FM a legnagyobb slágerek között, ahol már is érkeznek az időjárás és közlekedési infók, aztán Kamrád és a Be Mine nyitja a következő zenei szak.

0: Sok napsütésre számíthatunk a mai napon, de keleten néha zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Aztán holnap egy újabb hidegfront miatt marad a szeles idő a Dunántúlon viharos széllökésekkel. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják elszortan záporral, északkeleten egy-egy zivatarral megfűszerezve. A legmelegebb órákban a holnapi napon 27-32 fok közötti értékekre számíthatunk. Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszállás között, a Szeged felé vezető oldalon a 91-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket. Az arra utazók 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatta és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Különösen Tatta, Tatabánya és Óbarok térségében torlódnak fel a járművek. Mindenképpen hosszabb menetidővel számoljon minden arra közlekedő. Baleset történt az Andrássy úton, az Oktogonnál. Az Andrássy utat megnyitották irányonként, egy sáv járható a Terész körúton, a nyugati tér felé a villamos sínen lehet haladni. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az Ajtósi Dűre sorban, befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban, és lezárták az M51-es autóutat az M0-as felé karbantartás miatt, és továbbra is zárva tartják. Várjuk az örök közlekedési infóit is, hogyha látnak, kelnek és éreznek, tapasztalnak bármit, akkor írják meg nekünk 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Jó, nagyon-nagyon szurkolok, hogy te légy majd a harmadik telefonáló. Egyenesen Puerto Rico-ból érkezik Ricky Martin.
1: Ricky Martin.
0: És az ő koncertjére, igen, van nálam jegy.
1: Jó kis Ricky Martin, július 6-a, Budapest, Pap László Sportaréna, jövő hét, hétfő. Úgyhogy akinek nincsen jövő hét hétfő délutánra, 18 órától van egyébként a kapunyítás, hogyha jól emlékszem, tehát hogyha valakinek nincsen jó programja, vagy nincsen ilyen jó programja, már pedig nyilván nincsen ilyen jó programja, az mindenképpen füleljen nagyon, és amikor érkezik az óra nyerős láger, akkor hívja harmadikként Katát, 0-30-30-30-95-8, én ezzel köszönöm meg mindenkinek az eheti figyelmet, hétfőn érkezem, érkezésemre kelet felől érdemes majd számítani, hogyha valakit ez érdekel, köszönöm szépen, hétfőn Tali, jó hétvégét mindenkinek, kis Katával, és nap pedig nagyon kellemes rádiózást, ciao!
0: Szia-szia! Sláger FM.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM.
13: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Több mint 4%-kal drágult a bankolás júliustól. Útra kell nyáron a Veszprémi Petőfi Színház. Restart néven tartanak természetvédelmi fesztivált a Szentgyörgyhegyen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Július 1-től ismét emelkedtek a lakossági bankszámlák díjai, miután lejárt a bankok által vállalt díjstopp. Az ügyfelek többsége 4,4%-os drágulással számolhat, néhány pénzintézetnél azonban akár 8%-kal is emelkedhettek a költségek. A bankok az inflációra hivatkozva módosították díjaikat, amelyeket a számlatulajdonosok először az augusztusi kivonatokban láthatnak majd. A Granit Bank és a Magnet Bank új számlacsomagjainál ugyanakkor most nem változnak a díjak. A veszprémi rendőrök elfogtak egy 27 éves budapesti férfit, aki a gyanú szerint csalással megszerzett bankkártya adatokkal vásárolt az interneten. A nyomozás egy veszprémi sértett feljelentése alapján indult, akinek közel 100 000 forintos kárt okoztak illetéktelen tranzakciókkal. A rendőrség szerint a férfi országszerte több mint 50 embert károsított meg, a teljes kár meghaladja a 14 millió forintot. A csaló elektronikai cikkeket, ruházatokat rendelt, valamint ételkiszolgálási szolgáltatásokat is igénybe vett. Gyanúsított ellen jelenleg 26 rendbeli csalás miatt folyik eljárás, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A nyári hónapokban is gazdag programkínálattal várja a közönséget a Veszprémi Petőfi Színház több helyszínen. A teátrum idén először az alsóőrsi Amfi szabadtéri színpadán is fellép, ahol a Mágnás Miska, az Ankónai szerelmesek és a Csoportterápia kerül műsorra. Július közepén Balatonfüreden rendezik meg a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál kihelyezett programjait zenés felvonulással és operettgálával. Nyáron három szabadtéri előadást is tartanak az István a király című rockoperából. A produkció Salgótarjánban, a Veszprémi Várban augusztus 20-án, valamint Siófokon is látható lesz. A színház ezzel a nyári időszakban is változatos kulturális élményeket kínál a közönségnek. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szentgyörgyhegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: A Vulkánkertben gyűlünk össze három nap erejé.

0: környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, lesznek kerekasztal beszélgetések, illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen. Velünk lesz Ürge Forsec Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
1: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből. Fellép Varga Helena, Riger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Az Eötvös Károly Könyvtár meseket programmal várja a családokat július 7-én kedden délután 5:30-tól. A foglalkozáson Bajzát Mária meseválogatásából a Farkas és a Kaszás című litván népmesét ismerhetik meg a gyerekek. A mese után közös kézműveskedés következik, ahol nyári dekorációk készülnek, és akár egy farkast is megalkothatnak a résztvevők.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időjárás vár bennünket, hogyha most indulunk haza a munkából. Szép napsütéses, de szeles az idő. 32 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, csapadékra pedig nem kell számítani. Hát úgy tűnik, hogy ezt a hidegfrontot megúsztuk szárazon. Holnapra is sok napsütést ígérnek a meteorológusok és a visszafogott melegedést. 22-23 fok lesz kora reggel, délután 29-30 fok. A bőrükre azért vigyázzanak, mert erős lesz az UV-sugárzás, és a délutáni órákban megélénkül majd a légmozgás, helyenként akár viharos erejű szelet is tapasztalhatunk, de felhő és ezzel együtt eső holnap sem érkezik. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Kigyulladt egy kis busz az M31-esen, az M3-as felévezető oldalon, a 3-as főút és az autópálya csomópontja között a 10-es kilométernél. Itt lezárták a külső sávot. A 11-esen Szentendrén útépítés miatt van forgalomkorlátozás a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon. Torlódásra készüljenek itt is, a fővárosban pedig baleset történt a Jászberényi úton a Kozma utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat, de nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Fakidőlés miatt Balaton-Szentgyörgy és Keszthely között pótlóbuszok közlekednek a Balaton Intercity és a Fenyves-Sebes vonatok helyett. A vasúthálózaton a többi vasútvonalon rendben zajlik a délutáni vonat közlekedés. A hétvégén karbantartás miatt szombatról vasárnapra virradó éjszaka változik az S10-es és a Győr-Hegyes halom közti személyi vonatok menetrendje. Az indulások 10-20 perccel térnek el a megszokottól, és ugyan csak egy előrejelzés, a Veresegyházi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ezért július 20-áig pótlóbuszok járnak majd Újpest központ és Veresegyház között többféle megállási rend szerint. Jó utazást kívánok!
2: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót, jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Erős rajtot vesz a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Már is érkezik Miley Cyrus és a Flowers, előtte azonban a foci VB idei himnusza Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eija előadásában egy globális sláger itt a Slágeren.

Taylor Swift, Fate of Ophelia című dala forgott itt a Sláger FM-en. Nagyon izgatottan várjuk a hétvégét Taylor Swift miatt, mert az a pletyka járja, hogy talán ezen a hétvégén mondja ki majd a boldogító igent. Vajon ki tudja, hogy meg lesz-e ez az esküvő ezen a hétvégén? Ugye nagyon nagy titkolózás övezi, ami már magában is csoda, hiszen számos világsztár hivatalos a ceremóniára. No, de itt a Sláger FM-en mi is hivatalosak vagyunk a V4 fesztiválra, amely a Dunakanyar kedvenc összművészeti fesztiválja is, amely már nyitotta kapuit Nagymaroson. Nagyon izgalmas sztárfellépők is, igazi kulturális élmények várnak bennünket, hogyha ellátogatunk ide még a következő napokban. Szombatig tart egyébként a fesztivál. Ma este többek között a nagy színpadon a Pornographs, a Bohemian Betyárs és az Orevoir is koncertet ad. Holnap az Elefánt mellett az Analóg Balaton is zenél, sőt az Anima Sound System is érkezik. Szombaton pedig a francia Nouvelle Vague, elbűvölő Bossa Nova és Chanson hangulatot varázsol majd a színpadra. Ez is mesésnek ígérkezik, de látványos utcaszínházi produkciókból sincs hiány. Tűzsót, légtánc bemutatót, gólyalábas táncot egyaránt láthatunk, de vár itt ránk egy VR sátor, ahol együtt hajózhatunk magával, a nagy felfedezővel, Marco Polóval, vagy éppen beléphetünk Anna Frank házába is. De ha valakinek kedve támad a Machu Picchu-ra fölmászni, hát a VR sátorban akár erre is van lehetősége. Szóval irány Nagymaros és a V4 fesztivál még ma, holnap és holnap után. Itt a Sláger FM-en pedig irány a legnagyobb slágerek tengere. Jön a Kovalszky meg a Vega és a Viharban Szivárvány, akik éppen jövő héten szombaton adnak majd koncertet a Budapest Parkban. Fergeteges lesz, de előttük a Cameótól a World Up forog.

0: Anastasia Dolores volt, ez volt az I'm Out of Love itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt tarthatunk, és annak is örülök, hogyha nagyon figyelnek, mert a koncertélmények nyara továbbra is folytatódik. Annyit már kikotyogtam, hogy egy Ricky Martin dalt kell majd levadászni, most ne fáradjanak, nyugodtan dőljenek hátra, csak élvezzék a zenéket, szólok majd, amikor telefonálni kell, jó? 06 30 30 30 95 8, addig is ezt a számot jegyezzék meg, nagyon. Mi pedig egy kis zenei koffeinnel pörgetjük fel már is a délután. Sabrina Carpenter érkezik, és az Espresso.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en, nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Holnapra, nos, pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé maradt szeles az idő. Az északnyugati északi szelet élénk, erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, de esőre nem kell számítani. Elszórtan egy-egy gyors futó zápor zivatar kialakulhat, de ennek térségünkben meglehetősen kicsi az esélye. A kora reggeli órákban 22-23 fok lehet, odakint délutára pedig 29-30 fokot ígérnek a meteorológusok. Hozom már is a friss infókat az utakról. Helyszínelnek a Jászberényi úton a Kozma utcánál, ahol korábban történt egy baleset. Itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, de baleset volt a 11. kerületben a Hunyadi János úton is. Kifelé a bevásárlóközpontnál itt is sávlezárás fogadja az autósokat. Tart a műszaki mentés az Ajtósi Dürer sorban, befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban. Itt is lelassult a haladás, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy erős a forgalom a Hungária körúton, a Tököli út előtt az Árpád híd felé, és a Tízesen is kifelé az Óbudai temetőtől. Városon kívül pedig több jármű ütközött össze Veresegyház és Gödöllő között, a Szada településen átvezető főúton, a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. Itt a forgalmat megállították, az arra közlekedők Gödöllő és Veresegyház felől is igen nagy torlódásra készüljenek, kerülni Szada utcáin keresztül lehet. És útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es számú főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon mind a két irányban lelassult a haladás. Legyenek hát türelmesek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Szia, és Kendrick Lamar közösen The Greatest forgott, és lassan zárjuk ezt az órát, már is érkeznek a friss információk. Előtte azonban még a Soulwave dalát hallgatjuk meg. Jön a kalandor. Hát a srácok igazi kalandorként viselkednek ezen a nyáron, mert gyakorlatilag megállás nélkül úton vannak, minden hétvégén máshol zenélnek, teljesen tele van a koncertnaptárjuk, és mi is tele vagyunk koncertélményekkel, úgyhogy hangoljanak ránk egész nyáron.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és meg

0: megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős beszfély Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Fortumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Laci, mi történt?
7: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
6: Aha. Semmi baj, láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
8: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Önök a Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Balota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Sólyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát a következő napokban sem fogunk fázni, de legalább nem lesz olyan rekkenő a hőség, mint az elmúlt napokban volt. És ahogy megnézem a hosszabb távú előrejelzéseket, hát azt látom, hogy ezen a nyáron már nem nagyon fogja megközelíteni a hőmérőnkben a higanyszál a 40 fokot, de azért 33-35 fokra számíthatunk még a következő hetekben is. Ez a mostani hőhullám nagyon megkínzott bennünket, úgyhogy jól esik, hogy most egy picit óvatosabban melegszik az idő. Holnapra 29-30 fokot ígérnek a szakemberek, és azt, hogy jön egy újabb hidegfront, ami miatt holnap délután megélénkül majd a légmozgás, azonban sajnos csapadék továbbra sem érkezik. Elszórtan lehet azért záporokra, zivatarokra készülni, de nálunk derült lesz az ég holnap is és hétvégén is. Segítek az úton lévőknek. Történt egy baleset Veresegyház és Gödöllő között a Szada településen átvezető főúton a Rákóczi utca és a Kossuth utca közti szakaszon. Itt több jármű ütközött össze és megállították a forgalmat. Aki arra közlekedik Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra számítson, kerülni Szada utcáin keresztül lehet. Veszprémben pedig újabb szakaszhoz érkezett a veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója és a mostani munkálatok már a közlekedést is érinti. A Színházkert körüli utcákban az óramutató járásával ellenkező irányú, minden utcában egyirányú körforgalmi rend lépett életbe. Ráadásul a forgalmi rend változása miatt az Iskola utcai, illetve a Színházkert oldalán a Városközpont felé haladó autóbusz megállóhely megszűnik, helyette a Megyeház téren a Kórház utcai csatlakozás előtt ideiglenes megállóhely létesül. Várhatóan egyébként 2027 év végéig tartanak majd ezek a most bevezetett forgalmi korlátozások. A fővárosban pedig tart a délutáni csúcs, és nehezíti az autósok dolgát, hogy tart a műszaki mentés és az Ajtósi Dürer sorban befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban, úgyhogy itt extra torlódás vár az autósokra. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Folytatódik már is a sláger délután, és ne lankadjon a figyelmük, hiszen a koncertélmények nyara is folytatódik. Zenében pedig érkezik Alex Warren, Fever Dream című dalát hallgatjuk meg, előtte azonban Chaperone indítja az óránkat.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Kool & the Gang és a Celebration, és hát nagyon remélem, hogy hamarosan együtt ünnepelhetünk majd egy Sláger FM hallgatóval, aki a koncert élmények nyarán megpróbál jegyet szerezni Ricky Martin koncertjére. Tényleg legyenek szemfülesek, mert bármikor jöhet egy olyan dal. Nem csak Ricky Martin, akár Seal, vagy Pitbull sláger, vagy Lenny Kravitz, ami páros belépő jegyet jelenthet az ő koncertjükre, hogyha időben ide telefonálnak, ugye a harmadik telefonáló viszi az ajándékot. No de ugye végre itt a nyár, és most már olyan az idő, hogy akár ki is merészkedhetünk otthonról, nem fogunk felperzselődni, de hát nem telhet el július itt a fővárosban a Zenélő Budapest programsorozata nélkül. Az idei évad három gyönyörű történelmi helyszínen várja majd a zeneszerető közönséget ingyenes szabadtéri koncertekkel. A Budai Vár Csikós udvarában, a Várkert bazárban és a Parlament lépcsői előtt is hallgathatunk csodás dalokat, jellemzően délután 5 órától. A következő koncert július 4-én lesz, klasszikusok jazz feldolgozásban, ez a Budai Vár Csikós udvarán vár ránk, másnap pedig vasárnap Huszár részfúvósok adnak nekünk reneszánsz barokk koncertet a Várkert bazár gloriettjén, úgyhogy bízom benne, hogy itt találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig randizunk már is a Maroon 5 újdonságával. Jön

0: IMF Unbelievable című dala forgott itt a Sláger FM-en is. Hihetetlen, de vannak belépőjegyeink jó néhány olyan koncertre, amely koncertekre sehol máshol nem lehet már jegyet szerezni, csak itt a Sláger FM-en, úgyhogy tartsák kész közelben a telefonjukat, és ne feledjék a számunkat 06 30 30 30 95 8. Itt a Sláger délutánban pedig jön az a zenész, akiért valamennyien rajongunk, és hogyha valakire illik a ne ítélj meg egy könyvet a borítója alapján mondás, akkor az egészen biztosan ő. Tetőtől talpig tetoválások borítják, a mikrofonja pedig, amit a koncerteken használ, egészen különleges, egyedi kialakítású boxerre emlékeztet, de vajból van a szíve. Ő Teddy Swims, legújabb dala a Mr. Know-It-All érkezik hamarosan. De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, azért ennél picit hűvösebb időre számítottam, mint magam részéről bevallom őszintén, és egy kicsit több esőre is, na hát eső a folytatásban sem érkezik. Holnap reggel 22-23 fokkal indítjuk a napunkat, délutánra pedig 29-30 fok az ígéret, erős lesz az UV-sugárzás, viszont a déli óráktól kezdve számíthatunk arra, hogy megélénkül a légmozgás, és akár viharossá is fokozódhat a szél, mindenféle záporzivatar vihar nélkül, legalábbis térségünkben nem fog esni, azért lesznek olyan térségek az országban, ahol elered majd az eső, főként a dunántúli régióban várható csapadék. Hétvégén is marad ez a visszafogott meleg, 29-30 fok lesz szombaton is, vasárnap is, és szemmel látható csapadék akkor sem jön majd. Jönnek az utak hírei. A fővárosban tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Kiskor úton mindkét irányban az Asztória felé, a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a 10-es főúton a kivezető szakaszon az Óbudai temetőtől, de egybefüggő a kocsisor a budai alsórakparttól, a Petőfi hídtól a Szabadsághídig, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is kifelé a bevásárlóközpontoknál. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Hősök terétől, illetve a Lehel utcától, úgyhogy itt is legyenek nagyon türelmesek. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, a Rumbach-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbach-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között, az Asbót utca pedig két irányú zsákutca lett, és útszűkület okoz lassulást ma is, holnap is a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és a Sláger délután végén Harry Styles Ez itt az című dala szólt. Még van előttünk két fantasztikus dal, de aztán önök ki a terep, hiszen indul a kívánság műsor, mint ahogy minden nap, ma is 6-tól egészen 8-ig igyekszem teljesíteni az önök kéréseit, 06303030958, és hát közben folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy ezért is érdemes fülelni, és persze kérni a kedvenc dalokat. No, de még mielőtt érkeznének a friss infók, a futball világbajnokság egyik himnuszát fogjuk meghallgatni. Shakira és Burna Boy érkezik, és a Die Die, ami ugye egy olasz kifejezés, is nagyjából annyit jelent, hogy gyerünk, hajrá, de előtte bulizunk egy jót. Szól a kocintós Dr. Bérestől, Varga Viktortól és Bigától.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner

0: Pénztárszolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
1: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
6: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
5: A reklám után

0: Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány. A Semmelweis nap alkalmából díjakat adtak át a Csolnoki Ferenc kórházban. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei vigyáznak a balatoni strandolókra. Üdvözlöm Önöket, Szendrő Fibori vagyok. Jelentős változásokat készít elő a családpolitikában a Tisza kormány, amely a jövőben nagyobb figyelmet fordítana az egyszülős családok támogatására. A szociális és családügyi miniszter közlése szerint célzott segítséget, könnyebben elérhető szolgáltatásokat és rugalmasabb munkavállalási lehetőségeket biztosítanának az egyedülálló szülők számára. A tervek között szerepel egy úgynevezett egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása, amely egyszerűbbé tenni a támogatások igénylését. A kormányzat az egyszülős központ szakembereivel egyeztet a részletekről. Az elképzelések szerint nem csak az egyszülős, hanem az egygyermekes családok helyzete is nagyobb hangsúlyt kapna a jövőben. A Fidesz ugyanakkor bírálta a Tisza kormány családpolitikáját a 2027-es költségvetési tervek alapján. Szerintük baj lesz abból, ha megszűnik a családokat védő jelzálog hitel kamatstop, a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitel, illetve a vidéki otthonfelújítási támogatás. A Semmelweis nap alkalmából ünnepi rendezvények köszöntötték az egészségügyi dolgozókat a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az eseményen dr. Cinkotai Frigyes főigazgató Semmelweis Ignác örökségét és a betegségbiztonság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a gyógyítás sikeréhez a szakmai tudás mellett emberségre, figyelemre és elhivatottságra is szükség van. Az ünnepségen felolvasták Újvári Szilvia országgyűlési képviselő köszöntő levelét is. Több szakember munkáját elismerésekkel jutalmazták, valamint átadták a főorvosi és adjunktusi kinevezéseket. A rendezvényen a sikeres szakvizsgát tett orvosokat is köszöntötték. Az ünnepség méltó módon ismerte el a kórház dolgozóinak mindennapi helytállását. Kiderült, hogy mi épül Veszprémben a Pápai út 43-as szám alatt. A helyszínen egy új Lidl áruház nyitja meg kapuit, írta meg a Veol. Az elmúlt hónapokban sok találgatás övezte a látványos beruházást, hivatalos információ azonban eddig nem volt elérhető. A diszkontlánc azonban már meghirdette az új üzlethez kapcsolódó állás ajánlatait, így megkezdődött a munkatársak toborzása. Ez arra utal, hogy a nyitás előkészületei már javában zajlanak. Az új áruház várhatóan bővíti Veszprém kereskedelmi kínálatát, valamint új munkahelyeket is teremt a városban. A nyitás időpontját egyelőre nem közölték. Lebontják a Bakony egyik ismert kilátóját, a Kaphegy közelében található Molnár Gábor kilátót. A 2014-ben épült 20 méter magas faszerkezetű építményt tavaly zárták le, miután a műszaki állapota jelentősen leromlott. A Veszprémi Erdőgazdaság közlése szerint a rovar és gombakárok olyan súlyosan meggyengítették a tartószerkezetet, hogy a kilátó felújítása már nem lehetséges. A bontási munkálatok júliusban kezdődnek, ezért a környéken több turistautat is lezárnak. Az erdészet arra kéri a kirándulókat, hogy kerüljék el a munkaterületet. A térség panorámáját továbbra is meg lehet csodálni a Kinizsipál kilátóból és a Nagyvázsonyi figyelőtoronyból. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei mostantól újra jelen lesznek a Balaton déli partján, összesen 10 strandon. A fiatal elsősegélynyújtók augusztus 20-áig 7 balatoni település strandján állnak készen arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtsanak a pihenőknek és fürdőzőknek. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is beszámolok arról, mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát holnap egy újabb hidegfront teszi tiszteletét, amelynek hatására még jobban megélénkül az északnyugati északi szél, a Dunántúlon és az ország északi felén néhol viharos széllökésekre is lehet majd számítani, de ezt leszámítva szép napos időnk lesz holnap is, a déli órákban pedig erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy aki napozni készül a 29-30 fokban, az nagyon-nagyon vigyázzon a bőrére. Aztán a szombat vasárnap is szelesnek, de napsütésesnek ígérkezik. Csapadék sehol nem várható a hétvégén, de visszafogott lesz a felmelegedés. Szombatra 26-27, vasárnapra pedig 30-31 fokot jósolnak a szakemberek. Szétnézünk az utakon. Először városon kívül Veresegyház és Gödöllő között Szada településén ugyanis továbbra is áll a forgalom, itt ugyanis korábban több jármű ütközött össze, úgyhogy Szada belterületén a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon megállították a forgalmat, az arra közlekedők mindkét irányból nagy torlódásra készüljenek, kerülni Szada utcáin keresztül lehet. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-esen Szentendrén a 22-es kilométernél, a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon, mind a két irányban lassabb a haladás, a 81-es számú főúton pedig Kisbér és Mor között egy kamion és egy autóbusz ütközött, a 32-es kilométernél lezárták a félútpályát, úgyhogy itt is mindkét irányból torlódik a forgalom. Vissza a fővárosba, a 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket, a 3. kerületben pedig a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál jelzőrös irányítás mellett haladhatunk ugyancsak egy sávban váltakozó irányban, mert itt is javítják a burkolatot. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez a Sláger FM, én Kiskata vagyok, és a kívánság műsor elején már is a Valmar Steambuck című dalát hallgatjuk meg, ezt Nóri szeretné küldeni Biancának, Kristóf pedig Ikona Popaj Love It című dalát küldi szerelmének Zsófiának, úgyhogy ezzel a dallal rajta.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és örök már a kívánság műsort hallgatják, benne pedig Cindy Lauper énekelt nekünk, ez volt a Girls Just Wanna Have Fun. Én Kis Kata vagyok, és egészen 8-ig teljesítem a kéréseket, és közben remélem, hogy a fülüket is hegyezik, mikor jön vajon egy Ricky Martin dal. A többi önökön múlik. No, de mielőtt a kívánságokra rátérnénk, hadd ajánljak önöknek egy ragyogó programot holnapra. Különleges kulisszatitkokkal és szakértői meglátásokkal kell életre a történelem. Holnap a Nemzeti Múzeum Attila című kiállításán. A szakmai vezetés során a látogatók első kézből magától a kiállítás kurátorától ismerhetik meg a hun uralkodó legendáját, a korszak legfrissebb régészeti leleteit és a legújabb történelmi kutatások eredményeit is. Az időszaki tárlat 1600 év Attila képét és Attila mítoszait eleveníti meg, mintegy 400 műkincs bemutatásával a hunkortól egészen napjainkig. Érdemes elmenni erre a kurátori tárlatvezetésre. Holnap délután 6 órára várnak bennünket tehát a Magyar Nemzeti Múzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig várom a kéréseket, mint ahogy Évi várja az esőt. Szia Kata, még mindig várom az esőt. Sajnos táncot nem tudok járni, mert összezúztam a jobb térdem. Jaj, Évi, sajnálom. De Rúzsa Magdi Nyári Zápor című dala jól esne, és küldöm Gyöngyike szomszédomnak, aki szintén várja az esőt a 13. kerületben. Köszi, Évi. Évi, nagyon remélem, hogy ez a dal meghozza számunkra az ivatart. Azonnal érkezik, előtte azonban emlegetett valaki Ricky Martint? 0630303095-8, hogyha szeretnének ott lenni a koncertjén, akkor most hívjanak.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon.

Ez volt Michael Jackson dala, a Bérét itt a Sláger FM-en, és néhány perccel ezelőtt egy Ricky Martin dalt is meghallgattunk, a Livin' La Vida Loca pedig valakinek páros belépőjegyet ért. Hogy ki az, azt hamarosan elárulom, előtte azonban gyorsan teljesítek két kívánságot. Hello, Sláger FM-én egy Benson Boone dalt szeretnék hallani. Köszi szépen, Laura írta nekünk ezt az üzenetet, tehát remélem, hogy jó lesz a Sorry I'm Here for Someone Else, mert nekem ez az egyik kedvencem Benson Boone-tól, és Anna is írt nekünk, aki a férjének, Tibinek szeretné küldeni a Coldplay Feels Like I'm Falling in Love című dalát, és üzeni neki, hogy minden perc ajándék, amit veled tölthetek, de

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A következő napokban továbbra is intenzív északi északnyugati áramlásra lehet számítani térségünkben, emiatt erős viharos lesz a szél, de az átlagosnak megfelelő hőmérsékletű marad az időjárásunk. Holnap is sok lesz a napsütés, majd egy szakadozott felhősáv vonul át fölöttünk, amiből elszórtan lehet ugyan záporra, esetleg zivatarra számítani az ország északkeleti felén, de lehet, hogy ez is csak ígéret marad. A reggeli 22-23 fokot pedig délután 28-29 fok követi majd. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Balesetnél helyszínelnek a 11. kerületben, a Hunyadi János úton kifelé a bevásárlóközpontnál a külső sávban. Ez megakasztja egy kicsit a forgalmat, illetve lassú a haladás az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton szintén kifelé a bevásárlóközpontoknál. Városon kívül közlekedve pedig figyeljünk rá, hogy Veresegyház és Gödöllő között Szada településen, a Rákóczi utca és a Kossuth utca közti szakaszon több jármű ütközött össze is. Továbbra is áll a forgalom, kerülni Szada utcáin keresztül lehet, a 81-es számú főúton pedig Kisbér és Mor között az utóbbi településhez közelebbi szakaszon a 32-es kilométernél egy kamion és egy autóbusz ütközött össze, ezért lezárták a félútpályát, mindkét irányból torlódik a forgalom. Vissza a fővárosba, a 13. kerületben a Forgács utcában javítják a csatornát a Teve utca előtt, ezért útszűkületen kell áthajtani. A Hungária körúton pedig lezárták az egyenesen haladó külső sávot az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert itt javítják a gázvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan néhány perccel ezelőtt játszottunk itt a koncertélmények nyarán a Sláger FM-en. Ugye Ricky Martin dalát kerestük a koncertjére szóló páros belépő jegyekért cserébe, a harmadik telefonáló pedig már is itt van velem a vonalban. Üdvözlet, ez a Sláger FM!
1: Szia, Anna vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Anna, honnan hívsz?
1: Hát én most Pestről tartok haza, de amúgy Pest mellett lakom egy kis faluban.
0: Hol?
1: Jóról.
0: Ó, és mondd, felétek esett az eső tegnap este vagy éjjel?
1: Hát egy ilyen nagyon minimális, nem volt egy túl nagy.
0: Mikor jön már az az ivatal, amit ígértek tegnapra? Sosem ér ide.
1: Hát nem tudom, igen, ezt mi is várjuk.
0: No, drága Anna, akkor te szeretnél Ricky Martin koncertre menni.
1: Igen, jó lenne.
0: És remekül idézítettél, mert te vagy a harmadik telefonáló.
1: Ó, tényleg?
0: Bizony, úgyhogy ha két kérdésre tudod a választ, akkor tiéd a két jegy.
1: Na, próbáljuk meg.
0: Mesékben mennyire vagy otthon? Mondjuk Shrek?
1: Hát régebben ment, meg van két gyerekem, szóval.
0: Menni fog. Ugye szólt a Livin' La Vida Loca című dal.
1: Igen.
0: A Shrek 2-ben kik énekelték ezt a dalt? Igen? És?
1: Hát, így már skandul.
0: Így van, így van. Ez a helyes válasz. Ugye Eddie Murphy és Antonio Banderas mutatták meg eredetiben, hogy hogyan is tudnak ők énekelni. Azért eredetiben is jó lesz meghallgatni ezt a dalt is Ricky Martin koncertjén. Még egy kérdésem van. Tudod-e, mi a címe Mautner Zsófi vasárnap reggelente jelentkező műsorának? Itt a Sláger FM-en szól.
1: Kocsolj meg!
0: Így van, ennyi! Gratulálok! Anna, van egy páros belépő jegyed Ricky Martin július 6-ai koncertjére a Pap László Budapest sportarénába. Kivel mész?
1: Hát valószínűleg a párommal.
0: Oké. Én nagyon jó bulizást kívánok nektek. Érezzétek magatokat nagyon jól, aztán kérem majd a buliról a fotókat.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Köszönöm szépen, szép estét neked.
0: Neked is. Szia, szia.
1: Szia.
0: Na hát az biztos, hogy Anna is a párja nagyon jót fog bulizni Ricky Martin koncertjén. Önök is bulizhatnak, nem csak Ricky Martin, de akár Seal, akár Lenny Kravitz, akár Pitbull koncertjén. Csak legyenek mindig résen, és figyeljék a koncertélmények nyarát itt a Sláger FM-en. Most pedig folytatódik a kívánság műsor. Hello, Kata, Vera vagyok. A TNT-nek van valami új száma, meg tudod azt nekem mutatni? Ugye itt alszól a dal címe, és csak ugyan vadi új, azonnal érkezik. Barbie pedig azt írja, kedves Sláger FM, a tesómnak, Ádámnak üzenem, hogy nagyon szeretem, és küldöm neki George Michael Freedom című dalát. Ez is nagyon jó dalválasztás. Már forog is.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne még 8-ig tart a kívánság műsor, de most jönnek a friss információk, hiszen mindjárt 7 óra lesz, úgyhogy átadom a szót Molnár Robinak. Azonban még Robi érkezése előtt egy kérés azért még teljesül. Egy üzenet Szepinek Pirótól: nyugi, meg fogod szokni, ha nem, majd segítek szökni. A dal pedig Legyen a legnagyobb hős. Jön hát a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: Laci, mi történt?
6: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
5: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
7: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg Önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg Önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Székre állok!

0: Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Milyen állat szereti a banán?
3: A majom. Monkey.
2: De az biztos, hogy szereti?
3: Igen.
2: De mi, láttatok már majmot banánt enni?
3: Igen.
2: Hogy? Rajzfilmen?
3: Csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart enni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
4: Igen,
2: a nőt?
3: Nem, a banánt.
2: Ja, a banánt.
3: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után társadalmi célú reklám.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Újraindult a forgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szent György hegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagó Jemese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
8: A vulkánkertben gyűlünk össze 3 nap erejéig, hogy elemezzük kicsit a jelenlegi környezetvédelmi helyzetet, illetve próbáljuk megoldásokat találni és olyan együttműködéseket alkotni, amik a jövőben segíthetik a környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen, velünk lesz Ürge Forsec Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetség és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
7: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok, soha című verses kötetéből, fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyesholmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán.
4: Robi, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásuk. Hogyha tanácstalanul állnak a szekrény előtt és vakarják a fejüket, hogy vajon mennyire legyen vízhatlan az öltözék, amit holnapra előkészítenek, hát semennyire, mert holnapra már nem is ígérnek csapadékot. A meteorológusok persze mondják, hogy elszórtan jöhet egy-egy futózápor, zivatar, de hát kicsi rá az esély. Annál nagyobb szükségünk lesz holnap is a napszemüvegekre és a naptejre, mert sok lesz a napsütés, a reggeli 22-23 fokot pedig délután 29-30 fok követi majd. És szombaton, vasárnap is sok lesz a nap sütés, gomoly felhők persze megjelenhetnek fölöttünk az égen, de nem kell csapadéktól tartani, és várhatóan mindkét nap 29-30 fok lesz a legmelegebb órákban. Még lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, a Kiskörúton mindkét irányban az Astoria felé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, de ezt leszámítva egészen jól lehet már közlekedni a fővárosban. Azonban távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, és a Kerepesi út felé lezárták a belső sávot, ezért már a Szondi utcától torlódik a forgalom. Városon kívül pedig a 81-es számú főúton Fehérvár megyében történt egy baleset Kisbér és Mór között, egy kamion és egy autóbusz ütközött össze, úgyhogy lezárták a félútpályát. Itt is mindkét irányból torlódik a forgalom, de van torlódás a 11-esen is, Szentendrén a 22-es kilométernél, a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon útépítés miatt van forgalomkorlátozás. Vissza a fővárosba, a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket építenek, a Tököli úton pedig befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás zajlik, ezért lezárták a buszsávot. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Folytatódik a kívánság műsor itt a Sláger FM-en. Kérjék a kedvenceiket, ahogy Sanyi is tette, ő Avicii Wake Me Up című dalát kéri, hogy fölébredjen az esti műszakra. Azonnal érkezik, előtte azonban Whitney Houston és a Clean Bandit közöse a How Will I Know szól, ezt pedig Adri választotta.

0: Major Dollar forgott, ez volt az All About the Money itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánság műsor az önök üzeneteivel, kéréseivel, 06 30 30 30 95 8, ez az a szám, amit hívniuk kell, vagy ide jöhetnek az SMS-ek, és ott van mobil applikációnk, azon keresztül is tudnak dalokat küldeni. Mielőtt a kérésekre rátérnénk, elárulom, hogy kezdetét veszi a nyár egyik legkedveltebb programsorozata, a Marci Nyaraló, a Marci Bányi Téri Művelődési Központ nyári programsorozata, ahol fergeteges gyerekek előadások, de színvonalas koncertek is lesznek, úgyhogy a család apraja nagyja talál majd itt nekivaló programot. Holnap például a Zádor Trió koncertezik majd, de július 7-én a Déli Báb Társulat érkezik egy baba színházi előadással, és szinte jövő héten csütörtökön Danny Brain az oroszláról és a bogárról mesél majd nekünk, egybekötve egy kis hangszersimogatóval. Ez is nagyon csábítóan hangzik, de lesznek kreatív workshopok és izgalmas történelmi előadások is, úgyhogy látogassanak el a Marci Nyaralóba. Most pedig megyünk tovább a kíváncsi. Hello, Kata! Apunak üzenem, hogy hiányzik a kovászos uborkája, és küldöm neki Elton John I'm Still Standing című dalát. Rita írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül. Előtte azonban valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Hello!
0: Hello!
1: Szeretnénk a rapszerzenét.
0: Korda Gyuri bácsitól, oké. Okay. És miért éppen ezt a dalt?
1: A mamának szeretnénk kedveskedni.
0: Oké, okay. Akkor a mamának szóljon a dal. Mit üzentek neki?
1: Hogy nagyon szeretjük.
0: Mama csinálja a legjobb palacsintát a világon?
1: Igen.
0: Jól van, akkor üdvözletem küldöm neki én is, és szól a reptér.
1: Jó, köszönjük.
2: Köszönjük.
0: Sziasztok.
1: Szia.

Vannak dolog, amiket minden generációnak meg kell ismernie, és hát az LGT embertelen dala éppen ilyen, Geszti Péter pedig 2022-ben készített ebből egy átiratot, ez szólt itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, az SMS és telefonszámunkat tudják, kérjék hát a kedvenceiket, megyünk is tovább, itt van Zita üzenete, hello Sláger FM, a családomnak kívánok jó lazítást a kertben, és küldöm nekik Rosé és Bruno Mars slágerét, a lányaink imádják ezt a számot, apt a dal címe, és azonnal forgatom, Saci pedig Ákosnak szeretne egy dalt küldeni, Ed Sheerantől a Sapphire-t, úgyhogy már is

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnapra is meleg időt ígérnek a meteorológusok, de már nem lesz olyan rekkenő a hőség, mint tegnap előtt volt. Sőt, idén-nyáron úgy tűnik, hogy már nem közelítjük meg a 40 fokot, de azért lesznek még nagyon meleg napjaink. Holnap 29-30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és érkezik egy újabb hidegfront, ami csapadékot ugyan nem, de megélénkülő szelet hoz. Budapestet a déli órákban éri majd el ez az új front, úgyhogy akkor számíthatunk a megélénkülő szélre. Szombaton, vasárnap is intenzív lesz a légmozgás, de akkor is sokat süt majd a nap. Az úton lévők jó, ha tudják, hogy történt egy baleset a Károly körúton az Astoria előtt a külső sávban, de ezt leszámítva már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban. Városon kívül azonban készüljenek rá, hogy több jármű ütközött a Vác-Gödöllő összekötő úton Veresegyház és Gödöllő között Szada településen. A Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon megállították a forgalmat, az arra közlekedők torlódásra számítsanak minden irányból, kerülni Szada utcáin keresztül lehet. Vissza a fővárosba tart a csatornajavítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú. Útszűkület okoz lassulást ma is, holnap is a második kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt, de dolgoznak a hatodik kerületben a Podmanicki utcában is. A Jókai utcától egészen a Terész körútig lezárták a belső sávot, mert javítják a burkolatot. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton szintén burkolatjavítás zajlik, ezért a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőörös irányítással. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Pet Shop Boys arra biztatott bennünket, hogy induljunk nyugat felé. Köszöntöm Önöket, ez a Sláger FM is. A végéhez közelít a kívánság műsor, úgyhogy ha van még egy dal, amit szívesen meghallgatnának ma délután este, akkor ne fogják vissza magukat, gyorsan írják meg nekem, hogy mi az 0630303095-8, de még az üzenetek előtt irány a Virág Judit galéria, ahol mindig készülnek nekünk valami izgalmassal, idén nyáron is ingyenes kiállításban gyönyörködhetünk, nemzetközileg elismert kortárs festők műveit mutatják be. Ezúttal a frissítő művészeti koktél egészen augusztus 20-áig várja az érdeklődőket. A kiállításon a magyar modern és kortárs művészet meghatározó alkotóinak alkotásait nézhetjük végig, de nem ez a kortárs tárlat az egyetlen látnivaló a Virág Judit galériában, hiszen meghosszabbították a modern magyar luxus kerámiákból rendezett kiállítást is. A Deforma csoport ritka porcelán csodáit felvonultató tárlat szintén augusztus 20-áig vehető szemügyre, úgyhogy ezt se hagyják ki. Na de nézzük, mi vár ránk a folytatásban. Szia Kata, a negyedéves zárás kikészít, most is túlóráznom kell, ezért magamnak küldenék egy Follow the Flow dalt. Köszi szépen, Gyöngyi írta ezt az üzenetet nekünk, egy Gyöngyi, kitartás neked, azonnal érkezik a tőlem, ne? Előtte azonban Évi kérését teljesítem, aki azt írja, hogy Ava Max-től bármilyen számot szívesen meghallgatna. Hát én kiválasztottam a My Head and My Heart-ot, amely egy igazi, ízig-vérig nyári sláger, és már is szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Ray Dalton húzta fel a hangulatunkat, ez volt a Blood Running, ez pedig a kívánság műsor vége, hiszen alig 8 percünk van 8-ig, úgyhogy már csak egy kérést tudok teljesíteni, ez pedig Bertolttól érkezett. Kedves Sláger FM, én a pizzasütőknek szeretnék küldeni egy dalt minden pizzériába, a Ha zene szól című számot, köszönettel a munkájukért. Ez egy nagyon-nagyon kedves üzenet. Már is érkezik a Viva Comet All Stars-tól, aztán jönnek a friss infók is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.

0: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Több mint 4%-kal drágult a bankolás júliustól. Útra kell nyáron a Veszprémi Petőfi Színház. Restart néven tartanak természetvédelmi fesztivált a Szentgyörgyhegyen. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Július 1-től ismét emelkedtek a lakossági bankszámlák díjai, miután lejárt a bankok által vállalt díjstopp. Az ügyfelek többsége 4,4%-os drágulással számolhat, néhány pénzintézetnél azonban akár 8%-kal is emelkedhettek a költségek. A bankok az inflációra hivatkozva módosították díjaikat, amelyeket a számlatulajdonosok először az augusztusi kivonatokban láthatnak majd. A Granit Bank és a Magnet Bank új számlacsomagjainál ugyanakkor most nem változnak a díjak. A veszprémi rendőrök elfogtak egy 27 éves budapesti férfit, aki a gyanú szerint csalással megszerzett bankkártya adatokkal vásárolt az interneten. A nyomozás egy veszprémi sértett feljelentése alapján indult, akinek közel 100 000 forintos kárt okoztak illetéktelen tranzakciókkal. A rendőrség szerint a férfi országszerte több mint 50 embert károsított meg, a teljes kár meghaladja a 14 millió forintot. A csaló elektronikai cikkeket, ruházatokat rendelt, valamint ételkiszolgálási szolgáltatásokat is igénybe vett. Gyanúsított ellen jelenleg 26 rendbeli csalás miatt folyik eljárás, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A nyári hónapokban is gazdag programkínálattal várja a közönséget a Veszprémi Petőfi Színház több helyszínen. A teátrum idén először az alsóőrsi Amfi szabadtéri színpadán is fellép, ahol a Mágnás Miska, az Ankónai Szerelmesek és a Csoportterápia kerül műsorra. Július közepén Balatonfüreden rendezik meg a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál kihelyezett programjait zenés felvonulással és operettgálával. Nyáron három szabadtéri előadást is tartanak az István a király című rockoperából. A produkció Salgótarjánban, a Veszprémi Várban augusztus 20-án, valamint Siófokon is látható lesz. A színház ezzel a nyári időszakban is változatos kulturális élményeket kínál a közönségnek. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szentgyörgyhegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: A Vulkánkertben gyűlünk össze három nap erejéig.

0: a környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, lesznek kerekasztal beszélgetések, illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen. Velünk lesz Ürge Forsec Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
1: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből. Fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Az Eötvös Károly Könyvtár meseket programmal várja a családokat július 7-én kedden délután 16:30. A foglalkozáson Bajzát Mária meseválogatásából a Farkas és a Kaszás című litván népmesét ismerhetik meg a gyerekek. A mese után közös kézműveskedés következik, ahol nyári dekorációk készülnek, és akár egy farkast is megalkothatnak a résztvevők.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Bagosi Brothers Company, valahoz olyan ő, és a sláger reggelben úgy tűnik, minden napra jut egy dalpremiér. Ugye éppen tegnap mutattuk be Vastag Csaba újdonságát, az Apa című dalt, egyébként ezt is meghallgatjuk még ebben az órában, mert azonnal nagy kedvencünk lett. Most viszont visszaidézzük a ma reggeli dalpremiért, hiszen Pordán Petrehoz és Somogyi Zolihoz ma Gudics Máté érkezett.
1: A csökkenő hőségben ismét barkácsolhatunk szabadon, itt az ideje az előszoba felújításnak, vagy a garázs átalakításnak, akár üzlet helyiségé. A témában hamarosan Gudics Mátét kérdezzük, aki azonban valójában dalpremiérre érkezett hozzánk.
0: Jó reggelt!
1: De már itt közben itt annyi mindenről dumáltunk, hogy ez felcsillant a szemem.
0: Az, hogy valaki ilyen jól énekel, és közben még ezermester is, hát ez őrület.
1: Nagyot nőttél a szememben, erre majd mindjárt visszatérünk.
0: Igen,
1: de tényleg. Most tényleg, mint énekest köszöntünk elsősorban itt a stúdióban. Jó reggelt!
0: Zolinak reggel mondtam, hogy égettem az új dalot címe, és azóta kérdezget, hogy mi a bánat, mit égett ez a fiú?
1: Tartom azt a jó szokásom, hogyha valaki érkezik dalpremiérre, akkor hagyom magam meglepni az élőadásban, hogy tényleg az őszinte ösztönös első reakcióm jöjjön ki. Általában ez jól szokott működni, reméljük, hogy most rendben lesz. Tehát, és nem hallgatta meg éppen ezért előre a dal, de hogy mit égetsz? Tehát, hogy erről konkrétan nem jut eszembe semmi kézzelfogható.
2: Hát két végén égetjük.
1: A gyertyát.
2: Igen. Így van.
1: Hát de te nem az a típus vagy, nem?
0: De, ő az a típus szerintem.
2: Hát pont most beszéltünk, hogy az átalakításról egész életem olyan munkákat végeztem, olyan helyeken dolgoztam, ahol nem kötelező, de hogy azért ajánlott égetni. Tehát az nyilván ilyen az előadó művészet, zenélés, építőipar, és igen. Hát ugye a vendéglátóiparban sikeresen tevékenykedtem.
0: Elég sok helyen. Hát,
2: igen, ezek általában szoktuk így, szoktunk arra gondolni, hogy itt azért szoktak folyni a dolgok, úgyhogy hát igen.
1: Ezt értem, oké, de te számomra akkor is egy megfontolt karakáncsávó benyomását kelted.
2: Én az vagyok egyébként, csak én
0: a feleségének köszönhetően.
1: Ja, hogy megregulázott az
0: asszony. Nem, szerintem nem megregulázott. Mióta szerintem családja van azóta, nem?
2: Én nem szeretek ilyen. Nem szeretek ilyen lenni. Ilyen vagyok. Úgyhogy nekem egy héten egyszer azért illik így alá menni mindennek. Tényleg így nem vagyok stresszes.
0: A tombolásban mi segít egyébként? A színpad, az éneklés, a dalszövegírás?
2: Inkább a színpad.
0: Aha. Tehát ott érzed a legjobban magad.
2: Igen, ott mindenképpen.
0: Mondjuk az látszik is, a Bókai Kertben pont felléptél, amikor műsorvezető voltam, és engem lenyűgözött az őrület, ami belőled előjön a színpadon. Tehát most azért egy ilyen nagyon nyugodt csávónak tűnsz, és aztán ott egy tényleg teljesen megőrült.
1: És figyelj, és ez inkább kívülről jött, tehát hogy a közönség varázsolja elő belőled, vagy inkább a zenésztársak, tehát hogy belülről a színpad felől.
2: Hát nyilván sajnos nagyon sokszor megyek egyedül fellépni, hogy a közönség mindig. Tehát, hogy amikor zenekarra vagyok, vagy egyedül, akkor is a közönség az egy óriási energiát tud az ember felé irányítani. Teljesen mindegy, mennyien vannak egyébként. Sokan mondják, hogy nem tudják elengedni magukat, hogyha kevesen vannak a koncerten. Én nekem teljesen mindegy, ha egy ember van, akkor is.
0: Igen, neki
2: is. Valahogy így el...
1: Hát ezt mindjárt kipróbáljuk majd.
2: Igen.
1: Nagyon kettel lesz.
2: Nagyon, és az nagyon tud hiányozni, hogyha nincsen egy-két hét kimarad, ne adj Isten, hogy éppen téli vagy nyári szünet van. Fellépéseknél, akkor ez nagyon hiányzik az én életemből, és hát megmondom őszintén, elég hamar depressziós tudok lenni ez miatt egyébként.
0: Ilyenkor jön a barkácsolás, mint terápia,
2: igen,
0: látod?
2: Igen. Egyébként igen, tehát ez is nagyon segít. Én azt gondolom, hogy ez is ugyanolyan alkotás, mint a zenélés.
0: Igen, ez így
2: tehát,
0: van.
2: Tehát egyáltalán nem szabad elnézni semmilyen szakágat ilyen szempontból. Engem örömmel telt el az, hogyha valamilyen folyamatnak éppen vége van, és ezt én meg tudtam magamnak csinálni, akkor ez engem így boldoggá tesz, nagyon érdekes.
1: Még maradva az Égetem című dalnál, miért pont most jött el annak az ideje, hogy akkor erről egy ilyen vallomás is megfogalmazódjék?
2: Ez nagyon érdekes, ez a dal, ez volt legelőször kész egyébként a műsor után.
1: Hoppá!
2: És valamiért így skippelgettük mindig a megjelenését.
0: Figyelj, azért nem olyan nagy baj, mert a mellékhatással azért elég nagyon robbantál. Igen, tehát, igen, hogy ez nem baj, hogy azzal kezdtétek.
2: Igen, próbáltuk megkeresni azt, hogy mi az az első dal, amivel elindulhatnék, illetve hát még mindig azt érzem, hogy kicsit ilyen útkeresés van nálam, tehát nem tudtuk még teljesen 100%-ig megmondani azt, hogy már pedig én most egy rock előadó vagyok, meg szerintem igen.
1: Erről nem kell beszélni.
0: Hát abszolút az vagy.
1: Nem kell tudni a hallgatókat.
0: Hát abszolút az vagy. Tehát szerintem a te hangod, a kvalitásaid, minden arra.
2: Igen, úgyhogy most jött ez ideje ennek el, azt gondoltam, hogy tehát muszáj lesz egy nyári slágerrel kijönni, ami olyan, amilyen én vagyok. Uh-huh. És nem tudom, ez szerintem jó, nagyon jól sikerült, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kedves közönség hogy fog reagálni erre a dalra.
1: Hát mi is kíváncsiak vagyunk, itt van a két fős közönséged, az már megvan, úgyhogy légy szíves, akkor indulj el a stúdió felé. Más. Tehát, hogy ez egy nyári sláger. Szóval Égetem címmel, élőben, teljesen a Sláger reggel 2-es stúdiójából fogadják szeretettel Gudics Mátét!

0: Unique dala szólt, az angyal itt a Sláger FM-en, és ugye elért bennünket egy hidegfront, aminek köszönhetően végre mérséklődött egy kicsit a nappali felmelegedés, a következő napokban is egészen kellemes lesz az idő odakint. Idebent, odabent azonban napközben nem árt használni a légkondit, mert a sok napsütésnek köszönhetően ezért nagyon fel tud melegedni egy-egy lakás, vagy akár egy-egy iroda. És hát ugye valamennyiünknek ismerős a probléma, hogy a légkondi csöpög. Azonban sokan nem tudják, hogy ezt a légkondiból kifolyó vizet akár a háztartásban is lehetne használni. Különösen olyankor, amikor túlságosan nagy megterhelés éri a vízhálózatot, és korlátozásokat kell bevezetni, ugye erre is volt példa az elmúlt napokban, ez a kondenzvíz meglepően hasznosnak bizonyul. Például nyugodtan lemoshatjuk vele az autónkat, hiszen a klímák működésének eme mellékterméke egy lágy, alacsony ásványi anyagtartalmú folyadék, ami autómosáshoz, felmosáshoz, általános takarításhoz tökéletes alap, sőt, még akár ablakokat is moshatunk vele, hiszen nemhogy foltokat, de lehet használni akár a gőzzel működő készülékekbe, vagy a párásítókba is, ezek a készülékek lassabban vízkövesednek meg tőle, és hát a növényeink is hálásak lesznek, hogyha ezzel locsoljuk őket. Elsőre talán nem is gondolnánk, de a nyári kánikulában egy klíma képes napi több liter vizet is kicsapatni a levegőből. Ne öntsék hát ki, inkább használják a háztartásban. Itt a Sláger FM-en pedig már is repülünk tovább, mégpedig egy olyan dallal, amit tegnap ismerhettünk meg, hiszen tegnap volt a premiere Vastag Csaba Apa című dalának, ráadásul itt a Sláger FM-en debütált egy időben a YouTube-os megjelenéssel. A dalt egy mostanra szerencsére elsimított konfliktus hívta életre. Jön hát Vastag Csaba Apák napjára írott dala, az Apa itt a Sláger FM-en.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Aucsilla és Szolnoki Péter dala forgott. Ez volt a Félteleké, és ma este 9 órakor érkezik majd Peller Marian, szól majd a Lélekközösség, dr. Buda László lesz a műsor vendége, utána pedig 10 órakor Esmiller András érkezik, az ő vendége pedig Ágoston Anna Mari lesz, az író, tréner, segítő szakember, a képzéseiről és az önismereti út valódi tétjéről mesél majd. Picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Te egyébként komplett életutakat, meg sorsokat formálsz.
2: Igen.
1: Mondhatom?
2: Igen. Határozottam szóval, most már
1: na,
2: teljesen.
1: Jó, hogy itt vagy megint. És ezt most úgy képzeljék el a hallgatók, ezt mindig elmondjuk, hogy Anna Mari nem kis utat tesz meg, amikor a stúdiót veszi célba. Hány kilométert teszel meg ahhoz, hogy itt lehess?
2: Hát 800 körül.
1: Na, és a legtöbbször autóval.
2: Igen, ugye? Személyesen utazol
1: Anna Marival. Oké, utazol Anna Marival, te is, de most már szerencsére az olvasók is tudnak veled utazni, nem igen. Csak könyvben, hanem majd egyéb módon is erről is beszélünk. De amikor te itt vagy Magyarországon, akkor általában képzéseid is vannak, workshopokra járhatnak a te követőid, író-olvasó találkozók is vannak rendszeresen, és milyen jó, hogy most már forgatsz is itt Magyarországon, mert rengeteg budapesti is, meg magyarországi követőt van, akik téged hétről hétre követnek.
2: Van,
1: na, mesélj akkor, kérlek.
2: Hát ez egymásra épül az egész, mert annó, mikor hozzád voltam legelőször, akkor az első könyvemet mutattuk be, uh-huh. Aztán voltam ugye a második, meg a harmadik könyvem.
1: Hát három kötetes szerzővel beszélgetek, kedves hallgatóink, akkor ezt hadd mondjam el, és Anna Mari az, aki segít megvalósítani mások álmait.
2: Igen.
1: Közben a sajátodat is?
2: Az mindenképp.
1: Tehát
2: az működik.
1: De ez is egy álom volt, hogy segíts másoknak?
2: Azt hiszem, hogy már gyerekkoromban volt ez az érzés úgy valahol legbelül, hogy nekem segítenem kell, mert túléltem bizonyos szakaszokat a könyveimbe, meg is osztottam ezeket a gyerekkori dolgokat, hogy hát most mondjam azt, hogy íve felfele, meg ez az átfogás egy picit uh-huh. átalakult, mert azt a világot éljük, hogy mindenki az online világot keresi, nem a fizikális könyveket, és akkor egy picit csalódott voltam a sok könyv, meg a sok jó dolog, amit tartalmaznak, hogy az nem jut el annyi emberhez, mint amennyire én szerettem volna, és akkor mellé jöttek ezek a videók az online szférába, az élőadások, hiszek magamba, hiszek abba, amit képviselek, hiszek a céljaimba, hiszek uh-huh. abba a misszióba, amit te mondtál, hogy ez működik, és nagyon-nagyon sok embernek tud segítségére lenni.
1: Na de közben meg a három könyv az alap.
2: Az valahogy egy bibliaként szolgál.
1: Na de három biblia.
2: Igen.
1: Utazás a szíved körül, ez volt az első.
2: Így van.
1: Így él túl.
2: Igen.
1: A második. Mentő van a nehézségek leküzdéséhez, és építs végre a saját életed, az a legutolsó, a harmadik.
2: Amire gyakorlatilag nagyon-nagyon büszke vagyok, mert azt gondolom, hogy az a teljes.
1: Az a korona?
2: Az a korona, igen.
1: Na, szuper.
2: És már várják nagyon a negyediket, de nem mertem már megírni senkinek semmit, mert ahhoz, hogy megszülessen az én szemszögemből egy könyv, oda valamit vagy le kell tegyek az asztalra, vagy olyan élet... megél dolgokat kell tapasztaljak, hogy érdemben tudjak írni az embereknek. Most mondjam azt, hogy én vagyok saját magamnak a menedzsere, az igazgatója, az adminisztrátora, uh-huh. meg minden.
1: Hát már hogy... mindenkinek, marketingesnek is
2: nekem,
1: kell.
2: Nekem nincsen semmi szponzor, meg a hátam mögött nincsen, tehát ezt önerőből csinálom, meg, uh-huh. meg nagyon szeretem az a lényeg.
1: No, hadd mondjuk el, hogy pontosan honnan jöttél Erdélynek, melyik
2: Barót.
1: Részéről. Barótról. Csak hogy tudják hova tenni a hallgatók, ez elég messze van, ugye?
2: Románia közepén van.
1: Amit hallanak most a hallgatók, azt a tájszólás, mert van tájszólás,
2: biztos,
1: az annak van. Köszönhető, hogy ott éled az életedet.
2: Így és van. Oda, és nem is szeretném megváltoztatni.
1: Felétek így beszélnek. Azt gondoltam.
2: Ilyen jó székelyes.
1: Ilyen ízes.
2: Igen,
1: ilyen ízes az
2: igen.
1: egész. Van ennek bája. Egyébként, úgyhogy ne is tedd le.
2: Habár a fiam mindig azt mondta, hogy amikor én itt vagyok Magyarországon, akkor kitöröm a nyelvem. Úgyhogy ez is lehet, hogy ez még nem aha. az a valós, hanem már tört nyelven van, de nem tudom, vissza kell hallgassam.
1: Formálód te is, folyamatosan.
2: És ebből vannak a képzéseim, adj esélyt magadnak, a képzésnek a címe, amit nagyon-nagyon szeretek, az egynapos képzés, uh-huh. és ott úgy érzem, hogy ott azért nagyon meg tudnak változni emberi sorsok, és látom
1: már fejlődés. Egy nap
2: alatt? Igen. Uh-huh. Igen. Tehát nagyon nagy a szembesítés, és pufán vág. Olyan, hogy sírva mennek el, de mindig mondtam, hogy inkább így sírjatok.
1: Itt Pesten is sírnak?
2: Igen.
1: Tényleg? Tehát ez nem helyhez kötött.
2: Nem helyhez kötött, tehát...
1: Milyennek látod a magyar főváros lakóit?
2: Én szerintem sokkal nyugisabbak, mint nálunk.
1: Nem mondod?
2: De.
1: Tényleg?
2: Uh-huh.
1: Nem gondoltam volna, hogy ez lesz a válasz.
2: De, sokkal nyugisabbak. Meg nálunk, én azt gondolom, hogy nálunk olyan összevisszaság van. Ugye a biztonság az mindig bennünk van, legbelül van, és hogyha te megismered önmagad, és gyakorlatilag önmagadon munkát végzel, akkor a világ körülötted lehetnek atombombák is, te akkor tudod, hogy jól vagy. Bármi fog érkezni, te úgyis jól vagy. Tehát az a lényeg az önismerettel az, és azt pont ezt nem akarják az emberek, hogy önmagukat megismerjék.
1: Hát mert a meló, mert ez meg a szembesítés.
2: Az a fájó, olyan fájó magukra tud lenni, és én mindig azt mondom, hogy ott kell kezdeni. Ha jól vagy önmagaddal, akkor minden napok is jó.
0: Nagyon izgalmas lesz, érdemes a teljes beszélgetést is végighallgatni. 10 órakor jelentkezik hát a Slágerkult, itt a Sláger FM-en, most pedig Zolával megyünk tovább. Jön a Sehova se passzolok.

Teljesen lenyűgözve Vavra Bence hangja. Ez volt az Over and Over itt a Sláger FM-en is. Én mára meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzom, hiszen mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy jönnek a friss információk. Molnár Robitól a hírek után pedig Peller Marian érkezik a Lélekközösséggel, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Holnap, mivel péntek lesz, ezért már délelőtt 10-től szóval tartom önöket a hét utolsó munkanapján. Számítok a társaságukra, és számítok arra is, hogy bezsebelik majd a következő belépőjüket valami szuper koncertre, hiszen továbbra is tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. A Well Hello Rakpart című dalával köszönök el. Viszont hallásra!

0: Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. Végleg leáldozott a készpénzes, apró pénznyelő parkolásnak. Vadonatúj szereplővel bővült a Budapest Airport kínálata. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. A kormány főbejegyzésével úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-től vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánnál 2022. július 18-án lépett hatályba. Végleg leáldozott a készpénzes, apró pénznyelő parkolás korszaka a fővárosban. A fővárosi közgyűlés korábbi döntése értelmében megkezdődött a budapesti parkolóautomaták leszerelése, írja a Blick. Budapesten hivatalosan kizárólag mobiltelefonos megoldásokkal, különböző applikációkkal, SMS-ben vagy akár hanghívással lehet rendezni a közterületi parkolást. A fizikai automaták eltűnése mellett a sofőröket komoly áremelkedés is éri, ugyanis a parkolási díjak zónától függően 33% és 50% közötti mértékben drágulnak. A fővárosi parkolási rendszer eddigi működése gazdaságilag rendkívül rossz hatékonyságú volt, írja a lap. 2023-ban az autósok ugyan közel 25 milliárd forintot fizettek be közterületi parkolásra, ám ennek a hatalmas összegnek a felét, 12,5 milliárd forintot azonnal el is nyelte a készpénzes és fizikai rendszer üzemeltetése. Ehhez adódtak hozzá a helyi lakossági engedélyekkel való tömeges visszaélések, valamint a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-nek fizetett magas jutalékok. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazás tervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsony padlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megálló kódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segítik a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. A társaság szerint a fejlesztések célja a közlekedés átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele. Vadonatúj szereplővel bővült a Budapest Airport kínálata. Július 1-én hivatalosan is elindult a szaúd-arábiai Flynas közvetlen Riad-Budapest járata. A légitársaság a nyári szezonban heti 3 alkalommal köti össze a szaúd-arábiai és a magyar fővárost, az útvonal pedig egyelőre szeptember végéig üzemel. A járat turisztikai jelentőségén túl üzleti-gazdasági szempontokból is fontos lépés lehet a két ország kapcsolatában. Az útvonal elsősorban a növekvő szaúd-arábiai érdeklődésre épít, de a magyar utazóknak is új lehetőséget kínál. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot Tatán és környékén a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök. Az összehangolt akció során őrizetbe vettek egy 55 éves helyi férfit és két társát, akik a gyanú szerint Kristály nevű drogot terjesztettek. A rendőrség közlése szerint a férfi fiatalkorúakat is rászoktatott a szerre, amelyet veszélyes anyaggal hígított. A bűnbanda a kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadott. A nyomozók a dílerek mellett a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is feltárták. A fő gyanúsított ellen kábítószerkereskedelem és pénzmosás miatt indult eljárás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal. Csodálatos vendégem van, már régóta készültem, hogy egyszer lehetőségem legyen beszélgetni vele. Hát tele vagyok kérdésekkel, meglátjuk, hogy merre kanyarodik ez a beszélgetés. Itt van velem dr. Buda László, orvos-pszichiáter, pszichoterapeuta, a szomatodráma és az ultrarövid terápia módszerek megalkotója, csodás sikerkönyvek szerzője, mit üzen a tested, mit üzen a lelked, mit üzen az életed az utolsónak, most hirtelen nem tudom a címét, de nagyon boldog vagyok, hogy itt vagy.
4: Én is örülök, és köszönöm, hogy meghívtál.
3: Jaj, hát ez tényleg egyfajta álom valóra válása számomra, úgyhogy köszönöm szépen, és bele is csapnék rögtön. Egy konkrét tapasztalással kezdeném, ha megengedett, saját tapasztalással. Mi már egyszer tudtunk beszélgetni színpadon, igaz, ott én is inkább csak megfigyelő voltam és vendég, tehát nem tudtalak kérdezni, de volt szerencsém kipróbálni a te ultrarövid terápiás módszeredet, kétszer is, és egyrészt köszönöm szépen neked, hogy ezt a módszert te megalkottad. Mind a kétszer, nagyjából 3 hónap, a másodiknál figyeltem meg, hogy nagyjából 3 hónapnak kellett eltelnie, mire a fizikai síkon az életemben bennem is úgy le tudott zajlani a változás teljes mértékben, hogy belelépjek abba a valakibe, akivé válni szerettem volna. Úgyhogy egyrészt köszönöm ezt a módszert, másrészt kérlek, mesélj róla, hogy ezt, hogy ultrarövid terápia, te hogy hoztad létre, és hogy pontosan mi is ez a módszer, mert azért a hallgatók, nézők nem biztos, hogy tisztában vannak ezzel.
4: Igen, gondolom, hogy nincsenek sokan tisztában vele, mert ezt az egész műfajt valahol el kellett kezdeni, és meg kellett próbálni egy kicsit, hogy elterjeszteni, és ez 8 éve a hivatásom része. És főleg azért, mert ugye normális terapeutaként kezdtem én is az életemet, ugye pszichiáterként indultam, pszichoterapeuta lettem, és nagyon sokat beszélgettem emberekről, emberekkel, a történeteikről pontosabban. És teltek az évek, és arra jutottam, hogy ez nem elég hatékony valahogy. Szóval az, hogy valaki mesél arról, hogy mi történt múlt héten, vagy a gyerekkorában, sokszor olyan értelmetlennek tűnt, vagy olyan volt, mintha megerősítenénk kb. Azt az egészet, amit ő mesél, mintha ezt a narratívát, ezt a történetet csak tovább betonoznánk. És akkor nagyon lázasan elkezdtem keresgélni, hogy mi van itt még. Mentem jobbra, mentem balra, külföldre, magyar továbbképzésekre, és próbáltam olyasmiket keresni, amik ilyen forradalmi hangulatúak, szóval amik egy korábban nem voltak még, mint a transpersonális irányzat, ami ezt a spirituális részt próbálja beemelni, vagy a testorientált módszerek, amik figyelembe veszik, hogy az ember több, mint egy ilyen beszélő automata, szóval ott van a teste is, meg az egész fizikai léte. Aztán elkezdtem szomatodrámával foglalkozni, de az is egy ilyen önjelölt dolog volt, azt is magam barkácsoltam össze, mert úgy éreztem, hogy nem találom sehol azt a módszert, amiben minden benne van, ami korszerű, meg hatékony, és nincs benne semmi, ami már elavult és fölösleges, és akkor 10-valány évvel ezelőtt nekiálltam a szomatodráma fejlesztésének, és tulajdonképpen abból vált ki az ultravid terápia azért, mert hát realizálni kellett, hogy sok ember nem szeret csoportba járkálni azért.
3: És de azért, bocsáss meg, hogy közbevágok, de muszáj elmondanod azt is, hogy mi a szomatodráma akkor, hogy értsük, jó? Mert a dráma szót nagyjából nem, azt hiszem, hogy azt értjük, hogy egyfajta játék, vagy talán szerepeket játszanak a csoporttagok, de a szomató résznél lehet, hogy kérdőjelek bukkannak fel.
4: Igen, az eredeti szomatodráma verzió az úgy nézett ki, hogy betegségeket, testi tüneteket, testrészeket, szerveket és egyéb a főszereplőnk számára, vagy a páciensünk számára fontos dolgokat próbáltunk úgymond itt színpadra vinni. Kicsit pszichodrámás, kicsit családállításos, kicsit gestaltos gyökerekkel bírt ez az egyébként teljesen ilyen kreatív, áramló, organikus módszer. Szóval a legtöbb ember azt jelezte vissza, hogy ez azért tűnik zseniálisnak, mert teljesen szabadon kibontakozhatja magát benne, vagy úgy alakíthatja, ahogy szeretné, nincs túl instruálva, túl keretezve, de mégis valahogy megjelenik benne egy mélyebb igazság, és ez attól jelenik meg, hogy valaki nagyon kevés szóval megpróbálja kivetíteni abba a térbe, ahol egy pár másik ember van az ő legfőbb problémáját, ami sokszor egy fizikai betegség egyszerűen, amit így nem ért, hogy ez most neki miért van, vagy mi köze van ehhez. És ezeket a problémákat, vagy akár beteg testrészeket, vagy fájó dolgokat egyszerűen fogja is, mintha szerepek lennének, ki kiadja más emberek számára, akik azt átveszik a játék kedvéért, és megpróbálják átérezni. És ez az átérzett, intuitív, érzelemgazdag csoportos működés, ez rengeteg titokra derít fényt. Családállításban ez egy hétköznapi élmény, emberek oda mennek, teljesen felkavarodva jönnek ki onnan, és nagyon jó van ez így, mert fel kell kavarodni ahhoz, hogy valami lényeges dolog változzon. A szomatodráma sokban különbözik ettől, más valahogy a koreográfiája, kevésbé szervezett, kevésbé rendezett, inkább hagyjuk, hogy a játék szíve, mi így mondjuk, úgy megmutatkozzon, és a főszereplőknek legyen lehetősége mély döntéseket hozni, azután, hogy felismerte, hogy mi miről szól tulajdonképpen. A legtöbb betegség például elvezet kapcsolati problémákhoz, jelenlegiekhez, mint például a nem egészen jól működő házasság, vagy gyerekekkel, szülőkkel való viszony, vagy olyan más fontos szereplő, meg nagyon gyakran megjelennek a korai minták, élmények, sémák, egykori gyermek önmagunk, és így tovább. Tehát valahogy így értelmet nyer ez az egész kaotikus dolog, amit egy lexikomból azért nem olyan könnyű kiolvasni. Ott is sok bölcsesség van, hogy mi mit okoz, de nem túl megbízható. Ehhez képest ez egy nagyon személyes üzenetet ad át. Na most ez elképesztően lelkesített minket, mert az évek során arra jutottunk, hogy nagyon sok ember tesz igazán forradalmi felfedezéseket, nagy döntéseket hoz, megváltoztatja az életét pusztán ettől, hogy itt ilyen érzelemgazdag, katartikus módon döbben rá valami lényegi mozzanatra.
3: Akkor az életében. Kell a katarzis.
4: Igen, a katarzis az egy nagyon hasznos eszköz, nem cél egyáltalán, nem az a cél, hogy valaki fölkavarodjon, hanem az az eszköz, az a közeg, az az ugródeszka, ami viszont ahhoz szükséges, hogy egy új rendeződés jöjjön létre. Pont ezért kevés a beszélgetés, mert ugyan oda rendezi a dolgokat, ahol eddig is voltak, ha csak nem kap valaki egy nagyon jó, nagyon elgondolkodható kérdést, de akkor is a dráma abba segít, hogy ez egy mély érzelmi átéléssel legyen kísérve. És ez az érzelmi felkavarodás úgy tűnik, hogy ez tud valami csodát tenni az elme működésbe is, vagy az ember önreflexiójába is.
3: Megvan az a pillanat, amikor rájöttél, hogy ez így működik? Hogy az érzelmeken keresztül kell, azt kell valahogy megcsavarni, vagy megdolgoztatni Isten igazából?
4: Nem mondanám, hogy ilyen konkrét pillanat főleg ezzel kapcsolatban lenne, hanem most az jutott eszembe, hogy én magam is nagyon, hogy mondjam, ilyen fejnehéz tanuló voltam mindig is. És nagyon óckodtam az ilyen drámázás, sírás, rívás, emberek ölelgetéssel, meg ilyen dolgoktól.
3: Értem.
4: És éppen ezért, amikor ugye pszichoterapeutának készültem, akkor ilyen mazohista módon a pszichodrámát választottam, mint önismereti és képződő módszer.
3: Elismerésem.
4: Igen, és abba beleraktam 20-valahány évet, tulajdonképpen nagyon, nagyon komoly energiákat raktam bele, de az elején halálra untam magam, és frusztráltam magam azon, hogy emberek miért nyavajognak ennyit, meg miért sírják el magunkat a harmadik másodpercben, amint oda kerül eléjük az elképzelt anyjuk, aki egy férfi amúgy, és 150 kiló, vagy nem tudom, hát ez az egész ilyen röhelyesnek tűnt nekem, és nagyon bosszantónak, de ugyanakkor éreztem magamon is, a saját életem belső alakulásában is, hogy fú, nekem is szükségem van néha valami katarzisra. Tehát, hogy az, hogy én gondolkodok magamon, nem tudok sokat segíteni.
3: Igen.
4: És azért mindenféle problémákkal szembesültem már egyetemista koromban, és nyilván,
3: mint mindenki,
4: az önreflektív lények, valahol azt hiszem, Salingernél van egy ilyen gondolat, ami megragad bennem, hogy akinek 20 éves koráig még nincsen gyomorfekéje, az áruló.
3: Úristen, de jó fej! Egy kicsit túlzás, de
4: értjük. Tehát, hogy önreflektív, gondolkodó, érző lénynek lenni nehéz. Uh-huh. Tehát nagyon nehéz megúszni, úgyhogy a kezdetektől fogva óriás harmónia, béke, lótuszülés és szeretet van, hanem ezeket meg kell harcolni. És akkor nekem a fordulópont ott volt talán, amikor először bőgtem el magam egy ilyen pszichodráma játékban, még az önismereti folyamatomban, és akkor úgy fejet hajtottam, hogy basszus, ez nem csak hogy működik, hanem hát erre szükségem van. Ezt alázattal el kell fogadnom, hogy ez a fajta katarzis, amikor végül is, ez olyan érdekes, mert amikor az ember sír például, akkor nem képes az arcát megtartani egy olyan állapotba, ami jól néz ki.
3: Esélytelen.
4: Elfogadható.
3: Olyan torz a pofám, amikor sírok. Igen. Nem értem. Demi Moore gyönyörűen sír a Ghostban, a legtöbb embernek ez nem.
4: Igen. Szóval valakinek, aki egy átlagos nem színész személy, ez egy mély élménye lehet, hogy a sírás közben a dolgok szétesnek.
3: Igen.
4: Ott kezdődik. És utána meg valahogy összerakódnak, és az új összerakódás jó esetben egy kicsit máshol van, mint a régi. Szóval ezt mi gyakran így szoktuk fogalmazni, hogy az iszap felkavarása egy fontos lépés, de utána azt kell következni, az iszap valahogy máshogy ünnepedjen le. Mm. És ez a máshogy, hogy valami lényegi dolog megváltozzon, ez a terápia, meg az önismeret kulcsa szerintem, az egyik legfontosabb kulcsa. És én ezt úgy egyszerűsítettem le, hogy valami mély, fontos döntést azért meg kell hozni. Valamit el kell engedni, valamit meg kell bocsájtani, valamire azt kell mondani szeretettel, hogy ez eddig volt, és most innentől máshogy vannak a dolgok. És én ezt eldöntöm, és én ebbe az irányba indulok. És ezt a szomatodráma játékban ugyanolyan jól meg lehet tenni, és át lehet élni, mint az ultrarövid terápiában, ami ennek a katartikus folyamatnak egy-két órába foglalt egyszeri nagy menete két ember között. Tehát ott már nincs, aki segítsen, úgymond, hanem ott üres székekkel dolgozunk jobbára, és akkor oda képzeljük a történet szempontjából lényeges szereplőket.
3: És ez az a fantasztikus benne, hogy itt nem csak személyeket lehet oda képzelni, hanem lehet munkaadó céget, vagy bármiféle akár fogalmat is oda képzelni. Legalábbis nekem volt ilyen megélésem, de emberekkel is volt dolgom bőven.
4: Igen, tehát absztrakt fogalmakkal, mint igen. Hogy ellenállás, vagy elégedettség, vagy frusztráció, hogy mindennel lehet dolgozni, de azért az a tapasztalat, hogy akkor megy nagyot valaki, hogyha egy számára igazán fontos dolgot tesz oda magával szemben, és ezek az igazán fontos dolgok többnyire személyek mégis.
3: Ez így van.
4: Tehát a teljesítménykényszer az egy nagyon fontos dolog lehet egy férfi életében, de ha jobban mögé néz, akkor lehet, hogy ott lesz apu. És akkor már is más, hogy áll össze a dolog, hogy nekem mi a dolgom ezzel, mi a mondani valóm számára, mi az, amit most itt lenne az ideje eldönteni.
3: Innen folytatjuk már is a beszélgetést egy pici zene után, jó?
1: Okay. Lélekközösség Peller Mariannal itt a Sláger FM-en.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem dr. Buda László, pszichoterapeuta, és az ultrarövid terápiáról, sőt a szomatodrámáról, tulajdonképpen a gyökeréről beszélgettünk, a módszerekről, amiket te magad fejlesztettél ki, alkottál meg végül. Ezek tulajdonképpen elképesztő rendszerek, és az első részben már beszéltem arról, hogy nekem is volt megélésem a szomatodrámával, még nem. Bár nincs ellenemre egyébként a csoportban való munkálkodás, de az megütötte a fülemet, ahogy mondtad, hogy te is fejnehéz voltál, vagy elmenehéz voltál egy darabig, majd jött egy olyan megélés, amikor először potyogtak a könnyeid, úgy Isten igazából. És ez nagyon hülyén fog hangozni, László, hogy ezt mondom, hogy büszke vagyok rád, csak innen, ahol én vagyok, a folyónak erről a partjáról át se tudok menni a fejnehéz részre. Tehát, hogy én az első pillanattól kezdve gyakorlatilag egy áradó érzelem ömleny vagyok, de van dolgom vele ebben az életemben, azt nagyon is érzem. Szóval, hogy tudom, hogy nehéz lehet, amikor valaki ennyire eszes és éleslátó és az elméjét pallérozta, átlépni azt a küszöböt. És ilyen szempontból is megköszönöm neked ezt a módszert, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak hasonló hozzáállással, mint te, akik szkeptikusan állnak ezekhez a dolgokhoz, vagy eltartják az érzelmeiket maguktól.
1: Igen, ez egy népbetegség, a szkepticizmus, a cinizmus, a fejnehézség, a racionalizálás és az intellektualizálás, akkor, amikor érzelmeknek és belátásnak és megbocsátásnak és szeretetnek lenne helye, vagy fájdalomnak, gyásznak és szégyenkezésnek. És egyébként ez egy kollektív kihívás, úgy vettem észre számunkra. Van, akinek az a kihívás, hogy egyáltalán érezze az érzéseit, főleg ugye a nagyon fegyelmezettségre és teljesítményre nevelt többnyire férfiaknál lehet ilyen kihívás, hogy egyáltalán érzi-e még a szívét, érzi-e még az érzéseit, érzi-e még a kötődését, a ragaszkodását, az elkötelezettségét, vagy valami hasonló mélyebb dolgot, vagy csak problémákat old már meg, és gondolkodik egész nap. És ez az érzés újratanítás szerintem az egyik fontos küldetése a mi módszereinknek is. Mert sokan így esnek oda be, hogy jó, akkor adok ennek egy esélyt, de én szeretnék nem megérintődni, hanem a dolgokat megbeszélni, és megoldásokat találni, és engem nem a múlt érdekel, hanem a jövő lehetőségei, és a stb.
0: Egyem őket, és tökre értem. Értem ezt a hozzáállást.
1: Teljesen érthető. Igen, és ahogy mondtad te is, hogy van, akinek meg az érzések átélése a legtermészetesebb közege, viszont esetleg azzal van kihívása neki, hogy azt megtanulja mederben tartani.
0: Így van.
1: És megfelelő módon valahogy úgy átélni és feldolgozni, hogy azzal ne terhelje a környezetét. Ez nagyon nehéz sokszor.
0: Én úgy szép kihívás, észre, hogy... abszolút szép kihívás. Igen, és utána azt kommunikálni, mert ha olyan párkapcsolatba lép az ember, ki tudja miért, zárója bezárja, véletlenek nincsenek, amiben a másik oldalon egy elme nehéz ember van, akkor le kell fordítani az érzelmeket elmére, vagy észre is, racionalizálni kell, és elmagyarázni, hogy te most mit érzel, vagy miért érzed azt, és ez nagyon nehéz.
1: Igen, ez egy új rendkívül nyelv. Megterhelő, csak ugye közben meg ez ilyen mágnesszerűen vonza is egymást, ez a két pólus. Igen, van. Tehát pont az, ami belőlem hiányzik, az a hűvös racionalitás, azt mondjuk egy partner, vagy jelen esetben egy férfi nagyon szépen hozza, lehet rá támaszkodni, megbízható, nem túl nem tudom, labilis, vagy kiszámíthatatlan olyan helyzetekben, amikor stabilitás kell, és akkor fordítva, ugye a férfi meg vonzódhat egy olyan nőhöz, aki szabadon megéli az érzését, és erről tanítja őt, vagy erre ad mintát, vagy ebben szabadítja fel őt. És szerintem ez egy igazi kihívás ennek a párnak, hogy a helyet, hogy ráfeszülnének a köztük lévő ellentétekre, és a falra másznának egymás nyelvhasználatától, meg gondolkodásmódjától.
0: Mert mit nem értesz, ugye?
1: De mit nem értesz, vagy te még mit picsogsz állandóan, igen, hogy meg igen, kell oldani a problémát. Hát ez a hiszti, ez tönkre mindent. De egy kicsit józanabb, meg racionálisabb lenni, akkor nem lenne ennyi gondunk, és fordítva, hogy egy picit éreznéd, hogy miben vagyok. Kicsit nem akarnád megoldani a problémáimat egyszer, hanem odafigyelnél, csöndbe lennél, blabla. De ez a szép kihívás szerintem.
0: Abszolút.
1: És sok kapcsolatot szerintem egybe tart ez a polarizáció, mert ahhoz, hogy a felek, úgymond felek, hát jó kifejezés, érdeklődjenek egymás iránt, meg inspirálja őket a másik jelenléte, ahhoz ez a polarizált feszültség azért fontos szokott lenni. Tehát igen, két egyforma ember hamar érzi azért fölöslegesnek valahogy egyiküket. Szóval mindenben akkor az egyetlen.
0: Érzelem, nekik
1: akkor,
0: vagyok én most ja, minek
1: akkor,
0: még
1: akkor
0: egy
1: olyan. Akkor elég egyedül is. Tehát nagyon szükségünk van rá, hogy a másik más milyen legyen, igen, és akkor ezen keresztül nyissuk meg a lehetőségét annak, hogy fejlődjünk, meg tanuljunk egymás által. Ez egy gyönyörű kihívás szerintem.
0: Abszolút.
1: És a párkapcsolat talán a legkézenfekvőbb, meg legmélyebb közege annak, ahogy a mai ember terápia nélkül ebbe tud fejlődni, hogy ő hogyan tágul, hogy ő hogyan tud bővebb és kiteljesedettebb lenni, mint ami ennek úgy optimalizálva lett gyerekkorától fogva.
0: Úristen, de jó, és az ultrarövid terápiához visszatérve, hogyha valaki, a csapat, a páros egyik tagja úgy dönt, hogy azért ő dolgozna magán valamilyen formában az ultrarövid terápiával. Ez rejthet veszélyeket, vagy pont, hogy kioldhat érzelmi feszültségeket a kapcsolatból is?
1: Néha ez klasszikus kérdés, olyan kérdés, ahol nyilván ez a kettő opció a leggyakoribb, de hát azért nem csak ez a kettő van. Alapvetően az a válasz, mint minden terápia esetében, meg önismereti munka esetében, hogy csak az egyik fél indul el, az veszélyes. Hát még szép. Főleg, hogyha volt valamilyen egyensúly korábban, és hogyha ez a munka hatásos lesz, akkor az egyensúly meg kell, hogy bomoljon. Ez a törvényszerű. Szerintem egy nagyon szép gondolat ide, hogy az egyik legnehezebb dolog, amivel szembe kell nézni a személyes fejlődésünk során, az az, hogyha közelebb lépünk önmagunk valódi részéhez, szinte mindig csalódást kell okoznunk valakinek.
0: Ez olyan szörnyű, ez tényleg
1: szomorú,
0: így
1: van. És főleg azoknak, akiket amúgy nagyon szeretünk,
0: meg akik
1: a legközelebb állnak hozzá.
0: Igen.
1: És a csalódás szinte elkerülhetetlen. Akkor elkerülhető, hogyha a másik fél is erre érzékeny, és szándékában áll neki is valamit változni, és esélyt adnak ennek a közös fejlődésnek. De egyébként ki szereti, ha a másik ember megváltozik, akit ő megszokott így, ahogy van. Tehát ez mindig egy kihívás.
0: Pedig valahogy azt gondolom, hogy az életben egy dolog biztos a halálon túl, az, hogy változunk. Én valamiért ezt gondoltam, de azt kell, hogy mondjam, hogy van, aki ragaszkodik.
1: Jól hangzik, de...
0: Hogy van, aki ragaszkodik, igen, és tényleg, és kőbevésett, és nem sikerül. Hát ez milyen szörnyű, mert ne akarjunk megváltoztatni magunkon kívül senki mást, ugye? De hogy nem sikerül kibillenteni, segíteni, terelgetni egy ponton túl, ha ő nem akarja.
1: Igen, ez szerintem az egyik legnehezebb kihívás az olyan párkapcsolatokban, ahol az egyik fél nagyon menne az önismeret útján. Hogy mit csináljak a másikkal? Tehát tényleg szeretem, ragaszkodok hozzá, de egyszerűen lemarad ezen az úton, nem tud már ott találkozni velem, ahol én szeretek lenni, nem tud abban mélységbe jönni velem, ahol én kezdem magam egyre inkább otthon érezni, és idegenebbé válik. Óhatatlanul. Viszont ez, amit mondtál, hogy a változás az egyetlen biztos dolog az életben, hogy nagyon igaz, nagyon jól hangzik, tehát az ember teste is olyan, mintha állandó lenne, de közben eszméletlen tempóban cserélődik minden.
0: Igen.
1: Másodpercenként is akár, de 7 évenként tutira az egész, ha hihetünk
0: az eddigi tudományos állatok.
1: Akkor nagyjából így van.
0: Igen.
1: De közben pedig éppen az egyik legnyomasztóbb, hogy sok ember tűnik nagyon nem változékonynak,
0: igen,
1: hosszabb távon mégis, és ezt nehéz kezelni annak, aki lépni akar. Úgyhogy az ultrarövid terápiával visszatérve ide,
0: abszolút,
1: kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy az, aki eljön és dolgozik magán, az tulajdonképpen azt is meg kell, hogy lépje. Föl kell, hogy ismerje, és magába el kell, hogy döntse, hogy nem teheti függővé a saját személyes ébredését, meg fejlődését egy másik ember elvárásától, lelkiállapotától, meg attól a ritualizált vagy berendezett kapcsolati vegetációtól, vegetálástól, amiből éppen akar kiszakadni. Ezért sokszor tényleg halljuk, ahogy a képzeletben meghívott partner felé a kliensünk őszintén elmondja egyszerre a szeretetét, a ragaszkodását, és azt a bejelentését is, hogy nem óhajt megfelelni az elvárásainak minden határon túl. Van azt a felismerést, hogy nem azért született, és nem azért van itt ebben a kapcsolatban sem, hogy egy másik embernek az életét élje, vagy az elvárásait teljesítse be. És ez nem olyan könnyű.
0: Nagyon
1: azért
0: nehéz.
1: Sem, mert gyermekkorban ez nagyon azért belénkivódik. Tehát egy kisgyerek, ha túl akar élni egy családba, akkor
0: megfelelés.
1: Az első, amit el kell sajátítania, hogy saját belső impulzusai ellenére is úgy működjön, igen, ahogy azt elvárják. Különben lehet, hogy éjjel hal, vagy kikerül az utcára, vagy ki tudja, milyen fantáziái vannak egy kisgyereknek. Uh-huh. És ez a megfelelés aztán valami, amit nem lesz olyan könnyű levetkőzni felnőtt korban.
0: Azt szóval ez egy konklúziót ilyen szempontból, még nem tartunk a beszélgetés végén, csak itt ezen a ponton úgy érzem, hogy levonhatunk. Ha megengeded, én mondok valamit, te meg reflektálsz rá. Én nem tudtam volna nem az önismereti utat elkezdeni és azon járni, és nem tudnék most sem. Tehát egész egyszerűen annyira erős a nyomás, vagy a motiváció, vagy nem tudom, minek nevezhetjük ezt, a hívás, a belső hívás, hogy egész egyszerűen, ha minden is borult körülöttem, és sajnálom, hogy másnak is áldozatot kellett emiatt hoznia, mert úgy éli meg, vagy úgy élik meg a közvetlen környezetemben. Az egyetlen kifogásom az, hogy nem lehetett volna másképp. Olyan érzésem volt, mintha magamat menteném. Nincs más utam. És ez lehet, hogy egy túlságosan erős önvallomás, de különösebben rossz érzésem attól, hogy ezt most kimondom közönség előtt, nincsen. És vajon vannak-e, és biztos sokan vannak, akik inkább azt az utat választják, hogy nem bántok meg. Nem. Inkább magamat nyomom el. Inkább csöndben maradok.
1: Természetesen.
0: Ugye?
1: Ez nagyon gyakori. Egyrészt onnan tudjuk, hogy rengeteg felnőttkori betegség vezethető vissza ilyen meghasonlulásokhoz, uh-huh, meg önámításhoz, meg önelárulásoz, hogyha jobban belenézünk. Meg hát azt is tudjuk, hogy nagyjából miket bánnak meg leggyakrabban ugye a halálos ágyukon emberek, és ebből a top listából is az első helyen az szerepel, hogy Istenem, miért nem éltem a saját életemet? És azt ugye ott már tényleg szívfacsaró lehet így belátni, mert ott nagyon sok döntés volt, visszatekintve nyilván, ahol azt lehetett volna mondani, hogy itt fölösleges volt megfelelni, igyekezni. Brené Brownnak van egy, szerintem egy nagyon jó gondolata, hogy sok ember nem tudja jól elkülöníteni a beilleszkedést és az oda tartozás. Tehát ez a fitting in egyrészt, másrészt meg a belonging, hogy ez valahogy olyan viszonyban van egymással, hogy az oda tartozásra vágyunk, és ezért cserébe, vagy áldozatul meghozzuk azt, hogy feladjuk magunknak egy részét. És ez gyerekkortól kezdődik, és aztán később is nagyon masszívan zajlik. És ha valaki ezt egyszer fölismeri, hogy nem beilleszkedni kell, hanem az odatartozást keresem tulajdonképpen, de azt legjobban akkor érem el, hogyha minél autentikusabban önmagam tudok lenni, igen, és akkor abba a környezetbe fogok majd tartozni, ahol ez szerethető, ahol ezt várják, ahol ezt átölelik, ahol ennek örülnek, akkor érem el azt a helyzetet, amit valójában szeretnék.
0: Jaj, de szép gondolat, innen folytatjuk már is a beszélgetést.

0: Folytatódik a Lélek közösség Peller Mariannal, vendégem dr. Buda László, pszichoterapeuta, és ultrarövid terápiáról, szomatodrámáról beszélgettünk, és arról, hogy milyen felszabadító az, amikor az ember egyre közelebb kerül az autentikus, vállaltan önmagához, vagy vállalt önmagához. És hogy ez nehéz, ez az út valójában. Tehát ez nem fanfárokkal és nem tudom milyen arany úttal van kikövezve tulajdonképpen. Mégis azt érzem, hogy szabadabb vagyok, mint valaha, és azt mondtad, ugye, hogy az odatartozás érzést kéne keresni, és nem a beilleszkedésre fókuszálni, csodálatos. Mert az utóbbi időben kezdem érezni, hogy olyan emberek gyűltek körém közvetlen környezetemben, ahol, Úristen, egy nyelvet beszélünk, ugyanazon tudunk röhögni, ugyanazon tudunk sírni, támogatjuk egymást, tehát, hogy te ide tartozol, és te is ide tartozol, és én pedig hozzátok tartozom. Úgyhogy, de ebben például még egyszer elismétlem, az ultrarövid terápiának kétszeresen, két alkalom után nagyon-nagyon komoly hatása volt. És csak annyit szeretnék mondani ezzel a módszerrel kapcsolatban, hogyha így rangsorolni kéne, nem rangsorolni, hogy melyik a legjobb, mert azt gondolom egyébként, hogy minden mód, tehát hogy mindenki találja meg a magának legmegfelelőbb módszert. Bólogat László, köszönöm. Abszolút. Csak azért, hogyha a rádió hallgatok. De nekem az ultrarövid terápia egy mélyre lefúrt atombomba. Tehát nagyon mélyre letéve, és ott pedig beélesítve, és az egészet gyakorlatilag át tudta rendezni. Olyan mondatok jöttek ki a számon, Laci, amikor velem szemben ült egyik másik hozzám közeli, vagy hozzám tartozom, hogy nem is értettem, hogy mi jön föl. És akkor itt még egy ilyen ekkora kulisszatitkot elárulok, hogy ezt a Sebestyén Balázs csinálta nekem, aki tőled tanulta a módszert. Úgyhogy, hogy hát volt szerencséje a te módszeredet megtanulni, és ezt neked nagyon szépen köszönöm, mert így tudott hozzám eljutni ez a módszer.
1: Nagyon, nagyon öröm ezt nekem hallani, és annyit tennék csak hozzá az atombomba metaforáthoz, hogy igen, nagyon nagyot tud robbanni, de nagyon komoly mederben is van mindez a folyamat tartva. Tehát, hogy nem úgy van, mint egy ledobjuk a bombát, aztán lesz, ami lesz, hanem hogy valahol van ennek egy iránya, van egy kerete, és van egy kísért asszisztált folyamata.
0: És kivezetése, és aztán elvarrása, tehát, hogy tényleg olyan egótlanul van jelen a vezet, nem tudom, hogy hívjuk őt, aki az ultrarövid terápiát végzi.
1: Konzulens,
0: köszönöm szépen a szót. Szóval, hogy a konzulens annyira egótlanul tud jelen lenni, hogy ezt hadd kérdezem már meg, hogy amikor te ezt a módszert végül lejegyezted, vagy felépítetted, akkor te is ugyanilyen egótlanul voltál jelen?
1: Nem biztos, hogy ezt meg tudom válaszolni, hogy ugyanúgy el, mint akivel te most találkoztál, vagy amit megtapasztaltál. Hát arra nyilván rájöttem már viszonylag hamar, hogy a konzulensnek vagy a terapeutának a jelenléte az kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy lehetővé tegye a kliensnek, hogy azzal foglalkozzon, amivel ő akar. És ahhoz az kell, hogy teljes biztonság és maximális bizalom legyen, és semmi ne arról szóljon, hogy a konzulenst mi érdekli, vagy mibe hisz, vagy mit gondol hatékonynak. És ezért valahol hátrébb kell tenni a saját referenciáit. Ez nagyon természetesnek tűnt nekem. Például, hogy az ultrarövid terápiás konzultációban a beszélgetés szakasz az elején az is olyan furcsa lehet kívülről nézve, mert nem nagyon kérdezünk. A kérdésekre rájöttünk, hogy a kérdések nagyon gyakran igazából arról szólnak, ami a konzulenst érdekli.
0: Igen.
1: Meg az ő rendszerét próbálja fölépíteni közben. Úgyhogy inkább más eszközökkel haladunk, hogy mindig afelé mélyüljön a folyamat, ami valóban a klienst érdekli. Úgyhogy nagyon sokat foglalkozunk azzal a képzéseinken is, hogy egy ideális konzuláns az milyen. Lelkileg milyen, fizikailag milyen, gondolkodásában milyen, érzelemvilágában milyen, és hogy van jelen, és hogy készül fel egy ilyen találkozásra, és így tovább. Amit viszont fontosnak tartok, hogy a hagyományos terápiákhoz képest teljesen más mégis a konzulens szerepe, mert nem lesz lényeges, hogy a klienssel milyen viszonyban van most túl ezen a folyamaton. Tehát csak addig fontos a mi kapcsolatunk, ha te vagy a kliensén a konzulens, amíg ebbe a keretbe te úgy érzed, hogy te itt biztonságban vagy.
0: Igen.
1: nem beszélünk egy szót arról, hogy te meg én, nem foglalkozunk azzal, hogy mit vetítesz rám, nem értelmezem ezeket a folyamatokat, és mivel nincsen sok találkozásunk, nem is építünk föl egy olyan fajta kötődést, ami egy normál, hosszabb terápiában óhatatlanul ott lesz,
0: és beleszól. Hogy ez jó.
1: Nagyon sok minden folyamat. Igen,
0: kifejezetten jó.
1: Ennek van egy nagyon jó része. Tehát nagyon sok ember azért úckodik a rövid terápiáktól, mert pont ezt hiányolja, hogy nekem akkor nem lesz egy olyan ember, akire ott hétről hétre támaszkodhatok, akihez kötődhetek, akivel biztonságban vagyok, megbízom benne, és mindent elmeséltek neki, mert ezt az opciót nem ajánljuk föl. Igazából nem lényeges ilyen szempontból a kettőnk kapcsolata, hanem az a lényeges, hogy te a te kapcsolatodat a számodra fontos emberekkel rendezd, illetve azoknak a belső képével kell rendezni, mert sokszor olyan kapcsolatokon dolgozunk, amik már az életben nem realizálhatók. Elhúnyt hozzátartozók, belső gyermeki állapotok, stb. Tehát ott nyilván csak a képzeletben történik a munka, a kapcsolatrendezés, a megbocsátás, az elengedés, a kimondás, stb. De az a jó, hogy egyébként is nagyrészt a belső világunk állapota határozza meg, hogy milyen az életünk. Tehát ha belül süt a nap, akkor majdnem mindegy, hogy most kívül esik, vagy nem esik. Ha belül van egy derűm, akkor az, hogy kívül ilyen a helyzet, olyan a politika, amolyan, az tud mellékes lenni, és ezért ezen a fókusz, ahogy mondtad is. Viszont azt szeretném hozzátenni gyorsan, nehogy kifussunk az időből, hogy számomra nagyon fontos gondolat, tudod, az, hogy egy ember jól van végre, hogy rendezte a belső dolgait, amennyire tudta rendezni.
0: Igen.
1: Hogy nem a fölösleges szenvedés és vekengés tölti ki az életét,
0: és
1: nem a legrosszabb kapcsolatrendszerekben van benne, amikben méltatlanok számára soha nem tud kibontakozni. Én ezt nevezném a startpontnak, tehát nem a célnak, hanem ide kellene eleve felvonulni ahhoz, hogy utána valaki meglássa, hogy minek van itt egyáltalán, mi értelme van az ő létezésének. És ez lenne az élet 2.0, úgymond, ahol azon a részen már egy picit túl vagy, hogy ja Istenem, én hogy legyek jól, jaj, de nem szeretnék ennyit szenvedni, hű, de fáj, mert nem tudom, hanem én vagyok, aki vagyok, én így vagyok, én jól vagyok, a múltamat elfogadtam, a kapcsolataim nagyjából rendben vannak, ami nincs, azon dolgozom, vagy elfogadom így, ahogy van, és akkor a figyelmem nagyobb része tud afelé menni, hogy hogyan tudok segíteni, hogyan tudok szolgálni, hogyan tudok alkotni, hogyan tudom megvalósítani azt, amiért érdemes élni, túl azon, hogy én köszönöm szépen, jól vagyok. Tehát ezt foglaltam össze, amit üzen az életet könyv egész mondani valóját figyelembe véve abban 4 szóba, hogy ami az életre a tanácsom, úgy mondta, hogy légy jól, tégy jót.
0: Igen.
1: Ez mind a kettő elég fontos.
0: Te már a 2.0-nál tartasz, ugye? Egy ideje.
1: Az idő nagy részében ott tartózkodom, igen. Az motivál, és az inspirál, hogy hogyan tudnék valamit alkotni, amit mások tudnak használni. Ugye erről szól az egész iskola, meg ez a viszonylag nagy szakmai közösség, amit a két módszer körül kibontakozott, hogy azt élvezzük, hogy amink van, azt odaadjuk. Akár oktatásban, mert ugye már nem is én oktatom a módszert sem, erre is már egy oktatói csapat van, és nem én csinálom a konzultációkat, mert amikor még egyedül én csináltam ott rövid terápiát, ugye elég hamar feszített az a dolog, hogy látom, hogy ez mennyire fontos, mennyire jól működik, mennyire elégedettek a kliensek, és az nem lesz jó, ha ezt itt megtartom magamnál.
0: Bizony. Ehhez is viszont kell egy, hát mi a jó szó ide, tudod, nincs benne önzőség, hanem nagy lelkűség van benne.
1: Igen, vagy úgy van benne önzőség, hogy az én saját érdekem meg örömem abban jelenik meg, hogyha én ezt sokszorozhatom, továbbadhatom, és azt láthatom, hogy ez sok más embernek is használ.
0: Ha ránézel szakmailag a saját életedre, akkor elégedetnek mondod magad?
1: Igen, elégedetnek mondom magam.
0: Hát nem csodálom.
1: Olyan, hát... De azért kis kifejtést igényel ez, szóval, hogy tényleg gyakran van olyan érzésem, hogy noha a szakmai pályafutásom elég nagy ilyen hajtókanyarokon ment azért keresztül, mert voltam én egyetemi pályán is, és arról is ugye azért csak egy ponton radikálisan le kellett mondani, pedig az is szépen bontakozott, hanem inkább valahogy úgy látom ezt, hogy amit képes voltam, én szerintem azt most eddig odaadtam. Le is kerekedett végeredményben egy bizonyos rész. része a munkámnak. Két lányom van, ez nem szakmai, de mindig el szoktam mondani, azért, mert teljesen jó harmóniában van bennem azzal, a két módszerem is van, azok is a szellemi gyerekeim. Igen. És hogy nem, most én nem akarok többet, ezekkel el vagyok, ezeket szeretném jól gondozni, meg ápolni. És mivel ez nagyjából jó helyen van, nekem most van szabad kapacitásom új kreatív területek felé fordulni. És nagyon inspirált vagyok, csak most ugye vissza kellett lépnem egy kicsit nekem is a szakmai startvonalra azáltal, hogy az AI témakört kezdtem el integrálni azzal a munkával, amit eddig végeztem, mert valamiért úgy éreztem, hogy ezt egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ez egy szakmai hiba lesz, ha túl sokáig úgy gondolom, hogy enélkül is el lesz a terápia, el lesznek a módszereink, el lesz az emberiség, mert nem lesz el, most már egyre inkább látom. Úgyhogy most egy ilyen témájú könyvön dolgozom, ezen töltöm a legtöbb időmet, és nagyon izgalmasnak találom, hogy ez a két rendszer, az a mesterséges, vagy szilikon alapú intelligencia, vagy akármilyet nevezzük, meg az emberi faj, hogy fog most jól kijönni egymással.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális vagy, kérlek ne haragudj, hogy itt nagyon ajnározlak, de minden mondatodat, szavadat ittam. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Ha megengeded, még idővel foglak újra zaklatni.
1: Szívesen jövök hozzád,
0: nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Tőletek búcsúzunk, két hét múlva lesz Lélekközösség legközelebb is. Sziasztok, viszont hallásra!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Még többen tesztelhetik mostantól a Bubit. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Önök a Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú

0: bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, amelyik az lebetonozta a holttestet. Azt követően a manori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát. Köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfolytott.

0: This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: viselkedek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A Vörös Kereszt segít a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 200

0: 46 millió forintba került, de a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várokozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információ kérhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strand. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével. 500 forinttal támogatható a program.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter, már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A Vörös Kereszt segít a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest New York és Washington Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest Mexikóváros San Salvador Genf Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja.

0: A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információk érhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat, a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 3-án pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul, nem üdvözöljük őt egyébként, a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. Végleg leáldozott a készpénzes, apró pénznyelő parkolásnak. Vadonatúj szereplővel bővült a Budapest Airport kínálata. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. A kormány főbejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-től vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánnál 2022. július 18-án lépett hatályba. Végleg leáldozott a készpénzes, apró pénznyelő parkolás korszaka a fővárosban. A fővárosi közgyűlés korábbi döntése értelmében megkezdődött a budapesti parkolóautomaták leszerelése, írja a Blick. Budapesten hivatalosan kizárólag mobiltelefonos megoldásokkal, különböző applikációkkal, SMS-ben vagy akár hanghívással lehet rendezni a közterületi parkolást. A fizikai automaták eltűnése mellett a sofőröket komoly áremelkedés is éri, ugyanis a parkolási díjak zónától függően 33% és 50% közötti mértékben drágulnak. A fővárosi parkolási rendszer eddigi működése gazdaságilag rendkívül rossz hatékonyságú volt, írja a lap. 2023-ban az autósok ugyan közel 25 milliárd forintot fizettek be közterületi parkolásra, ám ennek a hatalmas összegnek a felét, 12,5 milliárd forintot azonnal el is nyelte a készpénzes és fizikai rendszer üzemeltetése. Ehhez adódtak hozzá a helyi lakossági engedélyekkel való tömeges visszaélések, valamint a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-nek fizetett magas jutalékok. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazás tervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsony padlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megállókódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segítik a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. A társaság szerint a fejlesztések célja a közlekedés átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele. Vadonatúj

0: Szereplővel bővült a Budapest Airport kínálata. Július 1-én hivatalosan is elindult a szaúd-arábiai Flynas közvetlen Riad-Budapest járata. A légitársaság a nyári szezonban heti 3 alkalommal köti össze a szaúd-arábiai és a magyar fővárost, az útvonal pedig egyelőre szeptember végéig üzemel. A járat turisztikai jelentőségén túl üzleti-gazdasági szempontokból is fontos lépés lehet a két ország kapcsolatában. Az útvonal elsősorban a növekvő szaúd-arábiai érdeklődésre épít, de a magyar utazók is új lehetőséget kínál. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot Tatán és környékén a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök. Az összehangolt akció során őrizetbe vettek egy 55 éves helyi férfit és két társát, akik a gyanú szerint Kristály nevű drogot terjesztettek. A rendőrség közlése szerint a férfi fiatalkorúakat is rászoktatott a szerre, amelyet veszélyes anyaggal hígított. A bűnbanda a kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadott. A nyomozók a dílerek mellett a fogyasztói kör és a lopott tárgyak eredetét is feltárták. A fő gyanúsított ellen kábítószerkereskedelem és pénzmosás miatt indult eljárás.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Ez a Minden, amit szeretünk.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: megoldás. Nálunk csak a zene szól. Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, halottám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Gabiba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: tűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vad találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb pletykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozzon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia már, mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. Végleg leáldozott a készpénzes, apró pénznyelő parkolásnak. Vadonatúj szereplővel bővült a Budapest Airport kínálata. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. A kormány főbejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-től vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 18-án lépett hatályba. Végleg leáldozott a készpénzes, apró pénznyelő parkolás korszaka a fővárosban. A fővárosi közgyűlés korábbi döntése értelmében megkezdődött a budapesti parkolóautomaták leszerelése, írja a Blick. Budapesten hivatalosan kizárólag mobiltelefonos megoldásokkal, különböző applikációkkal, SMS-ben vagy akár hanghívással lehet rendezni a közterületi parkolást. A fizikai automaták eltűnése mellett a sofőröket komoly áremelkedés is éri, ugyanis a parkolási díjak zónától függően 33% és 50% közötti mértékben drágulnak. A fővárosi parkolási rendszer eddigi működése gazdaságilag rendkívül rossz hatékonyságú volt, írja a lap. 2023-ban az autósok ugyan közel 25 milliárd forintot fizettek be közterületi parkolásra, ám ennek a hatalmas összegnek a felét, 12,5 milliárd forintot azonnal el is nyelte a készpénzes és fizikai rendszer üzemeltetése. Ehhez adódtak hozzá a helyi lakossági engedélyekkel való tömeges visszaélések, valamint a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-nek fizetett magas jutalékok. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazás tervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsony padlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megálló kódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segít a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. A társaság szerint a fejlesztések célja a közlekedés átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele. Vadonatúj szereplővel bővült a Budapest Airport kínálata. Július 1-én hivatalosan is elindult a szaúd-arábiai Flynas közvetlen Riad-Budapest járata. A légitársaság a nyári szezonban heti 3 alkalommal köti össze a szaúd-arábiai és a magyar fővárost, az útvonal pedig egyelőre szeptember végéig üzemel. A járat turisztikai jelentőségén túl üzleti, gazdasági szempontokból is fontos lépés lehet a két ország kapcsolatában. Az útvonal elsősorban a növekvő szaúd-arábiai érdeklődésre épít, de a magyar utazóknak is új lehetőséget kínál.